veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kommunikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu-n.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Egyes résztvevők szerint nehéznek bizonyult az iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsga első megmérettetése. Kovászna megyében 42%-os a jelentkezés ezekre a vezetői posztokra. Lemondásra szólították fel az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután a diplomata egy korábbi díszvacsorán azzal fenyegetőzött, hogy Washington bárhol képes lenne megbuktatni a kormányt. A mai napon nem lesz eső, köszöntöm Önöket. Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következik. Az Ábia közölte, hogy pénteken elindítja a 2026-os agrártámogatások előlegeinek kiutalását. A gazdálkodók november 30-áig biztosan megkapják tehát ezt az összeget. A szabályozás értelmében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap keretéből származó források legfeljebb 75%-a, míg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból biztosított összegek akár 85%-a is átutalható előlegként. Az Ábia kiemelt célja az, hogy a folyósítási szakasz kezdetén a lehető legtöbb termelőhöz eljussanak ezek az összegek, hiszen nagy segítséget jelenthetnek majd az őszi talaj- és betakarítási munkálatok elvégzéséhez, valamint a gazdaságok napi működési költségeinek fedezéséhez. Egyes résztvevők szerint nehéznek bizonyult az iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsga első megmérettetése. A tegnap megtartott írásbelin a jelölteknek egy 20 tételes román nyelvű kompetenciatesztet kellett kitölteniük, amely a verbális, logikai és matematikai képességeiket mérte fel. A Székelyhon által megkérdezett vizsgázók visszajelzései szerint a feladatok lényegesen nehezebbek voltak a mintáknál, és a rendelkezésre álló egy órás időkeret sem bizonyult el. A jövő héten folytatódik ugyanakkor a megmérettetés, ezúttal a menedzsment és a törvényi ismeretek írásbeli vizsgájával. Kovászna megyében 42%-os a jelentkezés egyébként ezekre a vezetői posztokra, vagyis a 109 állásra 40 pályázó adta le a dossziéját. A mai napon a Sepsiszentgyörgyön lehetőség nyílik találkozni Kovács Istvánnal, az idei Mindformers egyik legjobban várt beszélgetése. Kovács István nemzetközi labdarúgó játékvezetővel személyes okok miatt elmaradt. A találkozóra azonban most sor kerül az egykori dohánygyárban. Holnap, azaz október 14-én este 6 órától a Mindformers külön kiadásán arról mesél majd, hogy milyen a világ legnagyobb futballmeccseinek középpontjában állni. A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. A regisztrációs link a Mindformers oldalán található. Lemondásra szólították fel az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután a diplomata egy korábbi díszvacsorán azzal fenyegetőzött, hogy Washington bárhol képes lenne megbuktatni a kormányt. Ez pedig annak apropóján került a sajtóba, hogy nem sokkal később a román kormány valóban megbukott. Ezzel együtt azt is tudni lehet, hogy az aténi vacsora után, ahol elhangzott ez a mondat, Bukarestbe utazott, március végén pedig személyes találkozója is volt Zorin Grindeanu PSD elnökkel és Bogdan Ivannal. A sajtóban pedig az a hír keringett, hogy a kormány megbuktatásáról egyeztettek, bár ez nincs bizonyítva azóta sem. Mindemellett Grindeanu is cáfolta, hogy a borozsán kormány megbuktatásáról egyeztettek volna az amerikai diplomatával, de nem csupán emiatt indítványozták a távozását, ugyanis pénzügyi visszaélésekkel és luxusutazások elfogadásával is megvádolták. A nagykövet jelezte, hogy eleget tesz a washingtoni kérésnek és távozik, ám a személye ellen felhozott vádakat határozottan visszautasította. A mai napon nem kell esőre számítani, a délelőtti órákban a hőmérséklet értékek ugyanakkor rendkívül alacsonyak lesznek, 1 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk, ugyanakkor felhős lesz az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Szerda van, szerelmetes, és már csak kerek 4 hónap van Valentin napig. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, mert hogy egész pontosan ma október 14-én itt a 3-as szabályban köszöntük titeket, csupa szeretette.
1: Nekem szóljatok aznap, hogy ne felejtsem el, megkérlek, így ennyi 4 hónap. Máté Kincsenek, köszönjük az ideje korán jövő emlékeztetőt és előértesítőt. Berecki Szili itt van, én Nagy Endre, kezdődik a mai.
2: Így van, de legalább 4 hónap is jön a tavasz, maradjunk ennyivel, talán ezért fokkal pozitívabb. Jesse J és a Domino, ezzel indítjuk már is a reggelünket, szevasztok!
3: Ez a 3-as szabály. A maga nemében.

0: Jess Glynn és a Hold My Hand 12 perccel 7 óra után. Jó reggelt, október 14-e van, szerda, már csak egyetlen egy nap választ el attól, hogy a Rádió Goga 27 éves legyen. Ajjajjajjajj.
1: Hát nem is alszunk az éjjel.
2: Hát mit csinálunk? Más se csinálja, ugye? Ma éjjel nem alszunk, más se csinálja.
1: De amikor ilyen nagyon kicsik voltatok, még nem olyan nagyon régen.
2: A tojás hely és a popunk, ezt
1: igen,
2: akarod szóba
1: és
2: hozni?
1: Nagyon tudtátok, hogy szüri nap van más nap, és minden meg volt már szervezve, és tudtátok, hogy mit szerettetek volna, és jönnek az osztálytársak, és nekik is elmondtátok, hogy tőlük mit szerettetek volna, és minden kész volt, és anyukáik láttad, hogy voltok bevásárolni, tudtál aludni előtte való éjjel.
2: És fel van pörögve reggelre, Tati.
1: Sittam egy kávét.
2: De mi volt a kérdés?
1: Hogy amikor ennyire fel voltatok pörögve születésnapotok előtt, tudtatok aludni?
2: Nem, mindig izgultam. Ugye, te is így voltál, én is így voltam. Sőt, képzeljétek el, én be is kamusztam egyszer egy kamuszüli napot, mert szerettem volna, ha a barátnőim eljönnek hozzám. És ahelyett, hogy szerintem megkérdezte volna kedves pedagógus édesanyám, hogy amikor nem eljöhetnének át a barátok, és hogy biztos legyen, hogy mindenki ott lesz, mert azért voltak ilyen elengedési problematikák annó kölyökkoromban. Én kitaláltam valamikor őszi dátumra, hogy már pedig egy szülinapot fogok tartani, úgyhogy várlak szeretettel. De a barátnők tudták, hogy ez nem így van, a szüleik nem tudták, úgyhogy a szülők bevásároltak ajándékba. Anyukámat jól megleptük, mert megérkezett egy csorda gyermek, de hát tudjátok, se pástétomos szendvicske, se feldíszített lakás, se torta, se üdítő, se semmi. Úgyhogy igen, vártam a szülinapot mindig.
0: Azok a szendvicsek. Miért lesz annak a szendvicsnek más íze? Miért nem tud sehol az visszajönni?
2: Nem
0: de a pástétomos, kicsi szalámi karikás vagy sonkacsíkos, tojásreszelékes és uborkás, savanyú uborkás szendvics, kicsi sajta. Ez az életben máshol ez az íz nem tud visszajönni. Tényleg. Ennél nosztalgikusabb ízt én most nem tudok így fejből mondani hirtelen.
2: Madártej, így... de értelek.
0: Jó, igen.
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit túl könnyen,
0: második.
1: Túl könnyen átsiklottunk itt a gyermekkorrupció ügyén. Itt, ha van DNA, aki foglalkozik a felnőtt korrupcióval, hát ilyen precedens után szerintem egy intézményt létre kéne hozni, hogy az ilyen csalfa, korrupciós gyerekszüri, kamu gyerekszüri napokat kiszüljék azért.
2: De látod, milyen szép felnőtt ember lett belőle, Endre? Mi lett volna,
1: ha
2: elvittek volna kicsi koromba, megköttek volna.
0: Nézzük meg a részleteket. Igen. Ez szerintem nagyon fontos. Nézzük meg a részleteket. Tehát elmondtad az osztálytársaidnak, vagy barátaidnak, hogy szeretnél egy bulit, ahol mindenki legyen ott. De ők azt mondod, hogy ők tudták, hogy ez nem
2: szülinapi buli. Persze, azt mondjuk mindenkinek, hogy szülinapi buli.
0: Ja. És akkor te elmondod nekik, hogy figyeljetek, van egy ötletem. Tehát a szüleiteknek azt kéne behagyjátok, hogy kincsének születésnapja van az idén másodszor.
2: Igen, biztosan engedjék el. Hát
1: ez nem tényleg, ugye ez díjkotos, ugye szervezetbűnözés.
0: Igen.
2: Hát gondoljatok bele, azért is tisztán emlékszem az őszi dátumra, mert én ugye februári keltezésű vagyok. Hát februártól szeptember, október, novemberig 6-szor elfelejtik a szülők. 30+-an voltunk osztálytársak. Szülő legyen a talpán, például az édesanyám, mint mindannyiunk pedagógus, aki ezt észben tartja, hogy mikor kinek van a szülinapja.
1: És akkor ez egy futótűzként elterjedt a faluban, mások is kezdtek ilyeneket szervezni?
2: Nem tudom, látod, azóta se tudom, hogy hagyományt teremtettem-e.
0: De nem akkor megérkezett az X gyerek, mit tudom, hogy vegyünk 15-20-at, nem
2: egy ilyen 7 barátnő mondjuk.
0: Na 7, akkor megérkezett a 7 gyerek, mindenki ajándékcsomagkal felszerelve.
2: Igen, igen, szépen kiültözve.
0: Oda jártak anyukád el, és csókolom, jöttünk kincsének a születésnapjára, Istennek tessen sokáig, és akkor nézte, hogy most mi történik, elnézést.
2: Konkrétan, amikor meg, de akkor ijedtem meg én is, mikor megláttam az ajándéktasakokat a kézben, mert én mindenre, tehát én azt hittem, nem lesznek annyira hülyék, tudjátok, hogy még ajándékot is hoznak, de hát figyeljetek, kiköveteltem magamnak még egy kör meglepi.
1: Eljön harisnyi a félcipő, kiöltözve ügyesen felvettem a szép blúzocskámat, és piros masnis dobozka.
2: Igen, mindenki szépen ki volt öltözve, teszem hozzá, kivéve én. 0730-54-88-88, amint érdin kopillerje, tudjátok, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Rácz Gergő. Valamit tudnod kell, ez volt a Valami című dal. 19 perccel 7 óra után jó reggelt kívánunk mindenkinek, minden álmos férfinak. Ezt tegyük hozzá. Ma bundáskenyeres szemű férfiakat fogtok látni az utakon, ugyanis elkezdődött egy újabb kör a Bajnokok Ligájában az este.
1: Jaj!
2: Ez így lesz. Holnap
1: én naív, azt hittem valami is. Világnap van, hogy ma a táskás szemű férfiak napját üljük, vagy valami.
2: Lehetne.
1: Elindult a Bajnokok Ligája. Ember, ezt nem tudják egy kicsit ilyen szellősebben sem. Most járt le a másik. Mi volt? VB volt? Mi volt?
2: Na várj,
1: ebbé volt, valamit
2: csak azért, mert foci, Isten. Az másik világ. Hát ott válogatottak csapnak már. Össze, stb. Ez egy másik dolog.
1: Bajnokok Ligája, az a klubmérkőzések, ugye? Tehát klubokat. Látjátok, mennyit tanulok itt mellettetek?
2: Figyeljen. Valami, még véletlenül is ragad.
1: És akkor ebben még lehet Messi és Ronaldo is?
2: Egyik sem. Mind a kettő nem, mert az egyik az araboknál játszik, a másik pedig az meg már Amerikából megy nyugdíjba.
0: Amerikából Miami.
1: De úgy elmegy nyugdíjba, hogy többet vissza sem megy egy
2: gyerek. Nem, szinten játszik, csak a válogatottból ment el sírva.
1: De itt akkor válogatottak játszanak, vagy klubok?
2: Itt klubok
0: itt
2: játszanak.
0: Most klubok.
1: De akkor ő miért nem játszik?
0: Mert azért, mert ő Amerikában.
2: Európában
1: ez
2: van.
1: Ja, ez csak európai az európai buli, ez a Bajnokok Ligája.
2: Van egy ilyen nagy sóspocsolya a két kontinens között.
1: Igen, kb. Bokáig ér, igen. Na jó.
0: Igen, annyira európai buli, hogy most már azért az arabok, meg úgy mindenféle ilyen könyöklő ország már, hogy bebejön, és azt mondja, hogy hát akkor nekünk is van egy szabak csapatunk.
1: Én ezt nem tudtam, hogy csak európai szintű dolog a Bajnokok Ligája, mert az...
0: Hát máshol nem tudnak focizni. Csak ilyen helyeken már. Csak próbálkoznak. Hát nem tudod, de komolyát. A foci elitje az Európa. Hát igen. Most az, ezt mindannyian tudjuk. Ugye a brit történelemmel, meg mindenfélével. Csak már Andrének a csapat, aki ne összeszedje magát, csak ő se lenne ennyire szomorú, meg álmos.
1: Le kellene tisztázzuk akkor ennek a szezonnak és az elején kikinek szurkol Endre.
2: Ugyanott.
1: De nem tudom, hát azért kérdezem.
2: Nem tudod. Nem tudom, azért nem tudom.
1: Frissítsük fel az emlékeiket. Múltkor
2: tippeltél és jól tippeltél. Kezdjük a Szilivel, mert abban biztos vagy.
1: A Barszát azt tudom, mert amióta Barszennában jártam, azóta Szilit összekötöm azzal a stadionnal. Manchester?
2: Igen, pontosan. És abból is csak egy van.
1: Mert?
2: Nálam.
1: Mert egyébként több lenne?
2: Persze.
0: Kettő van.
2: Vannak a kékek, és vannak a pirosak.
1: És mi melyiknek szurkolunk, Endre? A pirosaknak mutatod a gagaszint, jó? Jó. Csak a Szili a kék?
2: Nem, Szili a gránátvörös.
1: De a barszásoknak nem valami kékes izéje van?
0: Pirosos, kékes. Az mind a kettő. Amit szeretnétek, az van. De tegnap lilába játszottak, úgyhogy lehet választani egészen nyugodtan. Úgyhogy nem baj, ha valaki álmos már reggel, csak ennyit szerettem volna elmondani, de lett belőle
2: három. Igen, lett ez.
1: Jó, tehát Manchester, Barca, piros és kék, és elkezdődött a BL. Hány mérkőzésen vagyunk túl?
2: Kettő.
1: Csak? És hány lesz?
0: Milyen kettőn? Hogy kettőn?
2: Hát várj, volt már egy forduló, egy első forduló.
0: Jaj, az egész, várjál, no, igen, akkor értem, az egész nagy Bajnokok Ligájában kettőn, így van.
1: Hány lesz még, az érdekel?
2: Nagyon
1: sok. Meddig kell bírni?
0: Hát ez amúgy májusban van.
2: Igen, a döntő májusban van, nyugi.
1: Akartam mondani, elmegyek egy kicsi szabadságra, de addig nem tudom. Nincs az a felgyőlem, lesz szabad nap, ha tieteket is kölcsönadjátok. Hogyha... Na hát akkor kibírjuk, jó? Tehát persze, valahogy elviseljük. Kiegyezzük most abban, hogy mondjuk heti két alkalommal reggelente ventillálhattok?
2: Persze, az
0: nem,
2: pont
0: nem
2: jó
0: kell,
2: lesz.
0: Nem kell, mert tényleg nem, tehát ugye ezt elengedhetjük, mert az én csapatom az egész jó formában van, az Endré pocsik formában van, úgyhogy
2: pont
0: úgy,
2: jó lenne, mert én panaszkodnék, és te jó kedvű lennél.
0: Na, jó, de nem lesznek ilyen hullámzások, hogy na végre lett egy győzelmünk, vagy ó, de kár, hogy most kikaptunk meg.
2: Én azt mondom, hogy csak akkor kérek szót ezügyben, ha nagy ritkán nyer a csapat.
1: De egyébként ilyen vacakul játszanak?
2: Igen.
1: Komolyan, és akkor miért drukkolsz neki?
2: Hát mert hűséges típus vagyok.
1: Jaj, Endre.
0: Jaj, de szép.
1: Érdos. Legyetek tükes szép. Hűségesek hozzánk, és regisztráljátok a fekete-fehér igenemre, illetve a szülinapi nyereményjátékunkra is.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

földön kívül már refek, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Holy Humberstone, to love somebody, 2 perccel.
1: Mindig így mondod a
0: nevét. De olyan jó, nem ilyen a neve. De most őszintén, ki kell mondjad, Holy Humberstone. Ez egy ilyen jó, tipikus ilyen Nagy-Britanniában, valahol Londonban, vagy nem is Londonban, egy ilyen Birminghamben játszódó kis karácsonyi filmnek az egyik kerti törpe elárusítóját hívhatják így, nem? Jó napot kívánok, Holy Humberstone! Hogy vagyunk ma?
2: Nem.
3: Nekem tudod, mit társul mellé? Valami holland világító torony őr. Nem?
1: Őrnő.
0: Milyen a vihar? Holy Humberstone?
3: Miért a Holly az nem lehet férfi név is, hogyha nagyon köpcsös, nagyon kerekded és nagyon aranyos a férfi ember? Azért kérdezem. Mert nekem a kicsit ezt hozzá. Azt mondja Endre.
1: Igen, az női név.
0: Tényleg? Miért? Csak a nők lehetnek szentek, vagy mi?
1: De ezt két ellen írják, de mindegy.
3: De nem az a lényeg, ja. Szerintem itt kiáltsuk ki akkor ma reggel, hogy bátran lehet férfi embert is Hollynak nevezni.
1: Így van, és minden Pista lehet nő.
3: Igen, és minden nő lehet Pista, tehát hogy akkor legyen kerek és szép a világ. Hello. Legyen, megnézted Hollyt?
1: Hello, Holly.
0: Igen, megnézted? Tényleg nő.
3: Mennyire nő? Tényleg nagyon nő.
0: Elég nő. Elég nő.
3: Otthonról hallgatják a rádiót.
0: Elég nő. Menjünk is tovább, én azt mondom.
3: Igen, foglalkozunk a mi nőinkkel, jó? A mi csajainkkal. Mert hogy kukucs, írja nekünk Marika. Jó reggel, szerelmetes, szép szerdát kívánok nektek. Szeretettel, ő volt tehát Marika, de ha felemlegette Szili Vihart is, akkor az ő üzenete így szól. Szép jó reggelt, gyertek teázzunk, kávézunk. Ma reggel Ausztria, Zuben. Korom sötét és esik az eső, de hazafelé áll a szekér rudja. Csodás napot, igen. Nagy ölelés, Vihar.
1: Valaminek örvendeli, nagyon szép, majd aztán itthonról is írjál, ha már meghallgattuk, hogy mit dalol Holly, itt van nekünk Zoli, aki azt írja, szerelmetes, szép szerdát kívánok mindenkinek is, egy kellemes napot, köszi szépen.
0: Köszönjük szépen Anikónak is, drága vagy, szerelmetes, szép szerda reggelt kívánok nektek, csupa szeretettel, sok puszi és ölelés. Ludovik is itt van velünk a Good Morning-kal, aztán P. Isti, aki megjelenik, sziasztok, egy nagyon szép szerda reggelt kívánok nektek is, kitartást.
3: Köszönjük szépen, drága Pisti, illetve hát annyit visszautalván Ludovik üzenetére, ő volt, aki tegnap németül köszön be, ma angolul köszön be. Nagyon kíváncsi holnap vagyok, konnichiwa. Hogy holnap, igen, francia, vagy valamilyen izgalmas, nem tudom, majdnem mondtam valamit. Szóval, hogyha más-más nyelveken köszönsz be, Ludovik, boldog
0: el. Baszk nyelven, vagy mit szeretem?
1: Azért mi jó.
3: Baszus kulcs. Robcsi is ír nekünk, ráadásul fotót is küld. Az ilyen jó reggel, te hűvös szerdán, ahol az alsó gatya reggelente a nadrág alá jár. Ez egy kedves ébresztő gondolat mindenkinek, és hozzáteszi, hogy ennyire hideg van. Küldött egy fotót, felsziszentem itt kicsivel korábban, hogy az hó! Aztán kiderül, pontosítás végette, hozzátesz, hogy a fehér padló az márvány, nem hó.
1: Igen, viszont a teraszajtóban a macskák pogóznak a termopánnál, olyan hideg van, tehát így rá vannak cuppanva az üvegre, hogy hát, ha egy kicsi meleg, talán kilopózik valahol.
0: Ez egy nagyon jó összeállás volt, ez az ennyire hideg van, küldött is egy fotót. ez egy nagyon jó összeállás volt. Istinek is köszönjük szépen, hogy itt van velünk, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve Erika természetesen a 11. kerületből ma sem mulasztotta el a nap felkeltét, úgyhogy jó reggelt, kedveskéim veletek, csodás napon van, ölelés nektek, 11. ker.
3: Jaj, nagyon szeretünk téged, drága Erika, hogy onnan messziről is bennünket hallgatsz, csodás ma is a Pirkadat, Budapeste, egyszer majd megéljük, hogy saját szemmel is tudjuk megnézni. Na viszont, eljött a játék ideje, eljött ugye? Fekete-fehér, igen, nem, új kört indítunk, úgyhogy hajrá, aki még nem tette meg, regisztráljon, nagyon szeretnénk egy jó kis izgalmas párbeszédet folytatni.
1: Nem folytunk meg senkiben nem folytjuk a szót.
3: Egymást egy kalán vízbe. Na jó, de regisztráljátok, pár.
4: Mindenről dumálunk.

0: Reklám. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
1: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
7: Medrész.
6: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
7: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
6: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után is.

0: fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Kezdjük a fekete-fehér igen nemet a mai napra is, természetesen a szerda nevében egy jót játszanánk. Új körünk van, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz majd a hallgató, akivel összecsapunk.
2: István lesz az, akivel játszunk, valamelyikünk egész pontosan. Halló, halló, jó reggelt, kedves István!
3: Halló, halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Mindenek előtt szerintem belecsapván rögtön a sűrűjébe, kedves István, itt új kört indítunk, azt kellene letisztázzuk, hogy kivel szeretnél játszani.
3: Szilárd.
4: Fel is ébredtett tőli ettében.
2: Kész, a táskás szem, amiről korábban beszéltünk, már el is tűnt. Nyoma sincs. Te István, mennyire érzed felkészültnek magad?
3: Egy kissé csak. Na, nem
2: az,
3: nagyon.
2: Az már valami.
4: Az jó.
1: Hát egy perc készültségkel.
4: Egy perc kell. Csak egy perc készültségkel, azt mondta Szili, közben tolmácsolok.
2: Köszönöm szépen, hogy én is értem, hogy mi történik körülöttünk. Na jó, hát nézzük meg akkor ezt a nagy férfi csatát így korán reggelre. István, álmos vagy?
3: Egy kissé.
2: Kissé,
3: elég korán van még.
2: Na, én neked rukkolok, csak hogy tud.
4: Ettől a visszaszámlálótól felébredsz, és egy percig maradj ébren valahogy, figyelj.
0: 3, 2, 1, start!
1: István, foci drukker vagy?
3: Kissé, amennyiben megengedi az idő.
1: Az idő. De nézted a Bajnokok Ligáját az este?
3: Egy darabig néztem.
1: Van kedvenc csapat?
3: Belealudtam.
1: Ugyan?
3: Van, Barca.
1: Yes, ez az! Te vagy a legjobb ember, innen már nyerhetnél is akár. Akkor nem... Vaj, kimondtam a nevet.
2: Igen. Ezt elhebegtett, ha
1: zavarba jöttél. Azt akartam kérdezni, akkor nem nézted végig a meccset, olyan jó volt a második fél idő. Kár érte, de viszont hát, a nyereményet...
3: Reggel kellett jöjjek melóba, és így muszáj volt.
1: Ja.
3: Sajnáltam is utólag, de...
2: Igen, Szili is kellett jöjjön melóba, ezt elárulom, de ennek ellenére, ha táskás szemekkel is, ha fáradtan is, hát, de itt van.
3: Ő szerintem nagyobb drukker, mint én attól.
4: Elképzelhető.
1: Figyelj, a Barszának csak szívvel lehet drukkolni, szóval gondolom te is ezt teszed, úgyhogy egyforma drukkerek vagyunk, mint egy család vagyunk.
4: Lehet, hogy Szili most már a...
3: Így van.
4: A Barszának azt is megbocsátod, hogy miattuk kikaptad a mai fekete-fehér igen nemet, mert hogy úgy néz ki, hogy lévén, hogy te kimondtad a nemet, Szili, ezért a hallgatói a nyeremény. Pontosabban egy csodálatos gagabögrivel lettél gazdag, kedves István.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon-nagyon örülök, hogy laposra vertett Szilit, és nagyon-nagyon szép napot is kívánok egy kalap alatt.
3: Köszönöm.
4: István, honnan hallgatsz, melyik stúdióba veszed el a bögrét?
3: Segesváról hallgatsz.
4: Akkor majd Maros megyében vásárhelyen várnak.
3: Rendben.
2: Szép napod legyen, István. Köszi, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm. Nektek is.
1: Minden jót.
0: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.
5: Mindenki boldog el akarsz tenni. Árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: teljesen össze vagyok zavarodva, hogy Szirinek, Istvánnak vagy a Barcelonának gratuláljuk, de kieséses alapon Szirinek nem, mert ugye kimondta, hogy nem. Úgyhogy akkor maradjon a hallgató is, maradjon a Barca és a Bögre.
1: Így van, gratulálunk neki, essék jól az összes kávé, amit a jó kis bögrénkből fog felhüpürtyölni. Istvánnal játszottunk tehát, és lesz ma még játék, egész pontosan szülinapi nyereményjáték, ugye?
2: Pontosan már következő órában játszani fogunk, úgyhogy vagány nyereményeink vannak, mindjárt mondjuk, hogy pontosan mi, úgyhogy ma még ráhúzunk, holnap már aztán nagyon ünnepelünk, mert holnap már születésnap is van. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk mi is.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
5: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs Sugár út 33 E szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
6: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra. Régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
15: Utaznál, vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden péntek vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Több mint 52 ezer lejes kárt szereztek vissza a Kovászna megyei rendőrök egy sikeresen felderített csalási ügyben. Feltételekhez köti Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását a bukaresti szenátus külügyi bizottsága. A következő órákban 2 és 9 fok közötti értékekre számíthatunk Sepsiszentgyörgyön és környékén. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Lukán Niculescu jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A politikus ugyanis lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott egyeztetés sorozatot, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a tárgyalások nyitottak maradnak, és minden lehetséges kormányzati struktúrát mérlegelnek a stabilitás érdekében. Egyelőre még bizonytalan az ügy kimenetele egyébként, mert még mindig sok a súrlódás a pártok között. Nikus Ordán államfő múlt héten bízta meg a kormányalakítással a negyedik miniszterelnök jelöltet, akinek 10 napos alkotmányos határideje holnap lejár. Romániának a májusi kormánybukás óta már több mint 5 hónapja nincs teljes jogkörű kabinete. Több mint 52 ezer lejes kárt szereztek vissza a Kovászna megyei rendőrök egy sikeresen felderített csalási ügyben. A hatóságok tájékoztatása szerint egy Brassó megyei nő azt mondta az egyik helyi szálláshely képviselőinek, hogy jövedelmező szolgáltatási szerződéseket szerez neki. A megállapodás értelmében a vállalkozó több mint 52 ezer lej garanciát fizetett ki abban a reményben, hogy napokon belül 200 ezer lejes bevételhez jut. Az ígért összeg azonban nem érkezett meg, ezért a károsult a rendőrséghez fordult. A sepsiszentgyörgyi ügyészség irányításával lefolytatott nyomozás során a hatóságok azonosították a gyanúsítottat, és a teljes elcsalt összeget sikerült visszaszerezniük, tájékoztat a Székelyhon. Nádas Péter emlékestet tartanak a mai napon 17 órától a sepsiszentgyörgyi művész moziban az elhunyt író születésnapja alkalmából szervezett eseményen közösségi felolvasással, utána pedig Gerőcs Péter róla szóló dokumentumfilmjével idézik fel a szerző munkásságát. Feltételekhez köti Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását a bukaresti szenátus külügyi bizottsága, miután Kijev új oktatási jogszabályt léptetett életbe. A testület tegnapi ülésén diplomaták és az ukrajnai román közösség képviselői egyeztettek, akik attól tartanak, hogy a szigorítások negatívan hatnak majd a román nyelvű oktatásra. Emiatt tájékoztatást kértek az új törvény hatásairól a román közösségekre. A bukaresti politikusok leszögezték, hogy Románia támogatja Kijev uniós törekvéseit, de csak akkor, ha az ukrán vezetés maradéktalanul betartja a nemzetközi kisebbségvédelmi normákat.
17: 9 mérkőzéssel folytatódott tegnap a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának második fordulója. Vili Orbán végigjátszotta a Lipcse PSV Eindhoven elleni 1-0-ra megnyert találkozóját, míg Salai Roland sérüléséből visszatérve csereként lépett pályára a Galatasarayban, amely 4-1-re kikapott a Barcelonától. Az Arsenal magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Lille-t, az Atletico Madrid pedig 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Club Brugge szolgáltatta, amely 4-3-ra győzött az Inter otthonában, míg a Bayern München 3-3-as döntetlent játszott a Viking ellen. A Sporting idegenben 2-0-ra verte a Lens csapatát, a Sabah ugyanilyen arányban győzött a Slavia Praha ellen, míg a Villarreal 3-1-re múlta felül a Napolit. A második forduló ma további 9 találkozóval folytatódik. 3 mérkőzést rendeztek tegnap este a romániai jégkorongbajnokságban, és mindhárom találkozón a favoritok győztek. A Csíkszeredai Sportklub 2 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Galaci CSM csapatát hazai pályán. A gyergyói HK magabiztos 6-1-es győzelmet aratott Bukarestben a Steaua ellen, míg a brassói korona fölényes sikert ért el a Sportul Studencesk ellen 11 gólt szerezve.
16: A következő órákban nagyjából 2 és 9 fok közötti értékekre számíthatunk Sepsiszentgyörgyön és környékén, az égbolt inkább felhős lesz, csapadék viszont nem várható. Délután 11-12 fokos maximumokra kell számítani, és 3 órától valószínűleg többet fog sütni a nap is. Este 8 órakor 8 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
18: A 3-as szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Jó reggelt, szevasztok! 8 óra után néhány perccel folytatódik a műsorunk. Október 14-e van, szerda, egyetlen egy nap választ el a születésnaptól, ezért ma még nyereményeink vannak bőven. A Gamma Electronics egy darab kézi mixerét sorsoljuk mindjárt.
1: Mindjárt. Egész pontosan Berecki Szili fog sorsolni, Nagy Endre fog sorsolni, és Máté Kicsi is fog sorsolni. Gyertek, regisztráljatok, játszatok velünk, és egyébként is várjuk az üzeneteket.
2: Akik nem sorsolni fognak, viszont zenélni, annál inkább Lozdan és B.O.B. együtt, mert hogy jön a Broken Heart, ez reméljük senkinek nincs összetörve a szíve, ha igen, ez a zene majd megragasztja.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: Bibi Rexa Faithless és a New Religion című dal 2026-os év egyik top slágere. Talán ezt bátran lehet mondani, és itt vagyunk veletek egy újabb órában, egy újabb játékos órában, ezt már ugye említettük, mert tömeg nyereményjátékunk folytatódik. Még a mai napon órai nyereményekkel holnap egész nap fődíjak lesznek. Tehát, hogy nem lesz ilyen, hogy a reggeli műsorban fődíj, hanem egész áldott nap holnap fődíjak lesznek. Wellness hétvégék, utazások, Isztambul.
1: Halljam.
2: Mindig ezt csinálom.
1: Gyere, na. De most nem az van, hogy ezért megcsináltad, s ne lemaradtam
0: kicsit
1: róla.
0: Kicsit vagy a hibás, Endre.
1: Igen, látod? Hát mert húzogatod a mézes madzagot.
2: Meg kéne tanulni, most sose énekeljek, és kész.
1: Na, ezzel én nem értek egyet.
2: Tehát olyan szépen tudsz énekelni. Ilyen Latinovics komolysággal, hogy
1: Isztambul.
2: Amúgy tényleg Isztambulban lehet buszos kirándulást nyerni.
0: Vágyom rád, hogy bitangul.
1: Te tudod a dalszöveget?
0: Menjünk tovább, itt az SMS-ekkel. Mi a helyzet? Hát igen, persze. És nem tudom, most már nem tudom, jól régebb tudtam az egészet, most már nem megy. Nekiszökünk ennek a hosszú-hosszú üzenetnek? Láttátok, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú üzenetek?
1: Júj, nem.
0: Nem, akkor jó, akkor nézzük a többit. Kedves
1: írja
0: nekünk. Boldog szép reggelt, fiatalok, illetve Levi azt írja nekünk. Ahoj, popacek!
2: Popacek. Igen, képes volt leírni ilyen jó kis ékezetes C betűvel rendesen szlávul. Ami most, hogy cseh, vagy szlovák, vagy szerb, Popacek, ahoj.
1: Írja Mónika, hogy bravo, Szili.
0: Ahoj, Popacek.
1: Így van, ez hajrá, Barca. Tehát, hogy azért a foci az úgy végig kísér minket, és közben nem is a leghosszabb üzenetet, de egy másik hosszabbacska üzenetet előre olvastam. Zsófi azt írja nekünk, hogy sziasztok, arcon ütött a valóság. Fix 4 hónap múlva 40 leszek.
2: Istenítesen.
1: Fogadjunk, hogy február 14-én született, teszem hozzá. Hát most mondtam el a reggel, hogy 4 hónap van még Bálint napig. Na, Isten éltessen előre is, drága Zsófi. Viszont az üzenete folytatódva, gyerekként sose vártam a szülinapomat, körülbelül semmit sem kaptam, és a torta is csak fele volt az enyém. Két napra rá volt a nővérem szülinapja, és az enyém között ugye 2 nap különbség, így a tortán is kellett osztozzunk. A sors fintora, hogy a két fiam között is 2 nap van, de nekik már külön-külön van torta,
2: nagyon
1: plusz
2: szép.
1: A személyre szabott ajándék. Na, ilyen ez, ha anyu megjárt, akkor tudja, hogy kell csinálni következőkor.
2: Így van, ami történt a múltban, abból tanulunk, és lehet, hogy korrigáljuk is valamilyen szinten. Zsófi, teljesen rendben van, hajrá, torta maraton.
0: Így van. Na, igazán nekiszöktem ennek az üzenetnek, így beleolvasgattam, Csíkszeredából kaptuk Évától, talán még belefér, azt mondja, jó reggel. Kincső, egyszer én is nagyon helyzetbe hoztam a pedagógus édesanyámat egy születésnappal. Egy másodikos lehettem 82-83-ban, és akkor még nem volt az, hogy leugrottam a boltba, s ilyen tortafagyival kivághatom magam, mivel szilveszterkor születtem, hát úgy gondoltam, mielőtt megkezdődik a vakáció, hát én megünnepeltetem magam, vagy pár osztálytársal, anyukám meglepetését csak az utólagos említéseiből, vagy elmeséléseiből tudom, azt se tudtam, mit szedjen össze, készített gyorsan egy pudingot, de a szép virágcsokrocskára egy dobozkában, amit a arcfalvi hajnalkától kaptam, arra is ma még emlékszem, megnyugtató érzés, hogy teljesen rendben van az akcióm, ha már ketten is vagyunk kincső.
1: Yes.
0: Egy dolgot még azért el szerettem volna mondani, neked a férfiakon a férfiakon a melbimbo egyáltalán nem fölösleges, ugyanis erogén pontok, de Ejsze ezt tudod, vagány veletek éverni, reggelente, tartson ez sokáig, puszi nektek, nem is tudom, hogy akkoriban tartották el egymással a kapcsolatot a szülők.
1: Jaj,
0: egy kicsit káoszos lett ez az SMS, de nagyon jó.
1: Zseniális, tehát Éva mindenek előtt üdv a klubban, akkor a meg nem ünneplendő és mégis megünnepelt szülinapok házatáját, meg hát találkozunk itt férfi melbimbo kérdéskörben is. 07-30-54-88 írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Fú, hát az utóbbi idő, tényleg kedvenc dala. Nem tudom, ezt ilyen rongyosra hallgattam már otthon, meg kocsiban, meg mindenhol. Valamiért ez engem nagyon beütött ez a négy című dal. Úgyhogy ti is tegyetek így, hogy szeretitek ezt a fajta stílus. Miért?
1: Úgy szól, mint a Nickelback.
0: Amúgy igen, amúgy. És jön a Nickelback Budapestre.
2: Ó, menj már, hát mikor?
1: Van a szomszédban.
2: Egy köpetre.
0: Rajtuk nőttem fel, úgyhogy most már ideje lenne eljutni egy jó kis Nickelback koncertre, még vannak legalább.
1: Rajtuk és Pufuléce.
0: De jó volt, mind a kettő. Hát most mi a?
2: Mert Pufuléce egy előadó?
1: Ne, lehetne, DJ Pufuléce.
2: Azt kérdezem, hogy lemaradtam-e valamiről. Kávés, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hajrá, Barsza, hajrá, Sepsi, írja nekünk Árpád. Hát a Barszával a Szili szívében loptad be magad, Árpád a Sepsivel, meg talán a miénkbe, ugye, Endre?
1: Persze, meg mindenki másébe. Aki esetleg nem gránátvörös, hanem piros-fehér színekben látja magát. Közben utána néztem, oknyomozó újságírói munkát végeztem, nagyon komoly a Pulitzer díj, már lassan érik, ürítem a polcot a helyének. Nincs férfi Melbimbó világnap.
2: Menj már!
1: Hiány van a piacon. Tehát úgy érzem, hogy itt egy olyan rés van, ami...
2: Hányadika van ma? Október 14?
1: Igen, de...
0: Igen.
2: Na,
1: nem biztos, hogy ezt
2: na,
1: meg akarjuk csinálni.
2: Na, legyen.
1: Én csak mondtam, én csak utána néztem.
2: Legyen a mai nap a férfi Melbimbó világnapja?
0: Hát, csinál. Figyelj, szerintem az a helyzet, hogy itt is leakadtunk 174-nél a másik a Green Day-esnél, úgyhogy ezeket mi nevezzük ki? Legyen annyi egónk és önuralmunk és ilyen önkény rendszerünk, mert úgy látszik, hogy van, ahol ez működik, ugye?
1: Persze.
0: Hogy a mai világban is, 2026-ban, hogy döntsük el mi, hogy mától ez van, beírjuk mi a könyvbe, és aztán itt valami lesz.
2: Zseniális ötletem támad, egyrészt nagyon egyetértek veled, csak önbizalom kérdése, tehát ha mi kikiáltjuk, akkor így is van, ezt akarod mondani, nem? Tehát nem kell petíció, nem kell megszavaztatni, eldöntjük. Október 14-a a férfi Melbimbó világnapja?
0: Így van.
2: Endre?
1: Megszavaztuk, kész.
2: Megszavaztuk. Akkor a következő zseniális ötletemet szeretném.
1: Ezt nem fogjuk megszavazni, mert úgy csillog a szemed, hogy ezt nem
2: szerintem
1: fogjuk megszavazni.
2: Szerintem tetszeni fog nektek. Arra gondoltam, hogy minden év

0: kérünk, se arc, se név nem kell mellé, csak egy telefonszám alapján megszavazzuk.
1: Ha elszavazom az SMS falunk, akkor én nem fogok ránézni a monitorra 11 óráig.
0: Én nagyon szeretném látni.
2: Én sem.
0: Én megnézem, jó?
2: Szegény Atta, aki át kell másolni az összeset, lehet közte lesz az övé is.
0: Atta, ha itt vagy velem, gyere léci, légy partner, ebben mi ketten összehozzuk, jó? Itt, hogyha fiúk el is határolódnak a kérdéskörtől.
2: Holnap szeretnék női megbimbó szépségverseny.
1: Nem úgy megy az.
0: Nem így megy, sajnos.
2: Miért nem úgy megy? Az miért másabb? Az mitől másabb?
0: Hát egyrészt szebb általában, másrészt többször van rejtve, harmadrészt, hát az jól tudjuk azért úgy fedve, elegáns és szép.
1: Ilyen mozgalom egyébként van. A szabadságot a melbimboknak világmozgalom van.
0: Menj már!
1: És az arra törekszik, hogy ott, ahol férfiak topless lehetnek, ott a nőkkel szemben ne legyen előítélet, és ők is lehessenek topless öltözékben.
0: Jaj, nem rajtad bazsalgok, hanem ott azt írja, hogy Jézus Isten, Isten Szent József. Tehát ez a reakciója.
1: Hát ő benne van.
0: Ezek szerint Atta benne vagy. Örülök. Köszönöm. 07-30-54-88-88. Itt lehet jelentkezni a szépségversenyre, és hogy egyáltalán megírni a véleményeteket.
3: Mindenről dumál.

0: Ja, Istenem, zseniálisak vagytok, komolyan mondom. Tehát itt a férfi melbimbó kérdésköre köré oda gyűjtek a nők. Egyrészt szende kolléganőnk jelzi, hogy október 13-a melltartómentes világnap, csak mondom, írja nekünk, hát tegyük hozzá, hogy kicsit komolyabbra fordítva a szót, október 13, ugye az áttétes mellrák elleni küzdelem napja is, nemzetközi napja, és ennek kapcsán valóban. Viszont miért gondolkodunk egyébként dátumokban, és nem feltétlen október 14-ei dátumban? Támad az a zsenomenális ötlet, hogy legyen a mai nap, ugye akkor a férfi melbimbók világnapja, de egész komoly ellenérv érkezett üzenetben, hangüzenetben, és hogyha minden igaz, Szili, ezt meg is mutatod nekünk, ugye?
1: Igen, megmutatom szívesen, várj, figyelj.
2: Léci, választhatok valami más napot ennek a férfi melbimbó világnapnak, mert van a házassági épózónk, és nem szeretném hozzá a férfi melbimbók világnapjára esne. Léci.
0: Ja, Istenem. Az a bajom, Ágotának köszönjük nagyon szépen az aggódó üzenetet, és egyébként jogos, az a bajom, hogy két tűz közé szorultam, segítsetek. Mert a kis ördög a bal vállamon most meggyőzni Ágotát, hogy mi kell szebb ünneplés forma, mint sem, hogy a férfiak erogén zónájának egyik legszebb bikét ezen a napon ünnepeljük, amikor házassági évforduló van. Endre nagyon szkeptikus. Szkeptikus fejed van.
3: Értem, hogy miért ez a két

0: És mert igazából ebből az derül ki, hogy a hallgató nagyon szeretné megünnepelni ezt a világnapot.
1: Pontosan.
0: És nem szeretné, a konfliktusba kerülni a két ünnepnap.
2: Így van.
1: Igen,
2: így van,
1: na, ezt mondja van. Viszont pontosan szinte szó szerint az angyalka a jobb vállamon nekem is, hogyha ilyen kedves kérés, óhaj-sóhaj érkezik, akkor lehet érdemes eleget tenni. De a hedonista ördög a bal vállamon meg azt mondja, hogy akkor Ágota, inkább duskáljatok a jóban. Hát nem lenne az jobb, hogy két legyet egy csapásra ünnepelni, méltó módon, tejszínhab is.
0: Na. Akarod mondani,
2: két bimbót egy csapásra.
1: Jaj, de egy húran pendültök, ti legények. No.
2: Szerintem is ez így ünneplésnek ez egy nagyon jó lehetőség. Én azt gondolom, hogy nekem én örülnék, tehát férfi fejje gondolkodva, én nagyon menőnek tartanám a házassági évforduló, hogy ilyen napra esne. Esküszöm.
1: Milyen jó lenne, tehát külön meg lehetne lepni a bimbiket is. Tudjátok, egy ilyen rojtos sapkácska, és mit tudom én, egy
2: rojtos sapka.
1: Szív alakú kis tapacs, vagy minek nevezik azokat. Hát tudjátok, amivel úgy lehet
0: így csinálni. De azt le is kell szedni.
1: Ó, Endre, meleg víz, vagy nyál, no.
2: Nem olyan rég hallottam, hogy létezik ilyen, hogy melbimbó smink amúgy.
1: Mi van?
2: Ezt tudtátok?
1: Mi
2: van? Hogy ilyen melbimbó smink, ami abból áll, hogy ugye ugyanolyan színnel formát festenek neki, és akkor lesz ilyen keres. Akkor olyan, mintha ha szívecske melbimbód lenne, vagy olyan, mintha csillag lenne, vagy ilyeneket lehet csinálni.
1: Miért?
2: És ez állítólag smink. Én úgy tudom, nem tudom, azért, hogy a strandon néz ki jól. Képzeld, amikor szembe jön veled egy spanyol ilyen enyhén abbarnitott kreolbőrű Adonis. Két szívecskés melbimbóval. Szerintem nagyon jó lenne.
1: Te figyelj, ezt így egyelőre nem tudom vizualizálni magam előtt, de el tudom képzelni, hogy ez működőképes. Attól függ, hogy mit sminkelnek rá, ugye, mert hogy nem tudom, szangriás üvegek lesznek ott, akkor lehet, ez nem lesz annyira szép. Főleg úgy, hogy akkor ott nem barnul meg. Tehát akkor egész szezonban kitart, mert amikor ugye a barnulás a keretet, a sziluett, na megvan, értitek.
0: Értjük. Ez nem lett egyszerűbb ez a kérdéskör. Sőt, egyre vékonyabb a jég, úgy érzem.
1: Ez Tata írta, hogy aha, és ez gyereknapkor festik az arcfestés mellé.
0: Van a függöny, oda mennek a felnőttek.
2: Ja, Istenem, nagyon jó, nagyon jó. Érkeznek ezbe az SMS-ek is, úgyhogy majd mindent megbeszélünk, csak van egy kicsi dolgunk most az helyzet, hogy tényleg komolyabbra kell fordítsuk a menetet, mert hogy mégiscsak játék van, születésnapi játék. Úgyhogy ezzel fogjuk most folytatni, aztán visszatérünk, ne aggódjatok.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán. Hármas

0: Reklám.
1: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
4: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Helyi ízek.
8: Ham.
7: Helyi éttermek.
8: Ham.
7: Helyi futárok.
8: Ham.
7: Te is a helyit választod?
8: Ham. Kattanj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
11: ismét slágerek,

0: születésnapi játékunk. A születésnapunk előtt egyetlen egy nappal ez kezdődik most, és keresünk egy játékost.
1: És meg is találtuk Csillát, mert nálunk egy csettintésre működnek a dolgok. Keresünk, találunk, hívunk, telefonálunk, és mindjárt, ha minden jól megy, akkor nyereményt is adunk Csillának.
2: Igen, egy nagyon vagány kézi mixer a Gamma felajánlásával. Már csak egy jó kis születésnapi ajándékot várunk, ami nem kerül semmibe, csak jó szándékba Csilla részéről.
3: Halló!
2: Halló, halló, Csillához van szerencsénk, jó reggel, szia!
3: Igen, jó reggel!
1: Szia, jó reggel, szia Csilla!
0: Jó reggel!
2: Hárman is köszönünk, Máté Kincsőt, Berecki Szirit, Nagy Endrét. Hallod, a Rádió Gagától hívunk születésnap ügyben.
3: Jaj, Isten éltessen titeket!
1: Jaj, köszönjük
2: szépen! Jó, jó,
1: Csilla, te már fel vagy pörögve ilyen korán reggel, én ha jól hallom. Mit csinálsz?
3: Hát most értem be a munkába, és épp hamarosan kezdődik egy gyűlésünk.
1: Jaj, én embert még boldognak ennyire gyűlés miatt nem láttam, nem hallottam.
0: Egy gyűlés előtt van.
3: Még gyűlés előtt van. Valójában tőletek vagyok boldog.
1: Jaj, de édes vagy, köszönjük nagyon szépen. Kérlek, árul, de mi a munkahelyed? Mivel foglalkozod, hogy ilyen jókedvű vagy?
3: Én a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál dolgozok.
1: Azaz, jó közeg, csupa fiatalosság.
0: Így van, így van, így van. Na gyere, akkor gyorsan egyet játszunk, jó? Még mielőtt a meetingre be kell ülni, hogy ne zavarjunk meg nagyon. Az lenne a feladatod, ugye, hogy ki kellene találja a rádiónak egy fiktív ajándékot, hogyha te adhatnál, akkor mit adnál a rádiónak?
3: Az az igazság, gondolkodtam rajta, és nagyon sok minden eszembe jutott.
1: Ó, sorolja, de... bátra.
3: Sorolja?
1: Igen, igen, minél több, annál jobb.
3: Hát mindenképp egyszer egy dalt, amit szerintem minden reggel lejátszhatnátok.
1: Na, melyiket?
3: Melyiket?
1: Melyik?
3: Hát ezt most kellene valaki megírja.
1: Jaj,
2: egy nekünk írt külön szülinapi köszöntő dal.
3: Igen, ez szóló, igen.
1: De jó, ez tetszik. Ez jó.
2: És kivel írattál meg, ha megtehetnéd, ha kiválaszthatnál egy énekest, énekesnőt, egy sztárt, kidaluljon nekünk?
3: Hú, na hát ezt nem tudom, de lehetne akár egy jó kis ilyen versenyvizsgát hirdetni, és akkor mondjuk lehet, hogy több ilyen dal is
1: pályáztatni.
2: Egy reality műsor.
1: Ó, nagyon jó, nagyon jó.
0: De látjátok magatok el, nem, hogy Bagosi Norbi Rúzsa Magdival verekedik éppen azért, hogy vajon ő, vagy Azaria énekelje a dalunkat, nekem ez tetszik.
2: És mi lennénk a sűrű?
1: Ja, igen, nekem ez tetszik, ezt kipróbál, csinálnak mi is magunk, de hogy a stúdióasztalt csak simán átalakítanánk ilyen mentorpultá, beülnénk hárman és zsűriznénk, nagyon jó. Csilla, jöhetnél te is, mert ugye a nemek aránya az, hogyha ki van egyenlítve, akkor jó. Na jó, felsorolás első fejezet megvolt. Milyen ajándékra gondoltál még? Mondta, több ötleted van.
3: Lehetne mondjuk egy ilyen doboz is, amiben 365 üzenet lenne, és akkor a következő szülinapotokig minden nap egyet kihúznátok, azt felolvasnátok, amit a nézők küldenének be, és akkor minden nap azzal kezdhetnétek a napotokat, hogy meghallgatjátok, vagy felolvassátok magatoknak, hogy pont az a hallgató miért szeret titeket hallgatni.
1: Oh.
0: Ez nagyon jó. Ez nagyon.
1: Hát kész,
0: ez
1: én
0: nagyon
1: olvadok. Magány. Én olvadok ez el. Hát ez nagyon jó. Ó, ezt nem csináljátok meg, drága hallgatók, ha már ilyen jó ötletem van, csinálnak. Hát, de komolyan.
2: Jó ötlet, valaki csinálja meg, ugye. Már is, mintha egy meetingen lennénk.
1: Persze. Hát, Csilla, megalapozzuk a reggeledet, annak rendje és módja szerint. Hát, nagyon köszönjük, nem kínozunk többet a felsorolásban, mert itt kettőből kettő csillagos tízes az ötletelés szintjén. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, drága Csilla, és nagyon-nagyon gratulálunk, mert hogy szerintem jóféle háziasszonyhoz kerül a jóféle nyereményünk, ugyanis a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kézi mixert nyertél ebben a pillanatban nálunk. Gratula neked!
3: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindenkinek ilyen jól induljon a napja.
1: Így legyen!
2: Köszi, hogy itt voltál, gratulálunk! Vagy, még szépen. Egyszer olyan finom habcsókot fogsz sütni ezzel a kézi mixerre, hogy csak na, könnyű meetinget mára!
3: Köszönöm szépen!
1: Szia!
4: Gratulálunk a Paraldi Gamma üzlet nyertesének! Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: gratulál még egyszer Csillának, és nagyon-nagyon jó ötletei voltak. Köszönjük szépen. Endre mondta korábban, hogy komolyra kell fordítsuk a szót, de én csak megkérdeztem volna a biztonság kedvéért Bimbi kérdésben is.
1: Hát ez most sajnos elmaradt, mit csináljunk, majd egyszer pótoljuk az életben, de tényleg ő volt az egyik legkreatívabb eddig a játékban, úgyhogy nagyon szeretjük az ilyeneket, megérdemelte a győzelmet.
2: Lesz még játék, érdemes még mindig regisztrálni, mert ma is, holnap is, játék utolsó napján is nyitva még a regisztráció, holnap délután 3-ig élhettek ezzel a lehetőséggel, úgy, ahogy élhettek a hírekkel. Most 9-kor ez jön.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond Étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem, a mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót?
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Én meglepni. Megtam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
3: Reklám.
6: A tisztaság a lélek tükre. És amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást. Otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
7: Várunk a Poliana klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
8: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
10: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro. Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Egyes résztvevők szerint nehéznek bizonyult az iskola igazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsga első megmérettetése. Kovászna megyében 42%-os a jelentkezés ezekre a vezetői posztokra. Lemondásra szólították fel az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután a diplomata egy korábbi díszvacsorán azzal fenyegetőzött, hogy Washington bárhol képes lenne megbuktatni a kormányt. A mai napon nem lesz eső, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Az Ábia közölte, hogy pénteken elindítja a 2026-os agrártámogatások előlegeinek kiutalását. A gazdálkodók november 30-áig biztosan megkapják tehát ezt az összeget. A szabályozás értelmében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap keretéből származó források legfeljebb 75%-a, míg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból biztosított összegek akár 85%-a is átutalható előlegként. Az Ábia kiemelt célja az, hogy a folyósítási szakasz kezdetén a lehető legtöbb termelőhöz eljussanak ezek az összegek, hiszen nagy segítséget jelenthetnek majd az őszi talaj- és betakarítási munkálatok elvégzéséhez, valamint a gazdaságok napi működési költségeinek fedezéséhez. Egyes résztvevők szerint nehéznek bizonyult az iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsga első megmérettetése. A tegnap megtartott írásbelin a jelölteknek egy 20 tételes román nyelvű kompetenciatesztet kellett kitölteniük, amely a verbális, logikai és matematikai képességeiket mérte fel. A Székelyhon által megkérdezett vizsgázók visszajelzései szerint a feladatok lényegesen nehezebbek voltak a mintáknál, és a rendelkezésre álló egy órás időkeret sem bizonyult el. A jövő héten folytatódik ugyanakkor a megmérettetés, ezúttal a menedzsment és a törvényi ismeretek írásbeli vizsgájával. Kovász nemegyében 42%-os a jelentkezés egyébként ezekre a vezetői posztokra, vagyis a 109 állásra 40 pályázó adta le a dossziéját. A mai napon a Sepsiszentgyörgyön lehetőség nyílik találkozni Kovács Istvánnal, az idei Mindformers egyik legjobban várt beszélgetése. Kovács István nemzetközi labdarúgó játékvezetővel személyes okok miatt elmaradt. A találkozóra azonban most sor kerül az egykori dohánygyárban. Holnap, azaz október 14-én este 6 órától a Mindformers külön kiadásán arról mesél majd, hogy milyen a világ legnagyobb futballmeccseinek középpontjában állni. A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. A regisztráció link a Mindformers oldalán található. Lemondásra szólították fel az Egyesült Államok athéni nagykövetét, miután a diplomata egy korábbi díszvacsorán azzal fenyegetőzött, hogy Washington bárhol képes lenne megbuktatni a kormányt. Ez pedig annak apropóján került a sajtóba, hogy nem sokkal később a román kormány valóban megbukott. Ezzel együtt azt is tudni lehet, hogy az athéni vacsora után, ahol elhangzott ez a mondat, Bukarestbe utazott, március végén pedig személyes találkozója is volt Sorin Grindeanu PSD elnökkel és Bogdan Ivannal. A sajtóban pedig az a hír keringett, hogy a kormány megbuktatásáról egyeztettek, bár ez nincs bizonyítva azóta sem. Mindemellett Grindeanu is cáfolta, hogy a borozsán kormány megbuktatásáról egyeztettek volna az amerikai diplomatával, de nem csupán emiatt indítványozták a távozását, ugyanis pénzügyi visszaélésekkel és luxusutazások elfogadásával is megvádolták. A nagykövet jelezte, hogy eleget tesz a washingtoni kérésnek és távozik, ám a személye ellen felhozott vádakat határozottan visszautasította. A mai napon nem kell esőre számítani, a délelőtti órákban a hőmérséklet értékek ugyanakkor rendkívül alacsonyak lesznek, 1 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk, ugyanakkor felhős lesz az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Na háló, sziasztok! A közepének a közepibe vagyunk, mert hogy a hétnek a közepibe szerdás, az adásnak a közepibe 9 után. Szóval mindenkinek üdvözlet középről.
1: Jó reggelt, igen, ez egy nagyon jó hely, főleg itt nekem középen, mert folytatjuk a műsorunkat, természetesen is itt vagyunk veletek mind a hárman, Máté Kicső, Nagy Endre és Berecki Szili.
2: Így, mondanám, hogy minek a közepéről jelentkezünk, de maradjon ez inkább titokban és fedje balladai homály. Jó reggelt, vidám délelőttöt nektek, köszi, hogy itt vagytok, Maybell-el indítjuk ezt az órát, jön a Don't Call Me Up.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemében.

0: James Blunt és a Taste is Like Summer. Fú, de jó lenne egy jó kis nyár ízt valamit, és egy kicsit azt élvezni újra, de most egyelőre nem ez van, úgyhogy mindjárt itt a mandarin szezon, ne felejtsétek el. Jó reggelt, jó napot mindenkinek, aki most csatlakozott, nagyon szeretettel üdvözlünk titeket, ez a Rádió Gaga reggeli műsor, a továbbiakban is a hármas szabály nevet viseli, és ezt a nevet büszkén viseljük,
1: itt vagyunk mind a három. Osztályunk létszáma 3. Olyan aranyos fotót kaptunk Messengeren, hogy olvadok el. Csak megpróbálok annyira bezumulni, tudjam elolvasni a szöveget is, de nem biztos, hogy fog ez sikerülni. Endre, segíts, kérlek, egyrészt gyorsan elmondom, a fotó egy rajzot, gyerekrajzot ábrázol. Képzeld el, a Dumadubát rajzolták le nekünk.
2: Nézd meg Facebookon.
1: És gyönyörű, és egyébként tényleg néz rá. Tominak köszönjük nagyon szépen, gyanúm szerint az ő kisfiának, kislányának köszönhetjük ezt. És azt írja, hogy boldog születésnapot kívánok a Rádió Gagának, erőben, egészségben, szeretetben, szerencsében,
2: békességben.
1: Mit írott?
2: Majlát Tomitól.
1: Igen. Rádió Gagának boldogság, kitartás. Boldogságban és kitartásban kíván boldog szülinapot. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó.
2: És milyen szépen meg van rajzolva a Dumaduba. Tehát komolyan. Tehát ha az,
0: ahogy
2: kellene a dizájnerek az autó gyártónál, a Fordnál, most már kimondhatjuk, mert ilyen márkája a Duba, kellene példát vegyenek és egy kicsit újra rajzolják a Dubáikat.
0: Ahogy ti olvastok ilyen jogkívánságokat, ez nagyon-nagyon jól lehet. Hát képzeljétek el, mások ebből dolgoznak egész nap.
2: Gyerekkézírást,
1: gyerekkézírást olvastunk, nézd el nekünk.
0: Mások így dolgoznak egész nap, képzeljétek el. Az lehet túra, nem? Tehát ilyen hangsúlya olvasni jogkívánságokat reggeltől estig.
1: Nem, de ez azért volt nehézkes, mert hogy a rajzon látható szöveget olvastuk fel, ezért kellett az Endre segítsége is. Hát olvasd ki te egy gyerekrajzot, mire oda jutsz.
0: Ne, igazatok van, csak ez jót hallgatni, úgyhogy nem láttam, azt csak így hallani. Nagyon jó volt. Na hát itt beszélgettünk a férfi melbívó világnapról, amit így kineveztünk önkényesen magunknak a mai napra. Köszönjük szépen az üzeneteket. Háromnegyedét nem lehet beolvasni, mert egyszerűen nem tudjuk beolvasni rádióba. Úgyhogy köszönjük szépen mindenféle világnap ötletet, és talán ennyi.
1: Igen, Laurent üzenetét azért csak így hozzáteszem, hogy valamire mégiscsak billenjen el a mérlegő. Azt írja, hogy sziasztok, nekünk is ma van a házassági évfordulónk, de engem nem zavar, nagyon tetszik nekem az ötlet, meg is mutatom este a feleségemnek a melbimbómat, hallám változtat-e a házasságunk, vagy hallám változott-e a házasságunk óta. Kész vagyunk. Én ettől már boldogabb vagyok.
2: Így van, ma is valami fontosat itt hagytunk a közösségnek.
0: Így van. Na, de beszélgessünk valami más témáról. Mit szóltok hozzá?
2: Gyere.
0: Mit szóltok? Van valami világnap, Endre, azt kérdezzem, meg nem csináltunk amúgy
2: az értelmeset. Szerintem most már jobb, hogy nincs.
0: Jó, oké, rendben van. Válaszunk egy jó kis témát. Van kettő ötletem, és akkor döntsük el, hogy melyik legyen. Inkább egy kicsit a hiedelmekről beszélgessünk, és arról, hogy úristen, mi lesz egy hónap múlva. Ez azért eléggé aktuális dolog.
2: Egy hónap múlva?
0: Igen,
1: november 13-án,
0: igen, hát már kicsit kevesebb is, mint egy hónap múlva.
1: Igen?
0: Pontosan péntek lesz, de hogy mi történik, mert azért nem van egy nagy jóslat arra. Illetve a másik téma az az lenne, hogy ha már maradjunk egy kicsit a csintevéseknél, meg az ilyen iskolás, meg nem tudom milyen dolgoknál, vagy akár munkahelyi dolgok, hogy mi volt az a dolog, amiért mondjuk óráról kidobtak, amiért mondjuk a munkahelyen felszólítottak, stb. Na, melyik felé induljunk el?
1: Én mielőtt bármit is döntenék, ezt a hallgatói üzenetet szeretném még elolvasni. Tehát ez legyen a C opció, már csak azért is, mert olyan szép. Zoli írja Fehéregyházáról. Sziasztok! Szilva pálinkás, szederszörpös, szappanszagú, szerelemes zenével, szivárvány színű szőlőt szüretelő, száraz, szépnapos, szélmentes, szerelmetes szerda jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát imádlak, Zoli, 07 30 74 88 88. Ha szeretnétek beszélni a döntésbe, hogy melyik témát boncolgassuk, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Lola Young és a Messi című dal, pontosan 6 perccel fél 10 előtt, és úgy látszik, hogy eldőlni látszik a téma, mert hogy írja Lehel, hogy felesleges vagy, mint férfin a melbimbó, mondtam egyik munkatársamnak, másnap várt a HR.
1: Nem éppen csintevés, de beszólásnak beszólás.
0: Hát de jó, igen, beszólás, csintevés, nagyjából ez lenne akkor a téma, mert Melinda is azt írja, sziasztok, a csintevőset, mikor iskolások voltunk, nagyon sokszor kitettek óráról, mert írtam a pad alatt szerelmes levelet. Jó lesz ez a téma, akkor eldőlt. De nem aggódjatok, majd a izéről is beszélgetünk. A november 13-ról az is megírni misét, csak majd máskor egy másik napon.
1: Igen.
0: De akkor maradjunk itt, hogy akkor péntek. Mi a helyzet? Egy kicsi.
2: Kicsi jaj, de pénteken nem lesz rendre.
1: De lesz még péntek az életben. Te valahogy péntek 13-áig novemberben megejtjük. Na, van majd egy hónap.
2: Valahogy megoldjuk. Azt egyelőre akkor előlegezzük meg, hogy mindenki időben tudjon elkezdeni rettegni, félni, hogy novemberben lesz-e péntek 13-a.
0: Így van, így van.
2: Igen.
1: Na jó. Te így tudsz ijeszteni? Tőled az életben ilyet meg már valaki?
2: Most, hogy kérdezed, lehet, hogy nem. Hát láttad ezt
0: gyerekeknek
2: az arcot?
0: Gyerekeknek való horrorfilm szinkron hangja már tekints.
1: És a gyerekek így ülnek a mozgatható
0: 3 év felett.
2: De kicsit olyan, mint a szörnyertében, nem? A szörnyek szinkron
0: pont
2: hangja
0: olyan.
2: Egész pontosan.
0: Pont olyan.
1: Igen, mikor ijesztegetni akarsz, akkor is cuki vagy, ez van?
2: Ennyi. Én ilyen szerethető szörnyűség vagyok. De egyébként, mindegy, annyi mindent meséltem magamról. Csak azt akartam mondani, hogy volt egy gyerekkori álmom, hogy szinkron hang leszek, de csak azért, mert hogy annyi gyönyörű, egyébként tényleg zsenomenális magyar szinkron hang van, és le az összes kalapokkal, az összes ilyen színész vagy szakember előtt, de azt mondtam magamnak, hogy ha vannak ezek a hülye tini csás hollywoodi filmek, tudjátok, ahová kell, ennek az ilyen vékony hangok is, ahol valaki így beszél, és hogyha valakinek erre szüksége van, mint szinkron hang, akkor én tudom hozni.
0: Ez nagyon jó. Nekem egyből felhozta a liceumból az álom.net című filmet.
2: Ha ilyenekre gondolok.
0: Magam sem értem, hogy miért, de minden reggel egy fél órával hamarabb keltem, hogy 4 részben meg tudjam nézni. De nem tudom miért. Tehát, hogy
2: 4 részben?
0: Egy ilyen. Igen, hát igen, mert reggel kellett kelni suliba. 4-kor nem kelhettem fel, hogy elérek 7-re.
2: Jaj.
0: Úgyhogy mindig felkeltem fél órával hamarabb, megnéztem a fél órámat, és aztán mentem.
2: És akkor például, hogy témába vágó legyen, akartam kérdezni, hogy véletlenül suliba

0: szeretem.
1: Kőbe vistik.
0: De most komolyan, na ez a szerelmes leveles történet nincs meg mindenkinek az életében.
2: Én csak kaptam.
0: Menj, menj, hogy egyszer beképzeld popádat azt neked. Az én csak kaptam, hogy nem. Öröki, mi voltunk a csípés.
2: De tényleg, amúgy a lányok vagy a fiúk írnak több szerelmes levelet
0: is? Hát a lányok, persze. Lányos,
2: akkor mi vagyok én a beképzeld?
1: Nem, a fiúk. 100% a fiúk.
0: Milyen látványosan gondoltad meg magad? Nagyon tetszik, Szili. Mutasd még egyszer.
1: A lányok soha nem írnak szerelmes levelet. Mindig a fiúk írtak szerelmes levelet.
0: Egyébként itt alá kell támasszam mindünk közül a legifjabb
1: hogy
0: szakértőt.
1: Hogy
0: meggondoltuk, igen. Tényleg. Ha belegondolok, akkor én írtam azt hiszem ilyen szerelmes levelet a pad alatt. Tény, hogy óráról nem tettek
1: fiúnak?
0: Ki. Igen, képzelt fiúnak. Képzelt, de
1: meg,
0: volt...
1: Mama, meg kell kérdezni.
0: Ebben a nagyon multikulti világban hadd osszam meg veled, de akkor is viszont voltam középiskolás, akkor, mikor én kaptam lánytól ilyen levelet. 07-30-54-88-88, jaj, ezeket a tekinteteket kellene lássátok, drága hallgatók. Írjatok nekünk üzenetet.

addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak teraszok, kigombolt napok, ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Jaj, nagyon szeretjük Velhelóékat, 9:30 van a szerelmetes szép szerdai délelőttben, és akarva akaratlan kicsit a szerelmes levelek, az iskolai szerelmes üzenetek irányába terelődött a beszélgetésünk, hiszen ugye arról van szó is, az a nagy kérdés, hogy akár annó sulis közegben, de akár munkahelyi közegben milyen csintevések voltak, hát mondjuk megbüntethetőek, akár úgy, hogy nem tudom, ne adj Isten, kicsaptak az iskolából, vagy piros perzsára kerültél, vagy a HR osztály maga elé szólított, vagy az igazgató, a főnök, a chef, a boss azt mondta, hogy ennyi, Szilárd, vagy Nagy Endre. Endre nagyon

0: Nagyon húzockodsz. Mi a helyzet?
1: Volt egyszer egy eset egy székelyföldi középiskolában.
0: Jaj.
1: Amikor iskola kirándulás volt. Nem, semmi közünk hozzá. De amúgy igen. Az történt, hogy a teljes iskola, tehát az elemisták és a licisták, mindenki kint volt erdei kiránduláson, és egyesek az elemistákat jesztegették az erdőben a bokorból medve hangokkal. És akkor egyesek két hétig a könyvtárban ültek, mert ugye úgy nyugodtak ki, hogy könyvtárba kellett ülni, és okoskodni kellett. Igen, borzalmas volt.
0: És hány könyvet olvastál el?
1: És nem úgy jesztegettünk, mint te az előbb.
0: Jaj, nem rendes medve hangos.
1: Brum-brum.
0: Na, menjetek a melegebb éghajlatra oda. Hát nem tetszik.
1: Nagyon
0: hát nem tetszik.
2: De, na. De tetszeni tetszik.
0: Megyek haza.
2: Nem jöttünk meg, mert tetszett. Igen, és várjál, becsináltunk a könyvtárat. Jaj, te jó ég! Hát most csak hisztam oda.
0: Mondjátok, hogy ez jobb volt.
1: Ez jobb volt, na, ez jobb volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Ugye Szili nem mondott, hogy jobb volt.
2: Ez jobb volt. Cuki volt.
1: Nem a cukit keresni.
0: Nem cukit akarok lenni, hanem
2: ilyesztő. Tudom, de hát az volt. Hát most mit csinálják? De alakíts meg egy kicsit rajta. Jó úton jársz.
0: Köszönöm úton szépen. Se szinkron karrierem nem lesz.
1: De jobban megy a vékony. Nézzek a Szíria Melinda, hogy jesszus kincső, akkorát szöktem mosogatás közben a kedves vékony hangodra, hogy csak. Hát brutálisak vagytok.
0: Hát itt a baj.
1: Máját éveztettél.
0: Hát a szinkron hanggal tudtam ezek szerint nagyon jól ijesztegetni. Csak felcserélődtek a szerepek bennem.
2: Így van. Nem akarsz véletlenül horror hangos könyvet olvasni?
0: De igen, King szövegeket szívesen olvasnék.
2: Na, látod.
1: King csak.
2: Semmi. Ender, mit mondtál? Bezártak a könyvtárba téged? Ez volt a büntetés?
1: Nem bezártak, hanem ott kellett letölteni az iskolai órákat.
0: Kérdeztem, csak el akarsz siklani a válasz mellett, hogy hány könyvet olvasták ki?
1: Nagyon sokat. Képzeljétek el, olyan könyvtárunk volt, nem volt internet benne. Muszáj volt olvasni analóg könyveket, hajaj.
0: Hát, és hány hét volt ez?
2: Úristen, nagy büntetés volt.
0: Kettő. Két hét alatt hány könyv?
1: Nem emlékszem már pontosan, de volt hosszú is közötte.
2: Tehát egy.
1: Tényleg, komolyan.
2: Jó, oké. Most kicsit úgy próbálom elképzelni, hogyha bezárnának egy ilyen stúdiós környezetbe, tudod, itt tele hangszerekkel, akkor úristen, mekkora büntetés, ez nagyjából ugyanaz lehet ez neked.
0: Körülbelül én is így élném meg az ilyen típusú büntetést, hogy jaj, atya úristen, jaj, ne, csak a könyvtárban ne küldjetek,
1: léci.
0: Ó, jaj, igazgató, ne,
2: jaj, ne, hogy sírok, ne.
0: Tessék,
2: bárnyalat. Büdös a könyvtáros néni szája.
1: Azt nem látjuk.
2: Bezárjanak oda, kérem. Ja, Istenem, milyen jók
0: na,
2: vannak.
0: Na, szedjük össze magunkat. Azt mondja,
2: Sapka kérdi, hogy...
0: Igen,
2: mondja. Hogy mondd el, hogy mit szerint mondod, Sapka?
0: Arra kíváncsi, Sapka, hogy faxon küldtünk-e már szerelmes levelet. Hát faxon...
1: Én nem.
0: Pont nem.
2: Pont, még én sem. De én már az a generáció voltam, aki már úgy nem nagyon faxolt.
0: Te tudod-e, hogy mi ez a fax?
2: Köszönöm szépen, a kérdésedet tudom, de nem használtam soha. Tényleg nem használtam
0: faxot. Nem használtad
2: soha.
0: A faxot?
2: Nem. Nem használtam. Nem. Még nem használtam, de majd egyszer egy ilyen retro kiállításon majd kipróbálom. 0-1-30-54-88-88.
0: Endre jöhetek feladta. Jöhetek
2: Laura az üzenetek.
0: Endre feladta. Sziasztok, írjatok.
2: Isten szegény.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: reklám. Dr. Optics.
1: Akkor most doktor vagy optika?
0: Szinte mindkettő.
1: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
2: Robin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdivásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdivásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
4: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
7: ismét slágerek és új zenék.
5: Rádió.

0: Jönnek itt az SMS-ek közön, írja Lehel, hogy Szili mosaragítottál magadra nagyon sok könyvtáros nénit. Nem ez volt a szándék, hello? Tehát nem ez volt a szándék, nem azt mondtam, hogy az összes könyvtáros néninek van az a helyzet, ami van, hanem azt mondtam, hogy egy esetben, amikor talán ez büntetés lehet. De ez még lehetett a 60-as években.
1: Már rég volt, én már arra sem emlékszem, miről beszéltünk.
0: Hogy büdös a könyvtáros nénisek a szája.
2: És ezért nem az összes könyvtárba menni, persze.
1: Nem.
0: Hát te kérted is, hogy
1: egyébként se igazságos dolog, meg nincs semmi valóság alapja.
0: De hogy van?
1: A könyvtár a világ legjobb helye, ezt letisztázhatjuk.
2: Nem azért olyan a szája, mert könyvtáros, hanem azért, mert nem most fogad.
1: Igen, és lehet egy nyerővel kéményseprő is valaki, ugye szakmától függetlenül. Jaj, Szabolcs nagyon kedves üzenetet küld, hogyha mindenkori csintevések iskolába, munkáján, stb. Ezt mondja, hogy szerelmetes jó reggelt, nálunk a villámposta volt a divat akkoriban a középiskolában.
2: A villámposta az, amit megírtás, akkor a padok között sorra átadtátok, amíg eljutott a hátsó padba, az első padba, és akkor mindenki kezén átment?
1: Nem, az a ficujka, nem? A villámposta nálunk legalábbis az ilyen szívküldi dolog volt, amikor ilyen Valentin napi bulit, vagy Mikulás bulit.
2: De személyesen az az asztalára.
1: Nem volt futár.
2: Na hát igen.
0: Ez volt a kérdés. Hogy akkor, mert van az a tényleg, tehát lehetett egy ilyen jelenség, hogy mit tudom én, az a villámposta, amikor kézről kézre eljut az hátcsapatból az elsőbe, ott tovább pirikének. Vagy van olyan, ami nálunk is volt a suliba ilyen, hogy kitettek egy postaládát a suli bejárata mellé, és akkor oda lehetett ilyen anonim szerelmes leveleket Valentin napkor küldeni, és akkor eljutották ahhoz, hogy Katikának a 11B-be. És akkor oda vitték
1: nálunk
0: Katikához
1: 11B-be. Nálunk is működött ez a módi, csak nem dobozt tettek, nem volt konkrétan postás, akinek odaadta, és azt mondtad, hogy vigyed zsigának a 7. C-be.
2: A postás, gondolom, hogy mindenféle komoly titoktartási szerződést aláírt, meg GDPR-os, meg egyéb iratkozatokat, hogy nehogy véletlenül kiderüljön, de úgyis, mire leállt a Bálint napi őrület és a levelek kézbesítve lettek, mindenki tudta, hogy kikitől kapta a legvégére.
1: Jaj, persze, meg hát a jó fej volt a villámpostás, akkor így kacsintotta, hogy nem Bercitől jött.
2: Nem, a villámpostás annyi Eugéniát kapott a suli büféből, hogy nem jött se megenni.
0: Nálunk ez egy kicsit anonimabb volt, mert ott egy dobozba tették be, és aztán utána a diák szövetségesek kihorták, úgyhogy nagyon azt nem tudhattad, hogy honnan van.
1: Mm-hmm. Hát a dobozos megoldás ilyen szempontból azért jobb, hogy tényleg megmarad az anonimitás, de ezt már
2: de
1: jó
2: tudtad,
1: kérdés.
2: Hogy a 8. C-bű Pistike írja mindig 3K-val összeretlek.
1: Egész pontosan. Ha már levelek, Zsolt írja nekünk, Isten éltessen sokáig boldog szülinapot kívánok, Rádió Gaga. Zsolt vagyok hármas faluból, és nekem még megvannak a fiatalkori leveleim. Ó, ez de jó. Ezeket előszedni és egy kicsit nosztalgiázni szerintem mindig vagány szép dolog.
2: De azok vannak meg, amelyeket te írtál másnak, és senki nem vette át, ezért megmaradtak, vagy azok vannak meg, amelyeket mások írtak neked? Én kíváncsi vagyok. Egyébként ez ennyi év távlatából ezt újra olvasni izgalmas is. Lehet, idézetek is jöhetnek azokból a levelekből. Akár Zsolt, írjatok nekünk, milyen csíntevések, milyen huncutságok zajlottak annó.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: olyan jó dolog nosztalgiázni, előkerül a valamikori énünk, és ha magunkon nem is, de mások nosztalgiáján még, akár lehet jót is bulatni, vagy mosolyogni.
1: Így van, úgyhogy 0-30-54-88-88, ide leírhatjátok a saját nosztalgiátokat, hát ha valakinek motivációt adtok, és hát ha olyan sulisok is hallják, akik elkövetik ugyanazt.
2: De leírhatjátok azt is, hogy mi történt a legjobb haverotokkal annó, és nagyon ciki a sztori, vagy a mostani kollégát, akit természetesen nem nevesítünk, de szintén fel lehet emlegetni. 0-30-54-88-88, jöhetnek az üzenetek, ahogyan érkeznek a friss hírek is.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond Étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
7: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
9: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
10: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
11: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
12: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
13: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
12: Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Több mint 52 ezer lejes kárt szereztek vissza a Kovászna megyei rendőrök egy sikeresen felderített csalási ügyben. Feltételekhez köti Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását a bukaresti szenátus külügyi bizottsága. A következő órákban 2 és 9 fok közötti értékekre számíthatunk Sepsiszentgyörgyön és környékén. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Lukán Niculescu jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A politikus ugyanis lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott egyeztetés sorozatot, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a tárgyalások nyitottak maradnak, és minden lehetséges kormányzati struktúrát mérlegelnek a stabilitás érdekében. Egyelőre még bizonytalan az ügy kimenetele egyébként, mert még mindig sok a súrlódás a pártok között. Nikus Ordán államfő múlt héten bízta meg a kormányalakítással a negyedik miniszterelnök jelöltet, akinek 10 napos alkotmányos határideje holnap lejár. Romániának a májusi kormánybukás óta már több mint 5 hónapja nincs teljes jogkörű kabinete. Több mint 52 ezer lejes kárt szereztek vissza a Kovászna-megyei rendőrök egy sikeresen felderített csalási ügyben. A hatóságok tájékoztatása szerint egy Brassó megyei nő azt mondta az egyik helyi szálláshely képviselőinek, hogy jövedelmező szolgáltatási szerződéseket szerez neki. A megállapodás értelmében a vállalkozó több mint 52 ezer lej garanciát fizetett ki abban a reményben, hogy napokon belül 200 ezer lejes bevételhez jut. Az ígért összeg azonban nem érkezett meg, ezért a károsult a rendőrséghez fordult. A Sepsiszentgyörgyi ügyészség irányításával lefolytatott nyomozás során a hatóságok azonosították a gyanúsítottat, és a teljes elcsalt összeget sikerült visszaszerezniük, tájékoztat a Székelyhon. Nádas Péter emlékestet tartanak a mai napon 17 órától a Sepsiszentgyörgyi Művész moziban az elhunyt író születésnapja alkalmából szervezett eseményen közösségi felolvasással, utána pedig Gerőcs Péter róla szóló dokumentumfilmjével idézik fel a szerző munkásságát. Feltételekhez köti Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását a bukaresti szenátus külügyi bizottsága, miután Kijev új oktatási jogszabályt léptetett életbe. A testület tegnapi ülésén diplomaták és az ukrajnai román közösség képviselői egyeztettek, akik attól tartanak, hogy a szigorítások negatívan hatnak majd a román nyelvű oktatásra. Emiatt tájékoztatást kértek az új törvény hatásairól a román közösségekre. A bukaresti politikusok leszögezték, hogy Románia támogatja Kijev uniós törekvéseit, de csak akkor, ha az ukrán vezetés maradéktalanul betartja a nemzetközi kisebbségvédelmi normákat.
14: Az Európai Olimpiai Bizottság engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a 2027-es brassói téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szigorú feltételek mellett. A versenyzők nem saját országuk zászlaja, hanem az Európai Olimpiai Bizottság lobogója alatt indulhatnak. Felszerelésükön csak nemzeti olimpiai bizottságok emblémája szerepelhet, az éremátadásokon pedig semleges himnuszt játszanak. Az orosz sportminiszter diszkriminatívnak nevezte a döntést és jogi lépéseket helyezett kilátásban. A fesztivált 2027. február 14-e és 21-e között rendezik meg Brassóban. Fegyveres rablók törtek be tegnap Gulácsi Péter otthonába a Valencia közelében található Pukol településen, de szerencsére senki sem sérült meg. A magyar válogatott kapusa történtek miatt kihagyta a Villarreal Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája mérkőzését. Inigo Pérez vezetőedző együttérzését fejezte ki Gulácsival, és hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívül megrázó élményen ment keresztül. A szakember a magánszféra védelmére hivatkozva nem árulta el, mikor térhet vissza a kapus az edzésekre.
2: A következő órákban nagyjából 2 és 9 fok közötti értékekre számíthatunk Sepsiszentgyörgyön és környékén, az égbolt inkább felhős lesz, csapadék viszont nem várható. Délután 11-12 fokos maximumokra kell számítani, és 3 órától valószínűleg többet fog sütni a nap is. Este 8 órakor 8 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Szép napot mindenkinek, szevasztok! Csodás, szerelmetes, szép szerdánk van, és a mai hármas szabály utolsó órájához érkezvén újra játék, hiszen a Supermarket felajánlásával egy 100 lei értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
1: Így van, utolsó 100 méteres sprintjében a születésnapi játékunk ma és holnap, játszunk, még lehettek szerencsések ti is, hárman vagyunk, mi itt Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre, folytatjuk a mait.
2: Így van, legyetek szerencsések, ezt kívánjuk nektek, holnap már nagy fődíjakkal jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsétek el, gyorsan még tudtok regisztrálni, addig is jó zenék, Disturbed és a The Sound of Silence, egy jó kis feldolgozás, itt a Gaga.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemé.

0: ezt a piculáját neki. Na, ez volt a TNT, és az ugye itt a szól című vadonatúj dal még 10-10-kor.
1: Van most már nem.
0: Az ünnepfrontok.
2: Készülök a szezonra, én már előgrincs vagyok.
3: Hát, ember te, Endre. Nyakig máshová figyelek. Nyakig benne a munkában. Jön egy ilyen jó hír, Szili, akaratlan is belobban, bedobban, betoppan, mit csinál, mint egy
0: ez nem akaratlan volt.
3: Nagyon édes, kupidó módjára egy nyiladat ellőtted, én örömködtem, és megjött Endre.
2: Életünk története.
0: Mit embertelendre, vagy mit mondtál?
2: Igen, embertelenendre.
3: Embertelenendre.
0: Jaj, nem, valami másképp mondtam. Na mindegy, jó is jó volt. Azt mondja nekünk, hogy arról beszélgetünk, ugye, hogy hát milyenek azok a, melyek voltak azok a csintevések. Na, bár, reszett.
3: Beszédközpont újraindul.
2: Visszafordult.
0: Melyek voltak azok a csintevések még annak idején iskolában, vagy akár már munkahelyen, amiért intőt kaptunk, amiért ellenőrzőbe írtak bele, amiért kiraktak óráról, amiért a diribácsinál a néninél voltunk fegyelmezésen, amit hazaküldtek. Tehát mind ilyenekre, ami a legextrémebb, tényleg olyanok. Mert ez ilyen, hogy összerajzoltam a padot, júj. De ennél egy kicsit azért egy fokkal komolyabbra gondolunk. Például Rokmalac barátunk itt van, azt írja nekünk, még egyetem alatt néhány évfolyam társammal felmentünk a pszichiátriára, már jól indul, esett tanulmányt végezni. Majdnem befektettek engemet, bezony már akkor is olyan fejem volt, lehet másképp alakult volna az életem, ha akkoriban cigarettázás közben sikeresen összetévesztenek egy beteggel, úgy szép az élet, ha zajos. De miért azért, mert ilyenkor szórakozik az ember, vagy miért?
2: Lehet, hogy rájátszottak egy kicsit, igen.
0: Ennek a sztorinak csak a habja van, vagy a cseresznyéje van, de kell a piskóta. Hát még miért fektettek szinte be?
3: Csöppen is a nyálad rendesen.
2: A szaftos részletek hol vannak?
3: Na igen, lássuk, Rokumalac küldek kiegészítőt nekünk. Közben azt mondja Melinda, hogy minden szünetben ültünk be a mosdóba szivarazni. Egyszer érkezik az igazgató, mindenki sárgult, zöldült. Az igazgató kérdezi, hogy Melinda, ki szivarazott? Mindenki dadogott, habogott, mert tudták, otthon kikapunk. Hát kérem, én magamra vállaltam, de reszketve mentem haza. Cseppet kaptam a gumipapucsból, s annyi. Igen, ezek a sulis csínyek, egészen komoly százaléka azért a fürdőszobában megtörténő illegális cigarettázás, bagarettázás történetek köré szerveződnek, ez biztos.
0: Látod, ezért volt a régebb csíntevés, és szerintem manapság kevesebb, mert kevesebb az adrenalin. Mert régebb az volt, hogyha tudtad, hogy csíntevés, ott egyedül maradtál, max a barátaiddal. Mert hogyha az igazgató megtudta, véged volt, ha Zoszi megtudta, véged volt, ha otthon a szülők megtudták, véged volt. Manapság már az van, hogy felhívják, hogy a gyerek szivarozott a fürdőbe, és akkor persze, mert biztos, hogy túl stresszesek az órák, és valószínű azért van, úgyhogy szeretnénk a tanároknak szólni, hogy fogják vissza magukat. És egyből ez a reakció a szülők részéről.
2: Ja.
3: Igen, csak hogy akkor tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magára, és akkor, hogy egy kicsit a másik
0: igen,
3: oldal a másik oldal is terítékre kerüljön. Azért van az a tanárbácsi, tanárnéni, és tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magának, aki viszont mondjuk hátraült a fürdőszobához, vagy a kinti épületek sarkához a diákokkal annó ugyanúgy bagarettázni.
2: Hát valahol kellett őszintén is beszélgetni.
3: Na igen, látom, Endre, hogy nagyon csak hogy oda lett a súlya, tétje az egésznek, tudod?
2: Igen, oda lett, amikor volt már beépített ember a tanáriban, erre is volt már példa. Közben még Zsolt ír, gyorsan ezt ide illesztem, hogy neki azok a levelek vannak, meg korábban írta a gyűjteménye, meg van, amit mások írtak neki, persze én is poénkodtam egyértelmű. Úgyhogy ezek akár édes jó kis emlékek tudnak lenni, főleg, hogyha még előkerül egy-egy név, és akkor megnézed, hogy hová sodorta az élet akár mostanáig. Jöhetnek még beszámolók, sztorik és nosztalgiás üzenetek, várjuk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Valamiért úgy adták az égiek, hogy ha gyerekkori, kamaszkori, akár felnőttkori csintevésekről akarunk beszélni, a szerelmes levelek kérdésköre minduntalan visszaköszön. Dórának egy nagyon kedves üzenete érkezett, ezt olvasom. Sziasztok, nekem is megvan a régi szép idők emléke, ami már 30 évvel ezelőtt megvolt, mikor előveszem, és megmutatom a gyerekeimnek, hát ez nagyon jó élmény, írja, és küldött nekünk fotót, illetve fotókat, ha jól igen, kettő levélről is. Azt írja például az egyik levélen, csak megint kell Endrétől segítséget kérjek itt a kézírás kiolvasásában, hogy kedves Dóra, kérlek válaszolj, már nagyon rég tetszel nekem, és szeretném, ha együtt járnánk. De ha
1: ellenél
2: nekem egy gyereket, nem ezt írja.
3: Ha ellenedre van,
0: ja. Akkor is. Kész. Hát nem tűr. Nemleges válasz.
3: Egy igazi trubadúr, egy igazi Don Juan úgy ott teszi fel a kérdés, hogyha nem is igen.
0: Jaj, nagyon jó. Nézzétek, a másik levél meg így kezdődik, hogy kedves Dóra, nem utasd meg senkinek.
3: Bekeretezve, komolyan.
0: Szia, én jól vagyok, te
2: se
0: jól vagy? Micsoda?
2: Ja, se a levelet se.
0: Azt se. Én jól vagyok, te jól vagy-e? Nagyon tetszel nekem, és szép vagy. Én szeretlek, te szeretsz-e? Csillának mondd meg, hogy neki is írok mindjárt. Szia! Ír vissza! De várjatok! Mert most anélkül, tehát hogy nem akarok teljesen galád lenni, de ha valaki magára ismert, csak a keresztnevet mondom, tehát itt van aláírás, Zoltántól érkezett a levél. A családnevét tényleg nem olvasom be. De Zoli, ha te itt hallasz engem, hogy te mekkora kópé voltál már ilyen fiatalon, hogy írod a szerelmes levelet Dórának, és neki rajta keresztül üzenet, hogy Csillának is mindjárt írni fogsz. Hát szégyelljed meg magad.
3: A ruletten is úgy van, minél több számot teszel meg, annál nagyobb esélyed van, hogy valamelyik hozza a nyeremény. Tehát egyszerre több vasat kell a tűzben tartani.
0: Férfiak, hogy ez magyarázat bármire is.
3: De gondolj bele, hogy milyen jó kis félig manipulatív motiváció ez Dórának, hogyha azt akarja, hogy Csilla előtt még összejöjjön a történet, akkor ők ebbe előzze Csillát. Tehát, hogy itt van egy
0: igen,
3: kis
0: a verseny szellemete kicsit felbújtotta itt, Zoli. Fú, micsoda szampanoperás szerelmi történések vannak itt nálunk Székelyföldön, Erdélyben.
3: Amúgy még egyszer, hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezek tényleg elküldött fotók, kézzel írott történetek. Dóra, nagyon szépen köszönjük.
2: Ez megtörtént. Megtörtént a dolog. Egy gyors kérdésem van még a levéllel kapcsolatosan. Mondd kérlek, hogy a tetszel, az két célra van.
0: Megnézem.
2: Kérlek. Nem, ez csak így lesz értékes
0: szeret,
2: az a levél.
0: De nem volt tetszel.
3: Nagyon tetszel, volt, rendesen, jaj, szépen
0: nem,
3: le van
0: tényleg
3: írva.
0: Ott van, TSZ-e rendesen. Tetszel, igen.
3: A legnagyobb helyesírási hiba az egészben az, hogy az és előtt vesző van, de egyébként nincs bekarikázni való.
0: Egyébként igen, az előzőben volt az akkor egy K-val írva, de ezt most már így elnézzük, főleg
2: Csilla is meg van szólítva ebben a levélben. Nem, az és előtt miért van vesző? Szégyed magad. Nem is fogok veled én Dóraként összejönni, mert az és előtt vesző.
3: Amúgy meg, nem, Zoltán volt a szerző ennél a levélnél. Zoltán volt a szerző. Amúgy gondoljatok bele, hogy mindenki más is több mindenkinek írt levelet, ő legalább bevállalta őszintén.
0: Na igen.
3: Tehát akkor itt egy piros pont őszintesség.
0: Az az igazság, egy kicsit, csak egy kicsit visszasírom ezeket az áldott jó iskolai éveket, mert ez gyanúm szerint azért a kézírás alapján azért lazán kis iskolás, elemi osztályos időszak, amikor még abszolút nem volt tétje annak, hogy jaj, akkor vajon Dóra mit gondol arról, hogy én Csillának is írok, tudjátok.
3: Látod a képrejtvényt a végén? A szívben van egy íg.
0: Szívből szeretlek. Nem?
3: Igen.
0: De akkor miért van benne az ig?
3: Igaz szívből szeretlek, fejtem meg én.
0: Ó, Istenem!
2: Jú. Na, valami zenénk nincs?
3: De zenejön. Maxus Andy Grammer jönnek, de a Thing I Love utána aztán megnézzük ki, hogy pirul el is mitől.
4: Mindenről dumál.

0: olyan etikai, morális és becsületbeli dilemmába keveredtünk, amik hallgattuk ezt a Józanik Max és Andy Grammert, és ez a Thing I Love, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy a levél titoktartásnak a pecsét felbontása az azért lehet, aki a levél, nem?
1: Igen, tehát én életemben először érzem, hogy vérbeli, zsigerileg megtámasztott, alátámasztott újságírónak magam. Mert hogy nem olvassuk el szó szerint, Szabolcs. De fiatal vagyok még hozzá, majd igaz. Amikor muretag leszek.
0: Én még várok rá.
1: Szabolcs üzenetét nem olvasom be szó szerint, de képzeljétek, az imént felolvasott szerelmes levél kapcsán kérdezi, hogy vajon ez az a Zoli-e, akire ő gondol.
0: És rákérdez a névre tételesen.
1: Konkrétan, igen, mert hogy neki ez a Zoltán a testvére, és az az igazság, hogy igen, itt most nem szabad az információt, nem szabad kiadjunk.
0: Nem.
1: De Szabolcs, én kacsintanék, ha itt lennél velem szemben.
0: Szabolcs, azt javaslom, hogy ezügyben keresd meg.
2: Ne.
0: Ha tudod, hogy melyik Dóráról
1: beszélj
0: van
1: Dórával.
0: Szó, így van.
1: Beszélj Dórával,
0: igen. Dórája, a levél, ővé a titok joga.
1: Vagy Csillával, igen. Mert ugye is fontos főszereplője volt a levélnek.
0: Egyszerűen kérdezz meg, akit akarsz. Úgy néz ki, hogy egy szerelmi sokszög, egy ilyen oktogon összeáll, ha megszámolom a neveket.
1: Hú, imádom ezt az egészet veletek, drága hallgatók. Ja, Istenem. Kinga üzenete?
2: Igen, egyszer a suliban szerelem postával kaptam egy levelet, és ráztól azt írta, ha szeretsz, jó, ha nem, akkor én nem tudom befejezni.
1: Hát az anyád
2: még belefér.
1: Anyád. Igen, az még belefér. Az micsoda szerelmes levél, tehát na, ilyet kaptam volna én annak idején.
0: Te, ez a kétségbeesés levele szerintem, itt valaki mindent feltett egy lapra. Én úgy sejtem, hogy nem ebből lett örökké szerelem.
2: Igen, jó, fokkal jobb, mint az őskorban, amikor leütötték, hazavitték. Nem, tehát, hogy itt legalább fel van ajánlva a választás.
0: Maradjunk annyiban, hogy szerintem nem.
2: Szóljátok hozzá. Na jó, oké. Okay.
1: Bocsánat, én üzenetet olvasok előre, de nem jutottam a végére, úgyhogy nézzük, akkor Prima Vista, Kati mit mond nekünk. Sziasztok! Jaj, amit csináltam, ha most a gyerekeim megcsinálnak, pórulni járnának.
0: Jó,
1: ez nagyon erős kezdés, drágos. Katina, nézzük. 4-es voltam, és nagyon megharagudott a tanító bácsira. 4-es voltam, gondolom én, és nagyon megharagudtam a tanító bácsira, mert azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan szépen énekelni, mint jó anyád. Édesanyámat is tanította. A frissen meszelt kis falusi iskolát mind összerajzoltuk a legjobb barátnőmmel, és amire a végére értünk, akkor ijedtünk meg. Aztán irány haza, elő az imakönyvet, tartottuk az imát. Én voltam a kántor, a barátnőm a pap. És addig imádkoztunk, meg segített a Jóisten, és soha nem tudódott ki, hogy mi voltunk. Már nem is fog. De! Az a baj, Katin, most de! Na, voltunk mi is gyerekek, teszi hozzá, és hogy ölel bennünket szeretete. Ez de jó! Ez nagyon jó!
2: Az a baj, hogy ilyenkor a belső énem az egy picit fiús apukaként, de kicsit így vitázik. Tudod, hogy én is abban legondolok bizonyos csintevésekbe, akkor azt mondanám, hogy na csak próbálja meg, csak próbálja, és jöjjön haza. De közben, és ezt most nagyon titkosan mondom, hogy de közben azért van egy kicsi olyan belső zárójel az ember agyába, hogy
0: Léci.
2: Gyeren a te is.
0: Van egy, a legrosszabb az, amikor ugye egyik titkos szemed mosolyog, hogy lám, milyen jó csintevést hozott össze.

0: az utód, a másiknak pedig komor arccal dorgálnia kell.
1: Így van.
0: És akkor ott
1: így
0: vagy,
1: van,
0: hogy pontosan. Az árójel belül örvend, hogy nem ilyen ügyes fiam, mekkora hülyeséget talált ki, miközben pedig azért szigorúan kell venni a dolgot.
2: Abszolút. Igen?
1: Még van egy SMS, ez gyorsan belefér?
2: Persze, gyorsan.
1: Erika üzenete azt írja. Sziasztok, Erika vagyok, én egyszer angolórán jártam úgy, hogy kérdezte a tanár úr, hogy hogy mondják angolul, hogy szeretni. Hát mondom magamban, én azt tudom, el is ordítottam, hogy I love you. Azt mondja, én is, csak nem ezt kérdeztem. Hát olyan boldog voltam, hogy szeret.
2: Milyen
1: cuki.
2: Nagyon jó, de engedjétek meg, akkor még egy rövidet ide a gondolat végére szúrjak. Szabolcstól megtudtuk Jelencsik Valáson Dórát és Csillát is ismeri, úgyhogy alakul a történet itt nálunk.
0: Jó kis családi találkozó lesz itt karácsonyra, de addig is, amíg az eljön, van tennivalunk, mert hogy nyereményjáték utolsó előtti szülinapi nyereményes napunk van, úgyhogy még valakit hívunk, és jól jár velünk.
3: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Reklám.
1: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
0: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
2: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
4: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
5: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
6: Dr. Optics.
7: Akkor most doktor vagy optika?
6: Szinte mindkettő.
7: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez.
8: Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz.
7: Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
9: Helyi ízek.
10: Ham.
9: Helyi éttermek.
10: Ham.
9: Helyi futárok.
10: Ham.
9: Te is a helyit választod?
10: Ham. Kattanj rá a kajára!
11: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
12: Medrész.
11: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
12: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
11: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után ismét slágerek és

0: Újra játszunk, még egy nyeremény a mai hármas szabályba, és ez is egy nagyon vagány nyeremény lesz, úgyhogy hívunk is egy hallgatót. Na hajrá!
1: Így van, Évát próbáljuk meg elcsípni telefonon, az ő sorszámát dobta ki nekünk az online sorsoló, és nagyon bízom benne, hogy legalább annyira kreatív lesz, mint az előző játékos, ugye annyi vagány ajándékot kaptunk már, hogy csak na.
2: Úgy néz ki, hogy van itt azért fantázia, rendesen meg ötletesség, hallgatói részről lássuk, Éva mivel lepne meg bennünket. Haló, haló, Évához van szerencsénk, szia!
3: Igen, jó napot kívánok!
2: Gyere Éva, tegeződjünk, hárman vagyunk itt, Máté Kincső, Berecki, Szili, Nagy Endre, a Rádió Gagától hívunk, szia. Születésnapi játékról.
0: Szia!
3: Sziasztok!
1: Szia Éva, szia! Kedves Éva, van-e ötlet, van-e tipp, hogy milyen kreatív ajándékkal lepnél meg bennünket?
3: Én sütni szeretek, ezért gondoltam, hogy egy tortával.
1: Egy jaj, be kell halljuk, hogy annyi tortát kaptunk már, én már nagyon unom. Nem találunk ki helyette valami mást. Bocsánat.
2: Milyen könnyű eset vagyunk, ugye?
0: Azt akarta Kincső mondani, hogy a tiédnek is nagyon örülnénk, de esetleg van egy más ötletet.
1: De és köszönjük szépen egyébként, persze, jól nevelt vagyok én is. Csak na.
3: Egy vacsora.
2: Hoppá, hoppá.
1: Nagyon jó.
2: És te főznél a saját készítés?
3: Igen.
1: Jaj, de jó, akkor mi viszont érdekel, hogy igen, mi a menü, mit főznél nekünk?
3: Valami egészségesre gondoltam, mondjuk hal, saláta, ilyesmi.
1: Nagyon jó hangzik, az én tetszésemet elnyerted ezzel. A fiúk kedvében is járjunk, valami desszertet kérhetünk esetleg?
0: Oda jön a torta. Oda jön a torta. Melyik a kedvenc desszerted amúgy? Amúgy képzeld, ma van a desszertek világnapja, úgyhogy melyik a kedvenced?
3: Kürtöskalács.
1: Az jó.
0: Olyan fagyival töltött kürtöskalács, egy kis csoki mázzal, egy kis kakaó reszelékkel, és akkor már rendben is vagyunk, ugye?
3: Igen.
0: Jó van, Éva. Szerintem ez így megelégszünk ezzel. Szerintem ez így jó lesz ez így vacsora ajándéknak, vagy mindenfélével, úgyhogy hol vásárolsz? Mit csinálsz? Mit vásárolsz? Kaját? A vacsorára?
3: Nem. A ruhás üzletben vagyok most.
1: Ja, én akkor hát most már kezdem érteni a kisebbecska, nagyobbacska csendeket, szüneteket itt a beszélgetésünkben, mert valószínű telefonnal szép. A kézben állsz, vásárolsz, és meglátod az egyik szép ruhát a másik után. Na, náhogy nehéz így egyszerre két helyre figyelni.
2: Nehogy azt mondd, hogy a próbafülkéből telefonálsz a Gagával, és mások várnak.
3: Nem. Ja,
1: pedig. Na, jól van. Mit vásárolsz?
3: Évelődök a fiamnak.
1: Jaj, na nagyon jó. Hát akkor jó ruhavásárlást és válogatást a nagyfiadnak. Gratulál hozzá alapból, illetve gratulál neked a nyereményért is. Ugyanis, ha már vásárlás, akkor mi is egy vásárlási utalvánnyal fogunk most meglepni téged. A Supermarket felajánlásával egy 100 leértékű utalványt nyertél. Gratulálunk.
3: Szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük a szülinapi ajándékot. Szép napod legyen, költsél keveset és kapjál sokat a boltban lehetőleg.
0: De szép.
3: Köszönöm.
1: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Évának, jó vásárlást kívánunk, és hogy a végzett ott, akkor átmehet egy másik üzletbe, ott már mi álljuk a költségeknek egy részét. Úgyhogy hajrá, regisztráljatok, még ne felejtsétek el, hónap fődíjak.
1: És mennyi minden vagány dolog, mondjuk aztán majd holnap óráról órára, hogy milyen vagány dolgokat lehet az igazi szülinapon nyerni, mert ez volt az előszülinapok sorozata az eddigi nyereményekkel.
2: Így van, legyetek tehát hűségesek hozzánk a holnapi nap folyamán is, reggel 7-kor jövünk és várunk titeket, és számítunk rátok, addig is még lesz sok játék a mai műsor folyamban. Holnap reggel 7 óra randi, itt Tali, akkor puszi, addig is szevasztok.
0: Szevasztok!
3: A hármas szabály támogatója a Beyond Étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27.000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
9: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
10: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
11: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek.
12: Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
13: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
14: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Tóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Újabb rendhagyó kortárs kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön, sikeresen lezajlott 14. Leó pápa tüdőműtétje a római Gemelli klinikán. A következő órákban körülbelül 7 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Még mindig nem működik hatékonyan a nőgyilkosságokat megelőző mechanizmus, hívta fel a figyelmet Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. Közösségi oldalán kifejtette, hogy az idei 31. nőgyilkosság áldozata egy éve már hívta az 112-t, mert veszélyben érezte magát, aztán visszavonta a feljelentést. A családja ugyanakkor évekkel korábban segítséget kért a polgármesteri hivataltól, és a szociális szolgálat is tudott róla, hogy gond van. A politikus elmondta, hogy tegnap a családon belüli erőszak elleni parlamenti különbizottságban éppen erről folytattak tárgyalást, arról, hogy miként gyűjtse végre egységesen az adatokat a rendőrség, az ügyészség és a bíróság. Erre pedig azért van szükség, mert amit nem számolunk, azt nem látjuk, és amit nem látunk, azt nem tudjuk megelőzni. Fontos szerinte az is, hogy nem várhatjuk el az áldozattól, hogy egyedül védje meg magát, ezért kell a kockázatfelmérés, amit a törvény előír, mégis még mindig hiányzik. Újabb rendhagyó kortárs kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön holnap este 7 órától Dán Beudián kolozsvári alkotó túlméretes rakomány című tárlatát mutatják be a Magma kortárs művészeti kiállítótérben. A kiállítás a tradicionális kereteket átlépve a gondolkodást, mint művészeti formát helyezi középpontba. Elgondolkodtató installációk, videomunkák és váratlan vizuális társítások hívják közös játékra és gondolkodásra a látogatókat. Márton Áron püspök emléke előtt tisztelegnek Kovásznál ma este 7 órától a helyi művelődési központban megrendezett Ne hagyd, hogy betörjenek című zenés verses műsor. Az elnyomó diktatúrák idején is az emberi méltóságért és szeretetért kiáltó egykori főpásztor életútját idézi fel. A megemlékezésen közreműködik Forika Balázs katolikus kántor, Ruszka Sándor református lelkész, valamint Demeter Elemér, Köncei Olivér, Nagy Babos Tamás, illetve Kökösi Attila. Ismét drónokra figyelmeztették Tulcsa megye északi részének lakóit. A ma reggel kiadott Roalert üzenetben az ukrajnai háború miatt lezuhanó légieszközök vagy becsapódó roncsok veszélyére hívták fel a figyelmet. Károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkezett bejelentés. A hatóságok szerint idén már több ilyen riasztást adtak ki a megyében, mint az ezt megelőző 3 évben összesen. Sikeresen lezajlott 14. Leó pápa tüdőműtétje a római Gemelli klinikán, közölte a Vatikán. A 71 éves egyházfőnél egy rutin ellenőrzés során találtak egy csomót, a másfél órás beavatkozás során pedig szövődmények nélkül sikerült teljesen eltávolítani. A szentszéki szóvívő tájékoztatása szerint a pápa műtét után probléma nélkül ébredt, visszatért a kórtermébe és már vacsorát is kért. Miközben az orvoscsapat a beavatkozást végezte, a római egyházmegye hívei a kórház kápolnájában imádkoztak a Szentatya mielőbbi felépüléséért. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 7 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, ugyanakkor a nap második felében már a napot is többet fogjuk látni. Este 8 órakor 8 fok lesz, éjszaka fagypont körüli értékekre is számítani lehet. Köszönöm, hogy velem tartottak, a híreket hallották.
14: És most!
15: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk és indítjuk a színes órákat. Szerdán délelőtt István Szidónia, Győr Dávid Csaba van, játékunk is, és remélem, hogy ti is itt vagytok velünk.
16: Mikor voltál fodrásznál?
15: Nem tudom, 2 hete?
16: Azért így most a születésnapunkra illene rendbe tetetni magadat.
15: Köszönöm szépen!
16: Megkérdezzük mindjárt tőletek is, hogy... Jó, ez most bóknak szántad, amúgy is szép fiú vagy, szőröstöbörösre szeretünk, ahogy vagy. Jó, szépségipari szolgáltatásokról fogunk beszélni most itt a következő színes órákban, úgyhogy várjuk majd a hozzászólásokat, kapcsolódjatok be, addig is nyitjuk az órát Tempos City-vel. Ez a Szápovér.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
17: interjúk,
3: játékok
17: és
3: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: New Level Empire Wolfka team néha nem elég. Ugye olyan napokat, hónapokat, vagy most már lehet években is fogalmazni, élünk, amikor azt veszük észre, hogy egyre drágább az megélhetés, és mindenért jóval mélyebbre bele kell nyúljon az ember a pénztárcájába. És akkor feltevődik a kérdés, hogy hol, mint tudunk spórolni. Például a szépségipari szolgáltatásokon kellett-e már spóroljatok?
1: Mennyit tudnál megspórolni, ha mondjuk 2-3 hónapig ezeket elengednéd?
0: Mondjuk le tudnék mondani a manikűrről. Ez egy olyan extra, amivel simán lehet élni, úgyhogy...
1: Mennyi az?
0: Az egy nagyjából. Olyan 140-150 lej.
1: Jó.
0: 3-4 hetente.
1: Hajfestés?
0: Erről le tudnék mondani. Igen, a hajfestésről is, mert még elég kevés őszhajszálam van, úgyhogy, mert szóval, amikor elmegyek fodrászhoz, az is egy ilyen 200 plusz lej, de ez a vágás az muszáj, nem? Vagy azt is meg tudnám oldani otthon?
1: Na figyelj, a hajfestést még el se kezdtem, pedig vannak már szürke hajszálaim, úgyhogy manikűröshöz sem járok, tehát akkor ilyen szempontból előrébb vagyok, mint te.
0: Csak a hajvágás van, de hogy fodrászhoz te is jársz, és jó vagy gyakrabban, mint én.
1: Gyakrabban, de lehet, hogy nem fizetek olyan túl sokat. Na, a lényeg az, hogy van egy ilyen érdekes elmélet, hogy le tudnál lemondani te, drága hallgató, a szépségipari szolgáltatásokról a spórlás javára. És hogy hogyan, mi az, amit elengednél? Én például ezt a fodrászatos dolgot én nem szeretném elengedni, mert hát, hogy mondjam, ez az egyetlen dolog, ami valahogy még áll rajtam a frissen vágott
0: krizra. Ha zsíros kenyéren is kell élni, de akkor is te a fodrászhoz el fogsz menni. Vagy lehet, hogy majd egy olyan világot élünk, amikor újra divat lesz a cserekereskedelem. Megmondod fodrászbácsinak, fodrásznéninek, hogy hozok egy kiló almát, két kiló körtét, mellé egy kis pityókát, és akkor lehetne, hogy ennek fejébe levágd a hajamat.
1: Jó, ez valamikor
0: volt ilyen világ.
1: Abszolút. Na, de mióta létezik szépségápolás, erről is beszélünk. A kérdés viszont feléd inkább az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lemondaná-e a szépségápolási eljárásokra? Itt főleg a hölgyek fele vonatkozik ez a kérdés, de a férfiak irányába is mehet, mint ahogy Szidi is feltette nekem, hogy a hajam, hát azt azért úgy nem szívesen engedném el.
0: Olyan tág ez a paletta jelenkorban, mindaz, ami a szépségápolást, a kényeztetést, a kozmetikumokat, a beavatkozásokat illeti, hogy azért jó sok mindenről le lehetne mondani, de hogy eljött-e már a ti életetekben, vagy fontolóra vettetek-e ilyesmét? 0730 54 88 88. Ellephettek minket üzenetekkel, addig is Destiny's Child és az Independent Woman a Gagán.

0: Azt szokták mondani, hogy a szépségnek ára van, ezzel szemben pedig Charlie azt énekli, hogy az, aki szép, az reggel is szép, és hogy ez minek járjon szépségszalonokba. A lényeg az, hogy egyre többen vannak úgy emberek itt a környékünkön, hogy úgy érzik, hogy fuha, már a havi költségvetésben nem igazán fér bele, hogy szépségszalonokba eljárjanak.
1: Igen, pedig milyen régi a szépségápolás történet, vizsgálat, vissza tudunk menni egészen, képzel az ókori egyiptomiakig, aztán az ókori görögök, a rómaiak, mindenki valamilyen szinten, nyilván nem úgy, mint most, de azért élt a szépségipar, adta lehetőségekkel. A 18-19. Században aztán jött egy nagy áttörés, és a szegényebb embereknek is elérhetővé váltak ezek a szolgáltatások. Tehát több mint 5000 éve az emberek járnak kozmetikushoz. Nyilván régen, azért ez a nők kiváltsága volt, a gazdag nők kiváltsága, ma pedig már mindenki hozzájut valamilyen szinten.
0: Azt lehet mondani tehát, hogy a szépségápolás az egyáltalán nem egy új hóbort, az már teljesen más kérdés, hogy nem csak arra redukálódik, hogy az ember levágatja a haját, vagy nem tudom, el,

0: Mennyit engednétek a szépségipari szolgáltatásokból, ha nagyon-nagyon szűkülne a pénztárca? Szerintem már elég szűk a pénztárca, de akkor mondom én, ugye a férfiak helyett ugye a havi mondjuk egy-két fodrászatot még úgy megbírjuk, de nyilván a nők ennél sokkal, de sokkal szélesebb skálát vesznek igénybe.
1: Pedig milyen jól állna neked a hosszú haj, közben Andika
0: köszönöm
1: írja.
0: Köszönöm szépen.
1: Én a géllakról mondtam le, amikor megláttam, hogy mennyibe kerül a manikűr, és ugye neki is drágítania kellett, akkor rájöttem, hogy két kézzel is ki tudom festeni a körmömet, mert igaz, hogy nem tökéletes a végeredmény, de legalább a pénztárcámnak szép.
0: Vannak még vélemények, mindjárt megnézzük ezeket, közben pedig írhattok ti is, 0730 54 88 88.
2: Reklám. Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontró. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr, nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja. Helyi ízek.
4: Ham.
3: Helyi éttermek.
4: Ham.
3: Helyi futárok.
4: Ham.
3: Te is a helyit választod?
4: Ham. Kattanj rá a kajára!
5: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után.
10: Ismét sláger.

Eddigi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Több mint 5000 éve állnak rendelkezésünkre a kozmetikumok és az egyéb szépségápolási eljárások. Ebben az órában pedig azt kérdeztük tőletek, hogy ha nagyon-nagyon szorul a hurok gazdasági téren, magyarán a büdzsé szűkül, akkor mi az, amit elengednétek? Itt korábban elhangzott már például a körömápolási történet, hogy van, aki otthon kifesti a körmét és nem megy el körmöshöz, de ugye a szépségápolás az egy nagyon szertágazó történet, főleg a hölgyek veszik igénybe, de nem csak, és egyre több ilyen szalon van. Tehát én azt látom férfiként, hogy mint a gyógyszertárak, ezek is szaporodnak, hogy nem tudom, ekkora igény van rá?
1: Igen, itt engedd meg, hogy helyesbítsek. Attól, mert valaki nem jár manikűröshöz, még lehetnek ápoltak a körmei.
0: Így van, nem is mondtam
1: az
0: ezt, hogy nem ápolt.
1: Az én férjem amúgy azt szokta mondani, hogy nincs annál szebb, mint egy szépen egyenletesen levágott natú köröm, ami tiszta és nem piszkos. Ő amúgy soha mind a mai napig nem érti meg, hogy minek kell nekem manikűröshöz járni. Egyszerűen én ettől jobban érzem magam. De vannak emberek, akik bármennyire sok szalon is van, mert én is azt látom, hogy így gombamód szaporodnak, és majd a minden sarkon vagy egy kozmetikust, vagy egy fodrászt, vagy egy manikűröst lehet találni, de vannak emberek, akik már azt mondják, hogy nem, én inkább hajlandó vagyok magamnak otthon megcsinálni, vagy elvégezni magamon bizonyos szolgáltatásokat. Írja nekünk Mária, nálam a fodrász szent és sérthetetlen, akkor egy cipőben jártok, Csaba. Inkább máshol spórolok, de a hajamhoz nem nyúlhat akárki. Egyszer otthon próbáltam befesteni, és hát 3 hétig úgy néztem ki, mint egy elrontott kísérlet.
0: Persze, hát, hogy is mondjam, az ember tudod úgy gondolkodik, hogy bármennyire szűk a világ, azért úgy valamilyen szinten kell kinézzünk. Nyilván ez a munkától is függ, a saját személyes megítélésről, a saját magad megítéléséről, de úgy én szeretem azt, ha legalább egy hónapban egyszer vagy kétszer úgy hozzá csapnak az ollóval a hajamhoz és a géppel, hogy kicsit úgy hozzák helyre a dolgokat.
1: Hát azért ez nem csapkodás, mert nem csapzott a feje, Csaba. Azért én lennék az, akinek ha ollót adnának a kezébe, és azt mondanák, na gyere, egy kicsit nyisztancsál bele Csabának a hajába, na az biztos, hogy nem köszönnék meg. Jöhetnek részletekről is az űzik. Mi az, amit már otthon csináltok meg magatoknak? Géllakkozás, hajfestés, szempilla, műszempilla feltétel, vagy melyek azok a dolgok, amelyekről le tudtatok mondani szépségápolási téren?
0: Az SMS számunk 0735 54 88 88. Jack Jones, Callum Scott most, ez a Vissza.

0: Ariana Grande itt a Rádió Gagán. Nem tudom, hogy drága, nem tudom, hogy olcsó, de a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan igénybe veszik a különböző szépségápolási szolgáltatásokat, férfiak is, nők is, de hát a világ valahogy ez most már olyan, hogy ez úgy beépült a mindennapjainkba, vagy nem?
1: Közben Ildi írja nekünk ennek apropóján, Szidónia, az én férjem pont azt kérdezte, hogy mi történt, hogy most már nem járok olyan gyakran körmöshöz. Mondtam neki, hogy drágám, az a probléma, hogy a villanyszámlát még nem lehet géllakkal kifizetni, és azóta már nem is kérdezi.
0: Na, még írhattok ilyen üzeneteket. 0735488888, jönnek mindjárt a hírek.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok.
4: Köszönöm.
3: Visszahangosítottam
4: a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
6: Reklám.
7: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
9: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
13: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: November 13-án és 14-én 36. alkalommal rendezik meg a hagyományos népzene és néptánc találkozót Sepsiszentgyörgyön. Továbbra is feszült a helyzet Franciaországban, tegnap is erőszakos összecsapásokba torkoltak az iskolai reformok elleni diáktüntetések Párizs utcáin. Ma nem várható csapadék, és holnap sem fog esni az eső. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Sokkal olcsóbban lehet már utazni elektromos autóval, mint a hagyományos üzemanyaggal működő gépkocsikkal, miután a közel-keleti feszültségek miatt meredeken emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Egy friss elemzés szerint, míg 100 km megtétele benzinnel átlagosan közel 80 lejbe kerül, addig egy saját napelemes rendszerről feltöltött villanyautóval ugyanez a táv mindössze 5 lej körüli összegből megtehető. A költségek az elektromos autóknál még nyilvános gyors töltők használatával is 40-48 lej között maradnak, otthoni hálózati töltéssel pedig 23 lejre csökkennek. November 13-án és 14-én 36. alkalommal rendezik meg a hagyományos népzene és néptánc találkozót Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény két napja alatt gazdag programsorozat várja az érdeklődőket, rengeteg fellépő lesz majd látható. Többek mellett fellép majd a Magyar Állami Népi Együttes, a Maros Művész Együttes, a Folker, a Magyar Banda vagy a Mérai Cifra Együttes, de lesz majd legényes verseny, előadások és táncház is. Továbbra is feszült a helyzet Franciaországban, tegnap is erőszakos összecsapásokból torkoltak az iskolai reformok elleni diáktüntetések Párizs utcáin. Országszerte több mint 100 000-en vonultak utcára a tanárhiány és a zsúfolt tantermek miatt. Párizsban ugyanakkor a hatóságok könnygázt és vízágyút is bevetettek a tömegeloszlatására, miközben a demonstrálók autókat gyújtottak fel és barikádokat emeltek. A tiltakozások kezdete óta már több mint 6800 embert vettek őrizetbe, a túlzott rendőri erőszak miatt pedig a jogvédő szervezetek is éles kritikát fogalmaztak meg. A párizsi megmozdulásokhoz Greta Thunberg is csatlakozott, azzal a jelszóval, hogy a fiatalokat teljesen kizárják a jövőjüket érintő döntésekből.
4: A FIFA a következő 4 évben több mint 6,3 milliárd dollárt tervez szétosztani, amelyből mind a 211 tagszövetség legalább 25 millió dollárt kaphat. A korábban tervezetnél jóval nagyobb támogatást a 2026-os labdarúgó világbajnokság kiemelkedő pénzügyi eredménye teszi lehetővé. A kontinentális szövetségek további 99 millió dollárban részesülhetnek egyenként. A bejelentés ugyanakkor feszült időszakban érkezik, miután Gianni Infantino FIFA elnök korábbi pénzügyi terve komoly vitákat váltott ki a nemzetközi labdarúgásban. Mind a 32 NHL csapat jégre lépett az október 13-ai Frozen Frenzy keretében, a 16 mérkőzésen pedig rekordot jelentő 112 gól született. A Florida Panthers 7-3-ra győzött Columbusban, a Tkachuk testvérek összesen 9 ponttal járultak hozzá a sikerhez. A Carolina Hurricanes sorozatban 6. az Edmonton Oilers pedig 5. győzelmét aratta. Connor McDavid a 800. alapszakaszi mérkőzésén 1 góllal és 3 gólpasszal segítette az Edmontont a Los Angeles elleni 4-1-es sikerhez.
14: A mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor éjszaka fagypont körüli értékekre kell számítani. Holnap egy kicsit hidegebb lesz, mint ma volt, de továbbra sem jósolnak esőt. Péntektől egészen jövő keddig viszont valószínűleg csapadékos időjárásunk lesz. A hőmérsékleti értékek pedig 10 és 13 fok között mozognak majd átlagban. Ezek voltak a hírek. Köszönöm, hogy velem tartottak.
8: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk a mikrofonok mögött, István Szidónia, Győr Dávid, Csaba már, is folytatjuk jó zenével.
1: Szép napot és jó napot, levélhullás, nem ért még véget, kell azt söpörni még a következő hetekben, de legalább még látunk egy kis színt, aztán majd december, január, február lesz nekünk még fakóság. Addig is színes lágerekre és új zenékre fel, kitartást a munkahelyeken, szép napot ma is a Gával.
8: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
8: helyi aktualitások,
6: interjúk,
8: játékok
6: és sok-sok nyeremény.
8: Ez a Színes Órák.

0: Köszöntöm a stúdióban Tóth Birtán Csabát, Sepsiszentgyörgy alpolgármestert. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Gaga Rádió hallgatóit.
0: Ugye ott maradtunk el, hogy hát vannak ilyen örökzöld témák, a parkolás Sepsiszentgyörgy, meg egyébként szerintem a teljes adás körzetünkben mindenütt egy fontos kérdés. Sepsiszentgyörgyön kicsit átalakul ez a dolog, azt hiszem, hogy talán 15-től lép érvénybe az új parkolási rendszer, így van ez?
1: Igazából érvénybe lépett, viszont mivel, hogy nem sikerült kitáblázni, ezért nem büntetünk, fizetni lehet. A parkolók használhatóak, úgy mint eddig, meghirdetve megvolt, viszont ellenőrizni nem tudjuk, és úgy gondoltuk, hogy ez azért nem maradjon fű alatt, hogy nem lesz ellenőrizve, tudjanak róla az emberek, hogy 15-től arra fel, amikor megjelennek a táblák, akkor lesz ellenőriző.
0: Értem, tehát akkor az a következő lépés az, hogy akkor már ellenőrizve lesz. Egy picit módosult, úgy nézem, az A zóna az lényegében az ugyanaz, ami volt.
1: Teljesen ugyanaz.
0: És a B az egy kicsit kibővült.
1: Igen, kibővült olyan utcákkal, ahol nem annyira lakossági parkolás, hanem ügyintézési, kereskedelmi célú parkolás van. A cél az volt, hogy ezeknél a parkolóhelyeknél ne legyen az, hogy valaki leteszi az autóját és elfoglalja a helyet egész napra, legyen fluktuáció. Ezért van bevezetve a parkolási díj ezekbe az utcákba is.
0: Értem, meg hát az A-zónában ugye tényleg indokolt, hogy ne tartsa valaki az autóját a központban egész nap, mert akkor más meg nem tud ilyet intézni. Jó, ilyen szempontból érthető, más szempontból biztos zavar embereket, de nem ezen akarok én rugózni. Van új parkoló alkalmazása a városnak. Ez saját fejlesztés, vagy mi volt a megfontolás mögötte? Én úgy tapasztaltam, összevetettem a reálisan kifizetendő árat, hogy a Sepsi Parking az olcsóbb a többinél.
1: Igen, hát az is volt a cél, hogy lehetőleg egy saját applikáció, ami olcsóbb, mint az eddigi szerződésesek, legyen alkalmas erre. Az eddigi T-parkos applikáció is továbbra is használható, persze valamivel picivel drágább, és más applikációkat is befogadunk. Az ellenőrzésük viszont a Sepsi Protect, akire rábíztuk az ellenőrzést, esetében a Sepsi Parkingon keresztül fog történni. Tehát mindenik be kell torkoljon az ellenőrzés szempontjából a Sepsi Parkingba.
0: Volt még egy dolog, az emberek egy része zokon vette, hogy nem lehet fizetni készpénzzel parkolási cédulát. Most vannak ezek a kaparós parkoló cédulák. Lesz ennek valamiféle kiterjesztése? Lehet esetleg több helyen megvásárolni, mert többen azt mondták, hogy hát talán az neki gond.
1: Hát az adóhivatalon kívül, illetve most még az ügyfélfogadó irodán és a lokatív irodán kívül, ami szintén itt vannak a központban, két céggel kötöttünk szerződést, az egyik a Bertis, a másik pedig a Bunny Market. Mind a kettőnek az üzleteibe, a parkolóhelyek közelében levő üzleteibe, mind a kettőnek elég kiterjedt hálózata van. Fog lehetni vásárolni parkolójegyet. Egyelőre a számlázás, tehát hogy kiszámlázzuk nekik, ezt nem tudtuk megoldani, a 15-éig ez is meg lesz oldva, úgyhogy a Bertisnél és Bunny Marketnél is fog lehetni vásárolni parkolójegyet.
0: Én úgy érzem, hogy akkor ez egy jó irány. Volt még egy dolog a parkolással, amiért láttam, hogy hát az emberek azért felháborodtak. Én nem értek egyet, de mindegy, kíváncsi vagyok a polgármesteri hivatal álláspontjára. Az Olt utcában ugye ahhoz, hogy a két biciklisáv el tudjon férni, kibővítették. Szerintem ez egy jó dolog, én ezért támogatom ezt a dolgot, és megvan az a lehetőség, hogy járdára parkoljanak. Figyelem, törvény azt mondja, hogy ahol ki van alakítva a polgármesteri hivatal kijelöli, hogy lehet járdán parkolni, ott lehet másút, nem. Ez a felfestéses dolog, ez csak ennyi, lesz-e ott például a járda szegély módosítva, hogy könnyebben tudjanak parkolni, ugye ez nem mindenkinek megy könnyen, vagy sajnál ez autót, vagy ilyesmi, ott mi lesz?
1: Egyrészt azt mondanám el az Olt utcaival kapcsolatosan, hogy tehát három dolog van. Az egyik az, hogy ez nem egy ilyen szinguláris akció. Tehát igazából a központból kiinduló biciklisávoknak van egy nagyobb terve, és ez abba illik bele. Ez is össze fog kötődni aránylag hamar a Csiki utcai dupla biciklisávval, és következik a Szentgyörgy téren kialakítandó új konfiguráció, ahol szinten ami eljön egészen a Kossuth-Lajos utcáig, tehát azzal a biciklittal is össze lesz kötve. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ez bár Szentgyörgyön újdonság, azért szabályos, tehát ez a közlekedési törvények által megengedett, erre a rendőrségnek a beleegyezése megvan, és a harmadik dolog pedig az, hogy bár nagyon sokan kritizálták, de ennek a biciklitnak a kialakítása egy olyan munkacsoport segítségével történt, informálisan, tehát ők nem a tanács tagjai, de őket kérdeztük meg, akik hát civilek és napi szinten bringáznak, és szerintük ez bringa szempontból ez rendben volt. Az, hogy ez a parkolás, ez egy kicsit újszerű, tehát persze nagyon sok helyen láttuk ezt, tehát azért is nem ütötte ki a polgármesteri hivatalnál a biztosítékot, mert nagyon sok helyen van példa ilyen bicikli, vagy ilyen parkoló megoldásra. Az tény, viszont most én nem tudom használni, tehát nem kötelező leengedni a szegélyköveket. Az, hogy valaki óckodik ettől, ez is lehetséges, de nem kötelező.
0: Értem. Jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.

0: Szentgyörgyön, ugye azt hiszem a parkolásról, meg egyébként minden városnak a parkolásáról lehetne beszélni hajnalig, és tulajdonképpen nem oldanánk meg semmit, de legalább elfáradnánk benne. Tóth Birtan Csaba, a Szentgyörgy alpolgármester a vendégem a továbbiakban, és ugye arról beszélgettünk, hogy a városban itt a bicikliutas kérdés is előkerült. Van egy átfogó elképzelés arról, hogy a bicikliutak körülbelül hogyan kéne kinézzenek? Tehát, hogy mind, azt látom, hogy most már van a Gábor Áronon is, látom, hogy ugye most akkor kibővült kétsávosra az Olt utcában is, ahol egyébként azt hiszem a rendőrség az így követeli, meg csak így lehet kétirányosítani ezt a bicikliutat.
1: Igen, tehát az, hogy van egy általános és teljes elképzelés, ezt még így nem mondhatjuk el, készülünk rá, még nincs kiszerződve, de készülünk rá, viszont a központ környékéről elindulva ez a törekvés létezik ennek a munkacsoportnak, amit az előbb említettem is, pont ez volt a feladata, hogy mert hogy ezt, hogyha kiadjuk egy tervezőnek, előtt, hogy nem bringás, tehát ezt mindenképpen valahogy életszerűvé kell tenni, és ezeket a javaslatokat próbáltuk összegyűjteni. Meg lesz az átfogó koncepció is, viszont a megvalósítás az, főleg, hogyha egy egész várost átfogó hálózatról beszélünk, akkor az csak részletekben valósulhat meg, és akkor, amikor valamelyik útszakasznál egy beruházás vagy egy javítási munka éppen aktuális lesz.
0: De gyakorlatilag, ha én kéne megfogalmazni a kritikát az bicikli hálózattal kapcsolatban, azt mondanám, hogy az, hogy nem függenek ezek a darabok össze, de akkor értsem úgy, hogy ez azért úgy idővel, mit tudom én, 3-4 év perspektívájában már másképp kellene kinézzen?
1: Egyértelműen ezek a törekvések, ezek fel lesznek szépen egy cérna szára fűzve, és az a cél, hogy összekötött biciklizak legyenek. Lehet, hogy nem kell minden utcába, de legyen egy olyan biciklis infrastruktúra, ami segíti az embereket, hogy biciklivel is bárhova eljutassanak.
0: Nyilván, hogyha az a cél, hogy kevesebb autó legyen, akkor ez is kell. Egyébként mindig az van, hogy újdonságoknál látom, hogy az emberek prüszkölnek, aztán elkezdik használni, és aztán rájönnek, hogy nem is olyan rossz. Vannak itt apróságok nyilván, de a ezen túlmenően. Voltak ilyen kritikus pontok, és akkor itt két kérdést is tennék fel. Az egyik hát most akkor a Ferenc Jóskának becézett intézmény melletti híd története, ahol megint problematikus a biciklis közlekedés, illetve ugye talán volt egy olyan 2023-ig el kellene ott készülni a híd felújításnak, ha utoljára, amit így információt ezzel kapcsolatban kaptam. Ezekről mit lehet tudni? Egyrészt a biciklis vonatkozása, kettő maga a híd.
1: Hát a biciklis vonatkozás az meg fog oldódni most hamarosan, mert ott már lefestették feketére az a jelzéseknek azt a részét, ami nem tette lehetővé, hogy a parkba be tudjanak biciklivel jönni a Szemérjön egyet felől, ezt most meg fogjuk festeni, és persze nem elég a megfestés, hanem fizikai leválasztás is meg kell történjen, legalább ilyen mind a Csiki utcában, vagy a Gyár utcában ilyen kis lezárókkal.
0: Tehát akkor az egyik sáv a hídon az nagyjából megszűnik?
1: Nem, egy kicsit összehúzódnak okay. a sávok, de el tud férni, úgyhogy ez most meg fog oldódni, és a parkon keresztül lesz a központ fele, illetve a Váradi fele levezetve. Itt kihasználom azt is, mert már megkaptuk a kritikát, pedig ugye nincs még befejezve ez az útszakasz, hogy pont a padok előtt megy el a park felső sétány, persze, hogy a padok onnan el lesznek költöztetve, csak most egyelőre
0: áttehető a másik
1: oldalra. Még a biciklisek bárhol járhatnak, ezért még a padok ott vannak, de nem akadály, persze ez el lesz rendezve. Ugyanakkor a hídnak a felújítására volt egy tervünk, ami sajnos technikailag csak úgy volt kivitelezhető, hogy több mint egy vakációnyi időre le kellett volna zárni azt az útszakaszt. Uh-huh. És ezért lemondtunk róla, ez most a télen remélem, hogy újra lesz tervezve, és olyan technológiát fogunk kérni, ami nem állítja le, vagy legalábbis 3 hónapnál hosszabb időre a Kórház utcának a közlekedését nem bénítja le. Hát, ezért nem valósult meg a régi. Salignis finanszírozás van erre, azt nem veszítjük el. 2027-be még megcsinálható, úgyhogy hogyha ez a tervezés sikerül jövő év tavaszáig, akkor a jövő évben meg lesz a híd. De mondom, hogy csak akkor, hogyha olyan technológiát ad a tervező, ami nem blokkálja le a Kórház utcát hosszú időre.
0: Elvileg ez elképzelhető, legalábbis laikusként innen fogjuk folytatni.

0: Sepsiszentgyörgyön úgy néz ki, hogy a igaziból a gyalogos forgalom stimulálása az egy ilyen visszatérő dolog, és hát talán a legfontosabb ugye az, hogy elindult sok helyen az új, úgymond okos szemafor rendszer. Folytatom a beszélgetést Tóth Birtan Csabával, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterével. Azt akarom kérdezni, ez a rendszer már az okos, amit most élünk meg?
1: Hát, és a másik, ebben a mondatban két szó nem igaz, az egyik az elindult, mert igazából nincs átvéve, tehát ez egy, hogy mondjam, egy...
0: Hát működik
1: egy
0: azért sok helyen.
1: Hát igen, működik, de ez egy, mondjam azt, hogy tesztváltozat, mert még mindig az építőnél van a felelősség, nem a városnál.
0: Mikor van ennek a határideje?
1: Mert hogy nincs befejezve, tehát akkor vesszük át, amikor technikailag minden feltétel teljesül, ami a tervben van, és túllépték a határidőt, ezért felszólítottuk őket, büntetőkamatot fogunk felszámolni, felszólítottuk őket, hogyha nagyon hamar nem fejezik be, akkor kár igényt is nyújtunk be, tehát bepereljük őket kártérítésért, és negatív értékelést adunk, ami a további versenytárgyalásain befolyásolni fogja a céget. Ezzel együtt még mindig nincs átadva, úgyhogy mindig, most is azt kell mondjam, hogy tehát nem, hogy nem okos, hanem hogy ez teszt üzemmódban van. Mivel, hogy nincs átadva, a város nem nyúlhat bele a beállításokba, tehát volt olyan tényleg, hogy kértünk más beállítást, de az el kell jöjjön Bukarestből egy ember, és be kell állítsa, mert Szentgyörgyi ember még nem nyúlhat hozzá.
0: Akkor ezért állunk vasárnap egy tökéres szemafornál.
1: És a felelősség az a kivitelőző cégé.
0: Ezt, van itt valami fény az alagút végén? Lehet sejteni, hogy mit tudom én, októberben vagyunk, nem, novemberben elindul? Vagy?
1: Tehát a rendszer az 96-7%-ban készen van. A kamerák nem voltak még beüzemelve.
0: Múlt héten valakiket láttam, hogy ott azért
1: dolgoztak rajta, de végülis minket nem az érdekel, hogy dolgoznak vagy nem dolgoznak, hanem az érdekel, mikor adják át a beruházást. Az irányító központ még nincs teljesen befejezve, de igazából ott

0: Ezt a város visszapereli, de attól hónaptól nem működik a rendszer.
1: Értem. Jó, ha valakinek valami, nem tudom, óhajas óhaja van, hogy úgy érzi, például én is mondtam ezt a vasárnap a Mihály Vitéznél, iskolánál a szemafor, az nem indokolt, akkor ezt tudja valahol közölni, hogy milyen javaslatai lennének?
0: Hát igazából velünk tudja közölni, de az tény, hogy annyit meg tudunk csinálni, és meg is csináltunk egy pár alkalommal, hogy a van kulcsunk ezekhez az irányító dobozokhoz, de kiképezve csak annyira vagyunk, hogy villogósárgára tudjuk állítani. Például, mikor aszfaltozták a december 1-en az egyik sávot, akkor leállítottuk, hogy pislogósárgára állítottuk a szemaforokat. Ennyit tudunk csinálni, ezt, hogyha kérik, akkor meg tudjuk oldani, de azt, hogy más beállítás, más ciklusok legyenek, azt a szolgáltató cég emberei nélkül nem tudjuk megcsinálni.
1: Én kíváncsi vagyok, hogy ezt tényleg hogy éri meg valaki a polgármesteri hivatalban, hogy van egy szerződésünk, a másik nem tartja be, és közben az emberek szidnak bennünket. Mit lehet itt csinálni egy ilyen helyzetben?
0: Idegeskedni. Nagyjából.
1: Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem ezzel a végszóval kellett volna befejezni, de előbb-utóbb csak elindul az a rendszer is. Tóth Birtan Csabának köszönjük, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Október 14, akkor nagyon is aktuális a hullaszilva a fáról, az Érika szőlő, valami diósdalt nem ismersz?
1: Diósdalt nem, de jó dalt ismerek. Mit szólsz hozzá? Focis dalt
0: például.
1: Dió van
0: benne?
1: A dió nincs labda, az olyan formány, mint a dió, csak sokkal nagyobb.
0: És Dior?
1: Christian Dior, nem tudom. Na figyelj, jön mindjárt a Die Die Shakira dala, a VB himnusz.
2: Reklám. A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrészabban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
6: ismét lágerek és új zenék.

0: Nem akarunk siránkozni, de azért egyre ínségesebb napokat élünk, hogy mikor jön el ez a pont, hogy egységesen, tömegesen le kell mondjunk mi nők, főleg mi nők a szépségápolási szolgáltatásokról. Hát remélem, hogy soha, de például a téma kapcsán azt írja nekünk egy hallgatónk, nem mondtam le a szalonokról, csak ritkábban megyek. Régen minden hónapban volt pedikűr, manikűr, kozmetikus, most kiválasztom, hogy mi a legfontosabb, és ahhoz tartom magam, hát sajnos a fizetésem az nem nőtt olyan gyorsan, mint az árak.
1: Így van, és nagyvárosokban szerintem sokkal többet költenek a nők erre. Van itt egy ilyen statisztika, hát ezt most ne vegyétek se készméznek semminek, de ilyen 4-500 lej per hónap elmegy. Szerinted elmegy ennyi?
0: Igen.
1: Szépségápolásra?
0: Hogyha persze, sőt, még ezt lehetne egy kicsit pompálni is felfelé. Attól függ, hogy kinek mennyire vaskos a pénztárcája, kinek mire van szüksége. De például, hogyha le kéne mondani az arcpirről, akkor lehetne kis rózsából kotyvasztani valamilyen kis port, és akkor azt szépen feltenni az arcunkra, mint régen. Vagy lehetne rózsavizet is készíteni, látod a parfüm helyett. De egy másik üzenet írja nekünk hallgató, én a műszempillát engedtem el, amúgy ezzel én is így vagyok, mondjuk nem az anyagiak miatt, de most így utólag nem bánom. Folytatja, eleinte azt hittem nélküle, nem is hasonlítok önmagamra, aztán megszoktam a természetes arcomat, ráadásul reggelente nyerek így ezzel 10 percet, nem kell a szempilláimat fésülgetni, és ez már így önmagában luxus.
1: Férfiak kontra nők, a nők itt elhangzott, hogy 4-500 lejt költenek havonta szépségápolásra, a férfiaknál ez kimerül nagyjából így a hajvágásnál, meg a szakállápolásnál, és ez 100-120 lej per hónap, úgyhogy azt gondolom, hogy mi e tekintetben egy kicsit jobban állunk. Elköltjük másra.
0: Így van, pont ezt akartam mondani, hogy ha nem hagyod ott a kozmetikusnál, a fodrásznál, akkor biztos, hogy van az a lyuk, amit be kell tömni ezzel. De amúgy visszatérve itt a műszempillákra, amikor képzeld el, levettem én is, vagy levetettem, akkor úgy rám nézett a férjem, és addig, amíg minden hónapban rajtam volt, akkor azt úgy nem vette észre, hogy ugye voltam én kozmetikusnál, de akkor azt kérdezte, húha, mi történt veled? Olyan vagy egy hirtelenében, mint egy csóricsiga. Hát köszönöm szépen ezt a bokot így utólag is.
1: Shakira, die, die, így értem.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Ilyen Dior lett jó.
1: Itt a Dior, látod?
0: Itt a Dior, nem Christian Dior, de Dior. Igen.
1: Én a parfümre gondoltam, de mindegy.
0: Persze, értettem. Ez
1: a szépsége... férfi női logika.
0: Szépségápolásra szükség van, azért ez most már így teljesen biztos, még akkor is, ha szűkösebbek a keretek, hogy az ember szeret adni magára, és az pont így jó.
1: És ami még jó lesz, az a következő órának a sláger listája, de előtte gyertek, hallgassuk meg a friss híreket.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Várunk a Poliana klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
10: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb exotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány.
12: Ne feledd, foto.kronika.ro.
11: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: A hangverseny évad egyik kiemelkedő eseményére várják a közönséget Sepsiszentgyörgyön október 22-én este 6 órától. Mindenképpen meg fogja szavazni az új kormányt az RMDS, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a többség. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Újra estartol a 17. Bölcs Diákok vetélkedő. A Kommunitás Alapítvány partnerségben a Kolozsvári Református Kollégiummal és a Bábes-Bolyai Tudományegyetemmel idén 17. alkalommal szervezi meg ezt az országos szintű vetélkedőt. Az idei verseny témája az életutak, a felhívás szerint azért esett erre a választás, mert az erőteljesen mediatizált világunk egyik legnagyobb kihívása a számtalan követése buzdító hang útvesztőjében megtalálni azokat a példaképeket, amelyek valódi emberi értékeket hordoznak magukban. A vetélkedőre 3-4 fős középiskolás csapatok jelentkezését várják egy vezető tanárral kiegészülve. Jelentkezni november 8-áig lehet a www.bod.communitas.ro honlapon. A hangverseny évad egyik kiemelkedő eseményére várják a közönséget Sepsiszentgyörgyön október 22-én este 6 órától a Magyar Orpheus Magyar Romantikus Zene című ünnepi hangverseny a magyar költészet és zene különleges találkozását idézi meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegve a Codex Régi Zene Együttes és a Vox Humana Kamara Kórus előadásában. Délelőtt 10 és 12 órától a diákokat hagyományos lecke hangverseny várja a Székely Nemzeti Múzeum, ahol a magyar felvilágosodás és a romantika zenei világával ismerkedhetnek meg élményszerűen közvetlenül a muzsikusok tolmácsolásában. A lecke hangversenyre a helyek száma korlátozott, ezért az érdeklődő pedagógusok előzetesen telefonon jelentkezhetnek. Elárasztották a patkányok Bukarest belvárosát. Ciprian Csuku főpolgármester a közösségi oldalán reagált a lakosok által készített nyilvánosságra került felvételekre és tisztázta, a kártevők éppen a területen végzett takarítási és fertőtlenítési munkálatok miatt menekültek a felszínre. A városvezető ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a patkányok jelenléte az utcára elszórt szemét és ételmaradék következménye, amelyet nem az önkormányzat halmoz fel. Csuku ugyanakkor fokozott ellenőrzést és ismételt írtási akciókat rendelt el az érintett körzetben. Sokkoló eset történt Olt megyében. Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 59 éves férfit, aki ellopott egy személyautót, amiben egy 7 éves gyermek is tartózkodott. A helyi kocsmából hazafelé tartó ittas és jogosítvány nélkül vezető elkövető egy kapu előtt nyitva hagyott indítókulccsal a gyújtásban felejtett járművet kötött el Izvarele településen, miközben a gyermek apja csak néhány másodpercre ment be az udvarra. A férfi ezután egy kilométert sem tett meg, amikor az autó egy hídfejnek csapódott. A balesetben a 7 éves kisfiú megsérült és kórházba szállították. A rendőrségi ellenőrzés során kiderült, hogy a gyanúsított erősen ittas állapotban volt, illetve vezetői engedéllyel sem rendelkezett. A bíróság ezután elrendelte a férfi 30 napos előzetes letartóztatását. Mindenképpen meg fogja szavazni az új kormányt az RMDS, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a többség, jelentette be Kelemen Hunor. A szövetség elnöke kiemelte, hogy most az a cél, hogy feloldják a több mint 5 hónapja tartó politikai bénultságot, és szeretnék, ha péntekig vagy legkésőbb hétfőig teljes jogkörű kormány alakulna. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, éjszaka viszont hidegebb lesz, akár fagypontig is lecsökkenhet majd a hőmérséklet értéke Sepsiszentgyörgyön és környékén, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. Holnap egy kicsit hűvösebb is lesz napközben is, mint a mai napon volt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: És most...
1: Szép napot és jó napot kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Csabával nagyon-nagyon azon vagyunk, hogy ráhangolódjunk az optimizmus hullám hosszaira ezekben az ínséges időkben. Ja, lássuk, hogy mi lesz belőle. Slágerek és új zenék mindenképpen lesznek, és még mi is maradunk.
0: Hello, sziasztok, István Szidónia, György Dávid Csaba. Mi az, hogy jó zene? Hát nagyon-nagyon jó zene, egyenesen Gyergyó Szent Miklósról, ők a Bagosi Brothers Company, ez pedig a Van ez a hely.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
10: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.
10: Slágerek és új zenék.
16: Rádió Gaga. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap

Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Kaigót hallhattuk itt a Rádió Gagán. Többen kérdezitek ilyen-olyan fórumokon, hogy hogy lehet most útadót vásárolni, mert ismét drágult, és megjött a törvény, viszont a rendszer nem állt még készen erre. Én, ahol szoktam menni, nem tudok belépni ebbe az applikációba, pedig régen olyan egyszerű volt, hogy pák egy kattintás, és ugye láttam a lejárati időmet. Most benzinkutakon meg tudod venni, de ha valaki ilyen kényelmes, mint én, hogy otthonról szeretné megvenni, az nem tudom, hogy tudja megoldani.
1: Pont múlt héten pénteken, szombaton vettem útadót, jött egy üzenet, és ez akkora segítség volt nekem, akinek gyakran szana szétáll a feje, hogy hoppácska, vigyázz, mert hogy jár le az útadót, és akkor simán beírtam a Google-be, hogy Rovinéta, és akkor itt kiadott nekem egy ilyen oldalt, hogy evunalkavinete.ro.
0: Igen, és ez a legális oldal, ez rendes, teljesen oké? Okay?
1: Legális oldal, utána pedig jött a visszaigazolás e-mailben, hogy ott van a utadóm. Igen, egészen biztos. Mutassam meg neked, hogy hidd is el, mert úgy látom, hogy kételkedsz, amit nem látsz, nem fogsz meg, abban nem hiszel.
0: Hanem voltak olyan hírek, hogy különböző ilyen webes felületek elvették a pénzedet, de nem kaptál érvényes útadót.
1: Nem, de képzeld el, ugye mi már beszéltünk néhány ízben itt az útadóról a műsorban, hogy ez ugye drágolni fog, és amikor ott töltögetem ki az adatokat, csak látom, 410 lejk. Na, ennyi nem lehet. A tavaly emlékszem 253 leírt vettem, vagy 250 lejk körüli összeget fizettem, és hogy ennyire drága csak nem lehet, hiszen végül ott az eurószámot nem írtam be jól, vagy azt nem észlelte, hogy én mit írtam, és utólag, mikor beírtam, hogy euró 5-ös az autó, akkor is 370 lejt kellett fizetni. Azért a tavalyi 250-hez ez is azt lehet mondani, szerintem, hogy jóval drágább, és itt írja 12 hónapig érvényes, tehát egészen 2027. október 9.
0: Én csak azt nem értem, hogy most itt gyorsan beírtam az én autóm adatait, és 77-78 eurót dobott ki, hogy ennyit kell fizetni, de hát az azért több, mint amennyit eddig
1: 78x5
0: 5,3 4, de hogy ennyi? De úgy olvastam korábban, hogy az euró 6-osoknak nem drágult az én autóm euró 6-osnak. Írjátok meg, drága hallgatóink, hogy ti hogy jártatok, vagy ki mit tapasztalt ezzel az útadó matricával. Most megemelték a rendszer, nem tudom, felkészült, nem készült fel. Többet fizettetek, vagy nem fizettetek többet? Nekem most így azt adja, hogy több lenne, holott korábban arról szóltak a hírek, hogy az euró 6-osnak például nem emelik, csak a többieknek. Na, hát nem tudom, hogy most mi van. Tényleg.
1: 0730 54 88 és 88. Mondjátok el ti is a tapasztalatokat. Nálunk ez most a Spotlight. Itt van Jennifer Hudson.

0: Kompakt Disc Omnis a hősök, ez a Minden rendben. Tényleg köszönjük szépen, minden rendben van. Azt hittük, hogy az előző témának a kezét elengedhetjük, csak aztán úgy néz ki, hogy ti bombáztok üzenetekkel, úgyhogy Csabával úgy döntöttünk, még egy kicsit visszakapcsolunk a szépségápolásra, a szépségipari szolgáltatásukra, és lássuk, hogy ki miről mondott le, vagy ki az, aki nem hajlandó valamilyen szolgáltatásról semmilyen szín alatt lemondani. Írja nekünk egy hallgatónk, sziasztok, én már itthon festem a körmeimet, és volt olyan is, hogy a kolléganőm festette meg a hajamat, mert nem engedte a pénztárcám, hogy fodrásszalomba menjek. Hát sajnos még sokan vannak így, akik így oldják meg a szépség minimális fenntartását.
1: Uh-huh. Imora pedig azt írja, lássuk, itt van az üzenet, hogy amikor 70 lej lett egy férfi hajvágás, eldöntöttem, megtanulom profin vágni a férfi.

0: az életszínvonal miatt, és igen, én is megtettem. Lemondtam a körmösről, fodrászról, és megoldom én magamnak mindezt. Nem azt jelenti, hogy nem rendezem magam, de sok pénz szerintem mindkettő, főként a férfi hajvágás, úgy látjuk, hogy sokan rá vagytok erre kattanva, most géppel történik, pik-pak és 50 lej. Viszont egy kilogramm pityókam, 50 bani. Na hát, hogy élünk? Szeretettel, Kati.
1: Na, hát igen, jó, hogy a hallgatóinkban megmozdult valami a témán kapcsán. Azt gondolom, hogy zenélhetünk tovább, nem?
0: Vagy van még üzenetünk? Még egy gyors útinfó, hogyha belefér, radaroznak Maroskeresztúron, Lacinak köszi, és még páran itt írtátok ugyanezt az üzenetet, úgyhogy csak csinyán azzal a gázpedállal. Jöhet a zene.
1: Angel Eyes, ezt is talált halljuk.

0: Ha van egyéb közlekedési infótok, azt is megírhatjátok a 0735488888-ra. Szerintem van új útinfónk, úgyhogy ezt elmondjuk nektek.
1: Az az igazság, hogy nem új infó jött, hanem az előző egy kicsit kiegészült. Köszönet ezért Csabának. Maroskeresztúron a bejáratnál a BMW mindkét irányban mér, és általában ilyen kis pisztolyradar szokott lenni ott a BMW-sek kezében, és tényleg erre nagyon figyeljetek oda. Egyszer egy ilyenbe én is belefutottam, pont ott.
0: Hogy vigyázni kell. Na, zenélünk tovább, mindjárt jön Katy Perry is.
2: Reklám. A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében, választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
5: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
6: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás szüneteléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség. A reklám után
7: ismét slágerek és új zenék. Rádió.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga életünk része.
0: A világ

0: Felix and Walk with me. Itt a Gagán arról beszélünk, hogy spórolnak-e főleg a hölgyek, vagy nem a különböző szépítkezési szolgáltatások árain. Van, aki igen, van, aki nem, van, aki megtanult fodrászkodni, és megspórol így legalább 210-20-30 lejt a család férfi tagjainak hajvágásával. Van, aki viszont...
1: Havonta?
0: Havonta, természetesen havonta. Van, aki viszont költ rendesen.
1: Én most nem tudom, hogy minek köszönhetően hívott fel engem időközben egy hölgy, aki egy szépségszalonban dolgozik. Néhány napja itt kerülgetjük egymást, hívtam, nem tudta felvenni, hívott, én sem tudtam válaszolni, és akkor kezdve pont most két dal között szól a telefonom, és nem fuhum, ő hív. Egy ideje vacilálok azon, hogy kéne nekem szemöldök tetoválás.
0: Ez
1: hosszú távon
0: most a spórlásról beszélünk,
1: jobb, Szidi. De egy hosszú távon egy jó befektetés lenne, mert hogy nekem a jóisten ilyen nagyon áttetsző, nagyon halovány és nagyon gyér szemöldök.
0: Nem kéne
1: adott,
0: vele foglalkozni, megértettem.
1: El kell járjak így időközönként kozmetikushoz, hogy ott nekem egy kicsit megpingálja. És akkor úgy döntöttem, jó, szemöldök tetoválás, lássuk, hogy mennyi az annyi, és hogy mikorra férek be a programba az időbe. És kezdve, de azt mondja nekem most a hölgy, aki ezzel foglalkozik, hogy persze, meg tudjuk oldani, csak a következő szabad időpontom, és most nem kamuzok, április 8-án van.
0: Hogy micsoda? Április 8-a? De fogorvost hívtál? Biztos, vagy fogorvost sem beszéltél?
1: Szerintem legalább 10-szer az a következő fél évben tudnának nekem protézist tenni, hogyha fogorvost hívtam volna ennyi idő alatt. És azt mondta, hogy hát sajnos ekkora, ennyire hosszú a várólista. És pont most, amikor ugye erről beszélünk mi itt műsorban, hogy egyre többen mondanak le különböző szépségipari beavatkozásokról, akkor vannak olyan szalonok, ahol ilyen hosszú a várólista és a váróidő.
0: Elképzelni nem tudom, hogy fél évet kell várni.
1: Október.
0: Jó, ez a 6 hónap.
1: November,
0: igen.
1: December, január, február, március, április. Majdnem, igen, fél év.
0: Aha, na, hát akkor azt jelenti, hogy nincsen annyira szűk világ, mint ahogy így elsőre gondolnánk. Gyere, zenéljünk, mert nagyon-nagyon szeretne már Dash és Young Fly teret kapni. Jön az Omámmal.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Riton Nightcrawlers és a Friday. Na hát péntekig azért még várnunk kell egy kicsit, de nem olyan túl sokat, itt vagyunk pont a hét kellős közepén, ez egy semleges nap szerintem. Se nem jó, se nem rossz, hogy úgy van. Valahol.
2: Hozzáállás kérdése mindez, Csaba. Azt is mondhatnánk, hogy jaj, de jó, van hol dolgozzunk, jaj, milyen jó, van miért, van kiért felkelnünk, és már is meglátod, sokkal könnyebben eltelnek a hétköznapok. Főleg akkor, hogyha jó zene szól a rádióban, erről pedig a következőkben is gondoskodni fogunk, de mindenek előtt kettőkor jönnek a hírek.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
5: Reklám.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Helyi ízek.
8: Ham.
7: Helyi éttermek.
8: Ham.
7: Helyi futárok.
8: Ham.
7: Te is a helyit választod?
8: Ham. Kattanj rá a kajára!
6: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
3: Társadalmi célú hirdetés.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Vitákat és elégedetlenséget váltott ki Sepsiszentgyörgyön a kerékpáros infrastruktúra legújabb bővítése. Nagyszabású olaj és gáz, valamint ásványkincs kutatást tervez Grönlandon Donald Trump. A következő napokban hűvösebb időjárásra számíthatunk, hétvégén esni fog. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Sürgős költségvetési intézkedéseket követel a Romániai Krónikus Betegek Szövetsége, figyelmeztetve, hogy a pénzhiány miatt életmentő kezelések állhatnak le. A szervezet az államfőhöz, a parlamenthez és a kijelölt miniszterelnökhöz intézett nyílt levelében kiemeli, hogy a betegek élete és a folyamatos gyógykezelések nem függhetnek a politikai csatározásoktól és az adminisztratív csúszásoktól. A szövetség elnöke Cezár Irimia drámai üzenetben szólította fel a döntéshozókat: ne írják alá többé a romániai betegek halotti bizonyítványát, és olyan azonnali beavatkozási tervet sürgetett, amely garantálja az egészségügyi rendszer folyamatos működését. Vitákat és elégedetlenséget váltott ki Sepsiszentgyörgyön a kerékpáros infrastruktúra legújabb bővítése. A lakossági felháborodást a hibásan kijelölt vagy teljesen hiányzó kerékpársávok mellett az is táplálja, hogy a közutakon az autósok folyamatosan veszélyeztetik a biciklivel és elektromos rollerrel közlekedőket. A Székelyhon tájékoztatása szerint a legtöbb kritikát az Olt utcai szakasz kapta, ahol a kétirányú bicikli út kialakítása miatt a parkolóhelyek egy részét a járdán vezette végig a kivitelező. Az autós autósok a parkolóhelyek szűkítését, a gyalogosok pedig a lerövidült járdafelületeket kifogásolják. Az önkormányzat szerint ugyanakkor a megoldás megfelel az Európai Uniós szabványoknak, a gyalogosok pedig a túloldali járdán és a felfestett biztonsági sávokkal továbbra is közlekedhetnek. A cél ugyanakkor egy összefüggő biztonságos hálózat kiépítése, a városi közlekedés átalakítása ugyanakkor elkerülhetetlen kompromisszumokkal jár. Nagyszabású olaj, gáz és ásványkincs kutatást tervez Grönlandon Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán arról írt, hogy a sziget páratlan stratégiai és biztonsági előnyt jelent Washington és Európa számára, a területén lévő kiaknázatlan energiakészletek pedig jelentős mennyiségűek. Egyelőre több információt nem lehet tudni ezekről a tervekről. A bejelentést megelőzően egyébként még szeptemberben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az amerikai katonai jelenlét növeléséről. A tervek szerint két új amerikai bázis és egy új légvédelmi rendszer épül a szigeten, miközben Dánia szuverenitása és a helyi lakosság jogai a megállapodás értelmében érintetlenek maradnak.
5: A romániai női labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott Norvégiában a 2027-es braziliai világbajnokság pótselejtezőjének visszavágóján. A norvégok már az első negyed órában 3 gólt szereztek és végül 8-0-ás összesítéssel jutottak tovább. A romániai csapatban a korábban Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is futballozó Gerét Erika kezdőként lépett pályára, míg Herceg Andrea nem kapott játék lehetőséget. A magyar női válogatott szintén búcsúzott, miután Hollandia ellen összesítésben 11-0-ás vereséget szenvedett. Budapest komoly jelölt lehet a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, Sophie Laurent a 2024-es párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint. A szakember kiemelte, hogy a magyar főváros már számos rangos sporteseménynek adott otthont, és jelentős előnyt jelenthetnek a meglévő sportlétesítmények is. A 2036-os olimpia helyszínéről várhatóan 2029-ben dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
11: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő napokban 10 és 13 fok közötti maximumokra számíthatunk, ugyanakkor csapadékra péntektől van esély, szombaton és vasárnap szinte biztosan esni fog, illetve jövő hét elején is csapadékos időjárásra készülhetünk, bár ekkortól egy kicsit talán enyhébb hőmérsékleti értékekre kell számítani. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a mikrofonoknál, István Szidónia, György Dávid, Csaba, szuper jó délutánt, és az a jó ebben a napban, hogy felhősen indult a reggel, de süt a napocska, milyen jó, teljesen feltöltek.
2: És tudod, hogy mi lenne még ennél is jobb?
1: Na mi?
2: Hogyha most valahol mi is ott kint lennénk a napsütésben, akár még technikailag meg is lehetne oldani, például a Dumadubában. Majd következik egy újabb kiszállás, de mindennek az ideje eljön. Addig is zenélünk, és hát dolgozunk odaadóan, kitartóan, és természetesen alázattal. Bruno Marszal indítunk, ez az On My Soul.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
10: interjúk,
3: játékok
10: és
3: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Arra gondoltam, itt csodálom az őszi időt, hogy ezeken a hűvösebb napokon olyan nagyon jól esne
1: egy foci meccs nézés?
0: Nem.
1: Tudom rávenni soha
0: focira. Olyan nagyon jól esne például egy tányér meleg sütőtökrémleves.
1: Most hogy jön ide a sütőtökrémleves ebben az órában? Ebédidőben tudom.
0: Makról álmodik, de mondjuk a pacallevest is megenném, pacal nélkül, csak úgy ugye a levét, azt a jó sorokás levet, hogy csülök? Nem, annyira nem kívánom. Nem tudom, most ugye a levesekre cuppannék rá szívem szerint, mert talán abból kevés van nálunk, de fociról akarsz beszélni?
1: Figyelj, nagy meccsek.
0: Akarsz, látom.
1: Nagy meccsek lesznek a BL-ben, úgyhogy muszáj egy picit.
0: Hogy hagyjuk ki?
1: Nem is nagyon szeretném kihagyni. Olyan nevek vannak ma: Róma, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, szerintem ez lesz az egyik legjobb meccs ma, aztán sok egy másra is sor kerül, és még a Liverpool is játszik. Nem tudom, Szoboszlai szerintem nem fog, talán még mindig le van sérülve a magyar csapatkapitány. Na, de a lényeg, hogy a Székely Sporton minden fontos info ott van, sajnálod te is, ugye?
0: Mármint az, hogy nem tudod nézni a focit. A pacal leves mellé még egy kis tejföl és savanyú paprika, meg egy kis ilyen csípős paprika is kéne, a lényeg.
1: Komoly, első vonalú fociról beszélek, és akkor jön a csípős paprika. Na, gyere, jön a Hooligans, az a játszom.

0: Ebédidő van még mindig, és korábban itt Siri fantáziája a sütőtökrém leves körül forgott. Na, akkor ezt egy kicsit tovább viszem, ezt a gondolatot. Ha már megvolt mondjuk ez a jó kis könnyed ebéd, akkor jöhet egy desszert. Nem volt meg, de mindegy, desszert jöhet.
1: Igen.
0: Desszert jöhet. Jó, milyen desszert? Kis bukaresti édesség? Vagy képviselőfánk?
1: Most úgy vagyok, biztos, hogy te is tudod azt az érzést, ismerős, hogy bemész egy cukrászdába, és akkor annyi a válasz.
0: Hihetetlen, az összeset megkóstolnám.
1: De akkor legközelebb majd szólj a cukrásznéninek, hát, hogy nem lehetne azt, hogy György Dávid Csabának mindenikből egy kicsit levágnak.
0: Szerintem nem lehet.
1: Hát nem lehet.
0: Van egy jó hely, ahol tényleg akkora kínálat van, és tudom azt, mert ismerem ezt a helyet, hogy minden is süti finom, és én perverz vagyok, hogy úgy nem nagyon próbálok ki újakat. Van mondjuk 3-4 favorit, és ezeket kéregetem, de mindenik finom. A málnás, az almás, a mákos, a nem tudom...
1: Diós, pisztáciás,
0: hihetetlen jó. Na, szóval azért beszélünk egyébként a desszertekről, mert képzeljétek el, hogy ma van a desszertek világnapja, és a Facebook oldalunkon is megkérdezzük tőletek, hogy ha életetek végéig csak egy desszertet tehetnétek, melyik lenne az? Csak egyet.
1: Nem jó. Nincs jól megfogalmazva ez a kérdés. Azt kellett volna kérdezzük a hallgatóktól, hogy ha életed végéig csak desszertet ehetnél, bevállalnád? Én, ha tudnám, hogy nem leszek cukorbajos, cukorbeteg, hogyha a kalóriaindexem nem ugrana a csillagos égig, és tetszen, amit a mérleg is mutat, akkor simán tudnék desszerten élni.
0: Aha, hús nem is kell.
1: Nem, sehol. Mondjuk egy gyümölcs, desszertes gyümölcs.
0: Jó.
1: A gyümölcsös desszert.
0: Na nézd meg, hogyha már a hallgatóink fele fejtettük a kérdést, sokan írjátok a tiramisút, azt például én is szeretem, de nem tartozik a kedvencek közé, de rendben van, teljesen oké.
1: És akkor gyorsan tanuljunk ma is egy kicsit, hogyha már itt emlegettétek a tiramisút, akkor a kifejezés jelentése, az olasz tiramisú kifejezés jelentése az emelj fel, vagy vidíts fel, mert hogy erre a kávé, kakaó és az a krémes mascarpone kombináció, hú, nagyon-nagyon-nagyon képes. Hát az amúgy az olasz konyha egyik legismertebb desszertjévé vált, és otthon is könnyen el lehet készíteni.
0: Úgyhogy jó étvágyat kívánunk ehhez!

0: Magna cum laude, és a túl későn. Voltak évek, talán kétszer is, amikor a Magnáikkal együtt ünnepeltük a Gaga születésnapját, és amúgy pont a srácok is velünk egyidősek, vagyis a zenekar 27 éves. Drága hallgató, rád vonatkozva pedig még mindig nem késő elküldeni nagyon gyorsan nekünk egy regisztrációs üzenetet, mert hogy pillanatokon belül játszani fogunk, és sosem lehet tudni, hogy kire tekint rá Fortuna.
1: Így van, ebben az órában pedig a Supermarket vásárlási utalványa a nyeremény.
2: Reklám. Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs Sugár út 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
3: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
2: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk! Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Prettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: A reklám után ismét lágerek és új

0: Bon Jovi, Imda és a Have a Nice Day. Hát legyen egy csodás napotok, és bízunk benne, hogy nekünk is lesz egy csodás 27 éves születésnapunk. Újra játszunk, ez alkalommal Balla Erzsébettel, és miközben itt elcsesztük a számot, Csabával arról beszéltünk, hogy vajon milyen képzeled belé érdekes, vicces, vagány ajándékkal fog minket meglepni.
1: Szia Erzsébet, szia, István Szidónia, György Dávid Csaba, a Rádió Gagától hívunk.
2: Jaj, nem is akarom elhinni.
1: De hidd el, hidd el, tényleg mi vagyunk.
0: Csibd meg magad! Csibd meg gyorsan magad!
2: Jó.
0: Nem alszol, nem álmodsz, ez a valóság. Szia Erzsébet!
2: Nagyon nagy szeretettel az üdvözlőmeneket.
1: Gyere, tegeződjünk, mert amúgy tegezős rádió vagyunk, és arról beszéltünk itt, amíg kicsörgött a telefon, hogy Erzsébet, vajon milyen ajándékot adnál nekünk? Akkor elmondhatod, hogy milyen ajándékkal lettnél meg. Ez a játék igazából, és mindjárt elmondjuk, hogy mit adunk mi neked.
2: Jó, köszönöm szépen, Mártin. Egy nagyon szép idézetet adnék a Rádió Gagának és az összes munkatársainak, azért a sok szép és kellemes nap percekkel, amiket nekünk okoztak nap mint nap.
0: Na gyere, akkor add ide ezt az idézetet. Ez egy olyan ajándék, amit tényleg át tudsz adni nekünk, így most gyorsan, telefonon keresztül.
2: Hát most hirtelennyibe kicsit nehéz.
0: Ja, hogy nincs meg a fejedbe az az idézet. Azt hittem, hogy már tudsz egy rövidke kis versrészletet, amit elmondasz nekünk. Jó, akkor beérjük azzal, hogy majd küld el utólag üzenetbe, jó? Erzsébet, esetleg valami vicces ajándék, valami kreatív ajándék, ami még gyorsan eszedbe jut?
2: Hát egy...
0: Kis malac karácsonyra.
2: Egy tök.
1: Egy tök. Disznótök. Jó, disznótök. Itt korábban...
0: Hát disznót nem kapunk.
1: Ugye korábban Szidi egyébként... Korábban Szidi pont ilyen tökös levesről álmodott, úgyhogy ráéreztél valahol. Na, a kiskutyus is felébredt. Na figyelj Erzsébet, adunk egy ajándékot mi is. A Supermarket jóvoltából nyertél egy vásárlási utalványt 100 leértékben.
2: Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mindig jól fog a kicsi nyugdíj mellett.
0: Jó vásárt kívánunk akkor majd neked. Köszönjük szépen az ajándékukat és a hűségedet.
2: Én köszönöm nagyon szépen. Szép napot.
0: Minden jót. Neked
1: szia
0: is.
1: Erzsébet.
0: Szia Erzsébet.
2: Szép napot.
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének. Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget.

0: Kemred Bimány, sziasztok, vigyázzatok magatokra, jönnek a fiúk és hoznak még nyereményeket, illetve jó zenét. István Szidónia, György Dávid Csaba búcsúzik, de holnap is találkozhatunk.
1: Na úgy, most jött egy helyesbítés, köszönjük szépen. Tényleg tanulunk ma is valamit, írja nekünk a hallgató. Sziasztok, bocsi, de a tiramisu z, vagyis tiramisunak ejtik.
0: Oké, okay, köszönjük szépen ezt is. Sziasztok.
1: És egy másik fotó, hívnak engem pacallevesre, úgyhogy akkor most búcsúzom, és ha itt jót fogok ebédelni, kinél is nézzük meg?
0: Katinál.
1: Katalinnál, Nyika Katalin, jövök akkor hozzád. Sziasztok.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
6: Reklám. Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
7: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
8: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
9: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
10: Dr. Optics.
11: Akkor most doktor vagy optika?
10: Szinte mindkettő.
11: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
12: Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Újabb rendhagyó kortárs kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön, sikeresen lezajlott 14. Leó pápa tüdőműtétje a római Gemelli klinikán. A következő órákban körülbelül 7 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Még mindig nem működik hatékonyan a nőgyilkosságokat megelőző mechanizmus, hívta fel a figyelmet Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. Közösségi oldalán kifejtette, hogy az idei 31. nőgyilkosság áldozata egy éve már hívta az 112-t, mert veszélyben érezte magát, aztán visszavonta a feljelentést. A családja ugyanakkor évekkel korábban segítséget kért a polgármesteri hivataltól, és a szociális szolgálat is tudott róla, hogy gond van. A politikus elmondta, hogy tegnap a családon belüli erőszak elleni parlamenti külön bizottságban éppen erről folytattak tárgyalást, arról, hogy miként gyűjtse végre egységesen az adatokat a rendőrség, az ügyészség és a bíróság. Erre pedig azért van szükség, mert amit nem számolunk, azt nem látjuk, és amit nem látunk, azt nem tudjuk megelőzni. Fontos szerinte az is, hogy nem várhatjuk el az áldozattól, hogy egyedül védje meg magát, ezért kell a kockázatfelmérés, amit a törvény előír, mégis még mindig hiányzik. Újabb rendhagyó kortárs kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön holnap este 7 órától Dán Beudián kolozsvári alkotó túlméretes rakomány című tárlatát mutatják be a Magma kortárs művészeti kiállítótérben. A kiállítás a tradicionális kereteket átlépve a gondolkodást, mint művészeti formát helyezi középpontba. Elgondolkodtató installációk, videomunkák és váratlan vizuális társítások hívják közös játékra és gondolkodásra a látogatókat. Márton Áron püspök emléke előtt tisztelegnek Kovásznál ma este 7 órától a helyi művelődési központban megrendezett Ne hagyd, hogy betörjenek című zenés verses műsor. Az elnyomó diktatúrák idején is az emberi méltóságért és szeretetért kiáltó egykori főpásztor életútját idézi fel. A megemlékezésen közreműködik Forika Balázs, katolikus kántor, Ruszka Sándor református lelkész, valamint Demeter Elemér, Köncei Olivér, Nagy Babos Tamás, illetve Kökösi Attila. Ismét drónokra figyelmeztették Tulcsa megye északi részének lakóit. A ma reggel kiadott Roalert üzenetben az ukrajnai háború miatt lezuhanó légieszközök vagy becsapódó roncsok veszélyére hívták fel a figyelmet. Károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkezett bejelentés. A hatóságok szerint idén már több ilyen riasztást adtak ki a megyében, mint az ezt megelőző 3 évben összesen. Sikeresen lezajlott 14. Leópápa tüdőműtétje a római Gemelli klinikán, közölte a Vatikán. A 71 éves egyházfőnél egy rutin ellenőrzés során találtak egy csomót, a másfél órás beavatkozás során pedig szövődmények nélkül sikerült teljesen eltávolítani. A szentszéki szóvívő tájékoztatása szerint a pápa műtét után probléma nélkül ébredt, visszatért a kórtermébe és már vacsorát is kért. Miközben az orvoscsapat a beavatkozást végezte, a római egyházmegye hívei a kórház kápolnájában imádkoztak a Szentatya mielőbbi felépüléséért. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 7 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, ugyanakkor a nap második felében már a napot is többet fogjuk látni. Este 8 órakor 8 fok lesz, éjszaka fagypont körüli értékekre is számítani lehet. Köszönöm, hogy velem tartottak, a híreket hallották.
4: Most pedig. 15 óra múlt néhány perccel nagyon be fogunk gyorsítani a mai napon itt a Vagányvágányban, mert vendégünk lesz ebben az órában, nem más, mint dr. Robert C. Castle, hát jó telefonos kapcsolásban. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor.
17: Na igen, egy kicsit körbenézünk a nagyvilágban, úgy néz ki, hogy hát amit Amerika csinál, az egész világot befolyásolja, majd erről kérdezzük Robert C. Castle-t. Előtte zenét fogunk hallgatni. A One Direction következik, és a Best Song Ever. Hogyha még nincs Rádió Gaga alkalmazásatok, hogy hallgassatok bennünket telefonról, vagy regisztráljatok a játékunkra, töltsetek le egyet a Play Store-ból vagy az App Store-ból.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
15: Vagányvágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Sejtettük, hogy valaki szívja a vérünket, de hogy pont Dracula az, ki gondolta volna.
1: Hát igen, Tame Impala Draculája.
0: Jó, ebben az órában különleges meghívottunk van.
1: Mégpedig dr. Robert C. Castle a vendégünk, telefonos kapcsolásban. Ha minden igaz, akkor itt is van velünk. Szervusz, Robert!
2: Szervusztok, jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a Rádió Gaga hallgatóit, egy napsütéses Jeruzsálemben.
0: Hál' Istennek nálunk is valami hasonló a hangulat, legalább ennyi átfedés van. Robert már többször volt a vendégünk, általában hát olyan kérdéseket boncolgatunk, amelyek mindenkit érintenek, hiszen világpolitika, geostratégia, egyéb dolgok kerülnek terítékre. És hogyha már itt vagy nálunk, akkor mindjárt kezdeném onnan, hogy valószínűleg, hogy többeknek elkerekedett a szeme, amikor Donald Trump azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőre lenne szüksége, gyakorlatilag más kinevezesse az országot, mint Zelenszky. Hogyan kell ezt értelmezni, vagy mi az a gondolat, aminek mentén ez így elhangzott? Bár tudom, Donald Trumpról nehéz bármit is feltételezni, de azért próbáljuk megértelmezni a dolgot.
2: Hát én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értelmezni, ahogy mondtam. Tehát abban a pillanatban, amikor Zelenszky úr beállt drónokkal korteskedni a demokrata párt mögé az Egyesült Államokban, és nem volt hajlandó megállítani, vagy legalábbis lelassítani ezeket a támadásokat az orosz finomítók ellen, akkor gyakorlatilag Donald Trump és a republikánusok politikai jelenségévé vált. És akkor ennek a kontextusában hangzott el az, ami elhangzott. Ennyi az egész.
0: Oké, gyakorlatilag Amerikában azért egy kicsivel több is zajlik, mint ugye, hát egy ilyen időközi választás, ami jobbra-balra azért tudja befolyásolni a politikai mérleget, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ha mondjuk Amerika nyit Oroszország felé, az nem feltétlenül csak Ukrajnáról szól, és csak arról szól, hogy Zelenszky a demokrata pártot erősíti.
2: Elsősorban nem az időközi választásokról szólt ez a dízelügylet, ez az orosz-amerikai dízelügylet. Ha így lett volna, akkor rögtön föl kellene tennünk a kérdést, hogy miért ilyen későn, miért nem korábban, és miért ilyen kevés dízelről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy itt sokkal inkább arról van szó, hogy Donald Trump nem dízelt vásárolt, hanem stratégiai mozgástere. Uh-huh. Láttuk azt, hogy az Irán elleni háborúban az egyetlen dolog, ami lekötötte az amerikai elnöknek a kezét, az a nyugati energiahiány volt, és a szövetségesek, akik jöttek sírni, hogy nincs dízel, nem tudunk repülni, a nyáron időni, stb. Tehát ezen a téren akar magának egy kis mozgásteret vásárolni Donald Trump, és nyilván való, hogy az időközi választásoknak se árt, hogyha sikerül egy kicsit lejjebb sorolni az energiaárakat. Van itt még egy dolog, amit érdemes megjegyezni, a szavazóknak az emlékező tehetsége igen rövid. Ha a választások célegyenesében az energiaárak csökkenni fognak, akkor teljesen mellékes, hogy mi volt ezelőtt fél évvel, meg 9 hónap volt, teljesen mellékes. Az utolsó pillanat felvétel alapján szavaznak a gazdasági mutatókra az amerikaiak.
1: Robert, te ugye különbséget teszel az írásodban a stratégiai készletek és a tartós termelőkapacitás között. Miért nem elegendőek az amerikai tartalékok egy mondjuk több hónapon át tartó közel-keleti konfliktus esetén?
2: Hát igen, csak az amerikai készletek nem elegendőek, a világ összességének a tartaléka nem elegendő. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy itt a szűk keresztmetszet igazából nem a nyers olaj. Nem a nyers olaj. Látjuk azt, hogy a hormúzi szorosból valamilyen úton módon kikerül a nyers olaj, a háború előtti nyers olajnak a 60-70-75%-a van egy vita ezzel kapcsolatban. A legnagyobb hiány itt a finomított kőolaj termékekben van. Tehát a valódi szűk keresztmetszet az a finomító kapacitás, és nem az elérhető nyers olaj, ezt honnan tudjuk. Megfigyeljük az árrést. A nyers olajára és a dízel olajára között mondjuk látjuk, hogy ez az olló folyamatosan kinyílik. Folyamatosan kinyílik, és ezt akarja Trump orvosolni ezzel az olókkal.
0: Kíváncsiak vagyunk, hogy fog-e neki ez sikerülni, de ezt egy kicsit később fogjuk latolgatni, előtte zenét hallgatunk.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Dua Lipa Houdini-ét hallgattuk itt a Rádió Gagán. Lehet, hogy egy dízelüzlet jóval többről szól, mint az üzemanyagpiacról. Dr. Robert C. Castle legújabb elemzésében összekapcsolja az orosz energetikai kapacitásokat, az ukrajnai háborút és egy esetleges elhúzódó iráni konfliktus lehetőségét. Erről beszélgetünk Robert C. Castle-lel most itt a Rádió Gaga vagányvágányában. Robert, elképzelhető egy olyan helyzet, amelyben Washington, tehát az Egyesült Államok enyhíti az Oroszország elleni szankciókat, miközben Európa továbbra is szigorúbb fellépés sürget? És ez milyen következményekkel járna a nyugati szövetségi rendszerre nézve?
1: Én úgy gondolom, hogy ha végletekig leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy itt van két nagy benzinkút a világban, és nem lehet egyszerre háborút viselni mindkét benzinkút ellen. Tehát valahonnan annak az energiának érkeznie kell. És hogyha Oroszországról is leszakadunk, és a közel-keletről, Perzsöldről, környékéről se fog jönni energia, akkor a jelenlegi életformánk nem lesz fenntartható. Tehát Európának megvan a saját háborúja, az Egyesült Államoknak és a közel-keleti szövetségeseinek megvan a saját háborúja, és mind a két fél a nyugati szövetségben azt akarja, hogy a másik partner mondjon le a háborújáról. Tehát Trump szeretné lezárni az európaiak háborúját, az európaiak pedig Trump háborúját. És ezért ez egy zéró összegű játék Brüsszel és Washington között.
0: Te az energetikai tűzszünet lehetőségét is felveted az írásodban. Mit jelenten ez a gyakorlatban?
1: Látjuk azt, hogy Trump igen alulról kezdte, igen minimálisan kezdte. Azt mondta, hogy egy energiatűzszünetet akar, és mikor megkérdezték a Fehérház szóvivőjét, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, akkor azt mondta, hogy ez egy moratórium az kőolajfinomítók elleni támadásokkal kapcsolatban. Most tudjuk azt, hogy Oroszországnak sok finomítója van, Ukrajnának talán van egy, amelyik még működik nagyjából, tehát ez nem egy fair deal, mondjuk úgy, nem egy jó üzlet, mondjuk úgy, Ukrajna szempontjából. Most akkor a kérdés az, hogy mennyire lehet ezt az energiatűzszünetet egyéb dolgokra is rávetíteni, és erre építve aztán esetleg kiterjeszteni a tűzszünetet mondjuk a városok elleni támadásokra, vagy egyéb célpontokra, mondjuk a gabona kikötők elleni támadásokra, de ez még csak egy erős kérdőjel marad a mondat után.
2: Tulajdonképpen ez Európának is valamelyest érdeke lenne. Hogyan látod, hogy Európa hajlandó-e arra, hogy Oroszország irányába nyisson, ami a kőolaj, illetve kőolaj termék importot jelenti?
1: Én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem lesz más megoldás. Tehát abban a pillanatban, hogy keletkezett egy rés a szankciós falangszon, mondjuk úgy, és az Egyesült Államok elkezdett vásárolni orosz dízelt, és mások is a világpiacon fognak vásárolni orosz dízelolajat, vagy egyéb orosz kőolajtermékeket, akkor gazdaságilag az, aki nem vásárol, a jelen esetben az Európai Unió egyre inkább hátrányba kerül. És történik ez akkor, mikor az európai földgáznak az ára körülbelül 10-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban, 9-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban. Tehát ez itt a csapda.
2: Ez így jól hangzik, csak ugye az a baj, hogy vesszük az orosz LNG-t, de amire Európába elér, addigra azt hiszem, hogy 10-szerese gyakorlatilag az itteni gáznak, úgyhogy az még nehezebb helyzet. Az Unió meglátásod szerint hajlandó lesz a zöld célokból visszavenni az energiabiztonság miatt? Azt garantálandó?
1: Én úgy gondolom, hogy amit az Unió akar, az egyszerre nem megy. Tehát nem lehet egyszerre megpróbálni megőrizni a gazdaságosságot az Egyesült Államokkal, meg Kínával szemben ebben a gazdasági versenyben. Ezzel párhuzamosan harcolni Oroszország ellen, ezzel párhuzamosan zöldíteni, meg klímát védeni. Tehát ezek a dolgok így együtt nem megvalósíthatóak. Ez egyszerű matek. Ezt nem én találtam ki, ez egyszerű matek. Valamiből engedni kell. Most akkor vagy Európa lemond arról, hogy megpróbálja megtartani a pozícióját ebben a gazdasági versenyben a másik két hatalommal szemben, vagy engedményeket tesznek az orosz energiának, vagy hátrább vesznek ebből a zöldítő, klímavédő hobortból, és akkor talán megvalósítható lesz a dolog. De egyszerre három dolgot megvalósítani nem lehet.
2: Innen fogjuk folytatni pillanatokon belül.

0: évek óta az amerikai nemzetbiztonsági doktrinákat egészen mind a mai napig, és megszámoljuk, hogy hányszor szerepel Ukrajna minden egyes, ezek minden éppen kiadják ezeket a papírokat, érdemes megszámolni, hányszor szerepel benne Ukrajna. És látjuk azt, hogy Ukrajna igen, igen ritkán szerepel benne. Tehát, hogyha egy ország fontos, akkor feltételezzük azt, hogy Kína vagy Oroszország, hogy állandóan ott ugrál a lapokon, és egy tucat alkalommal megemlítik ezeket az országokat ezekben a dokumentumokban. Igen. Azt látjuk, hogy Ukrajna 2022-ig nincs ott. Tehát objektíve Ukrajna geopolitikailag nem fontos az amerikaiak számára. Az, hogy ideológiailag fontos volt a demokrata Biden adminisztrációnak, ez egy másik dolog. Az, hogy Európának nagyon fontos, ez egy harmadik dolog. De az amerikaiaknak általában is, a jelenlegi Trump adminisztrációnak Ukrajna egy negyedrangú kérdés.
1: Ha még Ukrajnán rugózhatunk egy kicsit, engem az érdekel, hogy látod annak reális esélyét, hogy azt mondják az ukránok, hogy jó, rendben, akkor azokról a területekről, amit az oroszok akarnak, lemondunk, és érjen véget a háború, vagy úgy gondolják, hogy olyan helyzetben vannak, hogy innen akár meg tudják magukat védeni, és talpon tudnak maradni.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy az oroszok belemennének egy ilyen üzletbe. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Oroszország csupán ezt a két oblasztot akarja megszerezni Ukrajnától, és utána véget vetnek a zenének, és hazamennek a legények. Tehát ez egy olyan feltételezés, ami még a levegőben lebeg. Ami pedig Ukrajnát illeti, én nem látom a jelenlegi politikai vezetést túlélni egy ilyen döntést. Hát Ukrajnában vannak olyan szélsőséges játékosok, akik igencsak elhúznák a szájukat erre a gondolatra, mondjuk úgy, és nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi politikai vezetés akár fizikailag is túlélni ezt a kapitulációt.
2: Robert, mi bizonyítja, hogy valóban egy hosszú háborúra készülnének, vagy készülnek? Mert ugye az írásodban hangsúlyozott, hogy mindez egyelőre hipotézis, és nem bizonyíték arra, hogy Trump már döntött volna egy újabb iráni offenzíváról. Viszont a kérdésem az lenne, hogy mi az a konkrét információ vagy fejlemény, amely a te számodra már egyértelműen megerősíteni ezt a feltételezést?
0: Én úgy gondolom, hogy az utóbbi fél évnek az eseményei meggyőztek mindenkit, tehát a Közel-Keleten is, meg Washingtonban is, hogy az iráni rendszer nem egy olyan rezsim, amelyikkel együtt lehet élni. Tehát ha még alá is írunk valami papírt, és akkor most meg is nyílik a hormuzi szoros, bármikor újra az irániak újra lezárhatják a hormuzi szorost, bármikor újra elkezdhetnek a husziknak a rakétái Szaúd-Arábiára potyogni, és gyakorlatilag ez egy ilyen Damoklész kardja, fog lebegni a világ energiagazdasága fölött ez az iráni fenyegetés. Tehát én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb tanulsága mindenkinek ebből az utóbbi fél évből, hogy ezt a problémát az MT vakbélgyulladás el lehet jegelni, ha valaki nagyon akarja egy néhány napig, de előbb-utóbb meg kell vele birkózni ebből az iráni fenyegetéssel, és én úgy gondolom, hogy Donald Trumpnak ez az öröksége, tehát ez a dolog, amivel be szeretné írni magát a történelem könyvekbe, hogy sikerült megakadályozni azt, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, és sikerült egy új közel-keleti biztonsági architektúrát létrehoznia. Tehát nekem ez tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak az összes lehetséges opció közül.
1: Egyébként még záró kérdésként, hogyha annyit megengedsz, hogy ugye mégiscsak egy 87-93 milliós országról beszélünk. Mi a garancia arra, hogy oda lehet tenni egy olyan vezetést, ami mondjuk a többieknek kedvez? Hát most elsősorban Amerikáról beszélünk.
0: Az égvilágon semmi garancia nincs semmire, ugyanakkor egyetlen egy dologra van garancia. Ha meg se próbáljuk, akkor biztos nem fog sikerülni. Tehát ez az egyetlen dolog, amire garancia van. Ez egy olyan játék, amiben csak sikereket lehet alaszni, mert a kudarc az már eleve biztosítva van. És hogyha valaki azt hiszi, hogy egy atomfegyverrel felszerelt Iránnal könnyebb lesz leszólózni ezt az energiakérdést, akkor az valószínűleg vagy téved, vagy megtéveszt, vagy mind a kettő.
1: Azt hiszem, hogy ez így elég velős volt. Robert C. Kessel, köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
2: Nagyon köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja. Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást. Otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
5: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után ismét lágere.

Kedvéi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. This is az út. Baby, this is az út.

0: Itt vagyunk a mai napon, és még holnap a Gaga szülinapi játékával. Ebben az órában egy kiszemélyes belépőt lehet nyerni a Hangout Kids-be, úgyhogy lehet mászkálni, játszótére menni, stb. Sorsol a számítógépünk, és meglátjuk, hogy kivel fogunk beszélgetni, kivel köszöntetjük fel magunkat. Bea, lehet a szerencsés.
1: Halló?
2: Halló, szia Bea!
0: Szia Bea!
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától a telefonnál. Mi ott csinálsz?
1: Igen, hát éppen most ebédeltem.
2: Nagyon jó. Gyere, egy kicsit érdeklődünk arról, hogy mit ebédeltél ezen a mai szerdai napon. Kíváncsiak vagyunk, mi a szerdai ebéd nálatok?
1: Hát zöldségleves és zöld borsó főzelék volt.
0: Ki vagyok békülve.
2: Korrekt.
0: Oké.
2: Jól van. A következő kérdésünk van. Tudod, van ez a születésnapi játékunk. Már nagyon sokan felköszöntöttek bennünket, mondták, hogy kapunk tortát. Te egy 27 éves rádiót mivel lepnél meg? Van-e valami ötleted erre?
1: Hát egy kávéfőzővel.
0: Azt elfogadjuk.
1: Hogy mindig fresh-ek legyetek.
2: Köszönjük.
0: Nagyon ez Bencének is, nekem is nagyon tetszik.
2: Igen, az az igazság, hogy most így meg is kívántam a kávét, úgyhogy köszi ezt az ötletet. Az a helyzet, hogy ez a beszélgetés nem volt teljesen ingyenes, mert mondjuk, hogy mit nyertél?
0: Bea, nyertél egy kétszemélyes belépőt a Hangout Kids-be. Vannak gyerekek?
1: Nincsenek.
0: De a nem baj, gondolom ajándékén, hát biztos, van. Hogy van.
1: Igen, vannak.
2: Na jó, akkor el lehet vinni őket. Gratulálunk a nyereményhez. Te leszel a jó fej, aki jó alaposan megdolgozta a gyerekeket, és addig a szülők boldogok lesznek, aztán majd behajtod rajtuk a szívességet.
1: Jó, köszönöm szépen.
3: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
4: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
5: Ez is

0: No, hát a világpolitikát azt az a helyzet, hogy befolyásolni nem tudjuk. Lehet valami vidámabb vízre kellene elveznünk, nem tudom, vannak ötleteim. Következő órára valami jó téma, Gábor, úgy
1: hát, jelentem. Még nem vagy tudom, még de csókolózunk következő órában, hogyan kell csókolni, jól vagy? Nem veled te. Jó, azt is mondjuk elő, hogy a következő órában is lehet nyerni. A szovátai Polaris ajánlott fel egy darab Einhell márkájú fúró és csavarozó gépet, ezt lehet megnyerni. 0735488888, ide íratok, menjünk tovább a hírekkel.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs Sugár út 33 E szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
9: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
10: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd kézdi vásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indor, nyisd sajtót a minőségre!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: November 13-án és 14-én 36. alkalommal rendezik meg a hagyományos népzene és néptánc találkozót Sepsiszentgyörgyön. Továbbra is feszült a helyzet Franciaországban, tegnap is erőszakos összecsapásokba torkoltak az iskolai reformok elleni diáktüntetések Párizs utcáin. Ma nem várható csapadék, és holnap sem fog esni az eső. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Sokkal olcsóbban lehet már utazni elektromos autóval, mint a hagyományos üzemanyaggal működő gépkocsikkal, miután a közel-keleti feszültségek miatt meredeken emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Egy friss elemzés szerint, míg 100 km megtétele benzinnel átlagosan közel 80 lejbe kerül, addig egy saját napelemes rendszerről feltöltött villanyautóval ugyanez a táv mindössze 5 lej körüli összegből megtehető. A költségek az elektromos autóknál még nyilvános gyors töltők használatával is 40-48 lej között maradnak, otthoni hálózati töltéssel pedig 23 lejre csökkennek. November 13-án és 14-én 36. alkalommal rendezik meg a hagyományos népzene és néptánc találkozót Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény két napja alatt gazdag programsorozat várja az érdeklődőket, rengeteg fellépő lesz majd látható. Többek mellett fellép majd a Magyar Állami Népi Együttes, a Maros Művész Együttes, a Folker, a Magyar Banda vagy a Mérai Cifra Együttes, de lesz majd legényes verseny, előadások és táncház is. Továbbra is feszült a helyzet Franciaországban, tegnap is erőszakos összecsapásokból torkoltak az iskolai reformok elleni diáktüntetések Párizs utcáin, országszerte több mint 100 000 vonultak utcára a tanárhiány és a zsúfolt tantermek miatt. Párizsban ugyanakkor a hatóságok könnygázt és vízágyút is bevetettek a tömegeloszlatására, miközben a demonstrálók autókat gyújtottak fel és barikádokat emeltek. A tiltakozások kezdete óta már több mint 6800 embert vettek őrizetbe, a túlzott rendőri erőszak miatt pedig a jogvédő szervezetek is éles kritikát fogalmaztak meg. A párizsi megmozdulásokhoz Greta Thunberg is csatlakozott, azzal a jelszóval, hogy a fiatalokat teljesen kizárják a jövőjüket érintő döntésekből.
12: Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe az Etela kiszületésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói korona játékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én két felkészülési mérkőzés játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. A magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székelyudvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsal bajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton.
11: A mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor éjszaka fagypont körüli értékekre kell számítani. Holnap egy kicsit hidegebb lesz, mint ma volt, de továbbra sem jósolnak esőt. Péntektől egészen jövő keddig viszont valószínűleg csapadékos időjárásunk lesz. A hőmérséklet értékek pedig 10 és 13 fok között mozognak majd átlagban. Ezek voltak a hírek. Köszönöm, hogy velem tartottak.
2: Most pedig.
1: 16 óra múlt, megyünk tovább a Vagány-Vágánnyal itt a Rádió Gagán, és a figyelmeteket arra irányítanánk, hogy ma van még játékunk, és holnap, úgyhogy még lehet regisztrálni a telefonszámunkat. Tudjátok, kell a teljes név, ezen kívül a telefonszámotok és annak a megyének a neve, onnan hallgattok bennünket.
0: Én közben nézem, hogy a Déli Kárpátok és a Kárpát-kanyar gerincein 60-80 km órás szelet mondanak, illetve havat hozzá, papa. Én nem úgy látom, mint hogyha kín havazna, itt a meteorológusok meg vannak részegedve. Zerben indulunk, jön a Vaki.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány-Vágány.
13: Vagány-Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Szeretlek, de a testem nem áll készen rá.
1: Hogy lehet ez?
0: Hány éves volt a költő, amikor ezt a dalt írta? Tessék mondani. Ez a...
1: Hogyha szerelmes vagy, akkor a testednek is készen kell állnia. Bármire.
0: Na mindegy, szerintem ezt nem most beszéljük meg, mert a Merta érthető.
1: Merta Berta, igen.
0: Igen, igen, nem akarjuk meggyűjteni a saját bajunkat, maradjunk abban. Jó, igen, a gondolatunk az nagyon komoly. Gábor olyan témát talált, amit én valahogy úgy érzem, hogy el is tudom, hogy honnan fogjuk meg, de szeretnünk ennek a másik oldalán lenni. Mert...
1: Na de figyelj, akkor valljunk szint, tehát fiatalkorunkban, amikor nagyon-nagyon tinik voltunk, nem kerültünk mi is ilyen helyzetben, amikor megtetszett valaki nekünk, akkor leblokkoltunk és nem tudtuk saját magunkat adni, hanem olyan kissé visszahúzódóak lettünk, mert zavarba jöttünk attól, hogy...
0: Fiatalkorunkban jó lett volna, csak fiatalkorunkban ez nem így működik. Figyelj, tehát az, hogy néha az ember, ha valaki bejön...
1: Én voltam neki, ilyen helyzetben, csak azért mondom.
0: Csak úgy 100 méterről látszott rólam, hogy esetleg akarnék valamit, ami nem segítette az egésznek a sikerét, ezt azért így be kell vallani.
1: De olyankor a csípőmozgásod az beindult?
0: Mire gondolsz így,
1: reflexzerűen?
0: Mint amikor az ember a szaporán kapja? Szambarumba? Ne? Nem tudom, lehet. Igen, igen, az is benne volt szerintem néha.
1: Na hát a BNS Angélánk, ő ismét alkotott.
0: Angie!
1: Angelina!
0: Nem fogunk énekelni, ez jó, igen.
1: Te szoktál. Na, alkotott a BNS Angélánk. Állítólag van egy ilyen halo effektus, és úgy azzal a felütéssel kezdi az írását, hogy a holdudvar hatás egy jól ismert jelenség, amely sokakat megzavar, amikor vonzó emberek közelébe kerülnek. De vajon hogyan szabotálja ez az effektus a randi létet? Randi életet?
0: Hát életet, a randevút, tudod, a, igen, az esélyt,
1: mit,
0: a sikeres.
1: Mit tehetünk ellene? Hogy ne legyünk ennyire betolva.
0: Én ittam. Nem biztos, hogy ez volt a... Tudod, mi a baj? Hogy,
1: igen.
0: Azt már nyilván megfigyeltétek ti is, Zsoltal, hogy rendkívül könnyen vörösödök el. De nekem ez nagyon könnyen megy. Tehát, hogyha rá gondolok, hogy elvörösödök, szerintem már elvörösödtem.
1: Amúgy én is. Igen.
0: De igen, tehát, hogy ezt így, amikor oda mentél egy lányhoz, piros posgása, piros posgása, ilyen, ez a...
1: Szia, tetszesz!
0: Igen, de legalább így kellett volna kezdeni. Szia, tetszesz, járunk, várlak a szökőkutnál, mondtam volna a húzás innen. Úgyhogy az volt, hogy bátorra kellett igyam magam előtte, ebben néha benne volt az, hogy a következő rendkívül meggyőző, de azért kisebb hibákkal előadott szöveget adtam elő a lányom.
1: Becse vagyok.
0: Nem, ez nem volt érthető. Szerintem amúgy értette, hogy mit szeretnék, azt attól függetlenül, hogy nem tudtam elmondani.
1: Angéla a következőket mondja. Találkozom egy helyes sráccal. Elkezdünk beszélgetni, és én, aki egyébként egy művelt, szellemes és beszédes figura vagyok. Na jó,
0: erről az erős kriteim vannak, de mindegy.
1: Igen. Hirtelen a világ legbénább némberévé változom. Idegesen a szavába vágok, túlhangosan nevetek, marhaságokat beszélek, vagy épp ellenkezőleg kuka vagyok. Na, ilyen is van.
0: Okay. A kuka azt Magyarországon úgy mondják, ha nem szólal meg.
1: Igen. Mintha újra egy félszeg tini lennék, túlgondolom az egészet, és rágörcsölök mindenre. Ez a holdudvar hatás, ami a vonzó emberek közelében történik, amikor az ember túl sokat képzel bele a másikba pusztán azért, mert jól néz ki. Én egy dadogó tökfejé változom előttük, ezért érthetően sosem sikerül bevágódnom náluk. Na úgyhogy megkérdezhetjük a hallgatókat is, hogy kerültek-e már ilyen helyzetbe? Volt-e náluk ez a holdudvar hatás? 0730 54 88 88, ameddig Bence a telefonján megkeresi a Halo effektus minden bugyrát.
0: Egyébként a meghatározását kerestem, ha nagyon akarod tudni, de hogyha szívózol, ha nem szívózol, tessék.
1: Nem szívózol, de
0: Beyoncé és a Halo nagyon találóan, nem véletlenül esett ide, szóval írjatok nekünk, akarjuk tudni, voltatok-e ilyen helyzetben.

Földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled.

0: akartam tisztázni, hogy itt egy kicsit azért Angéla félremagyarázza a Halo effektust, ez holdukba
1: szerintem csak
0: hatás.
1: Belemagyarázza azt, hogy ilyenkor leszokott bénulni az ember, hogyha... Na de akkor gyere, tisztázzuk, hogy a Halo effektus az.
0: Szépen fogalmaz itt a szakember, azt mondja, hogy kognitív torzítás, amikor egy személy, márka, termék, akármi esetén egyetlen egy pozitív tulajdonságot veszünk észre, és ez befolyásolja azt, ahogy az összes többi egyébként ettől független tulajdonságát megítéljük. Tehát mit tudom én, a szépsége miatt azt is feltételezzük róla, hogy okos, közben mint egy darab kenyér.
1: Igen, igen. Melinda hallgatónk szerintem szakértője ennek a dolognak, mert ő azt írja Facebookon, hogy nálam a Halo effektus a szerelemben mutatkozott meg a leglátványosabban, amikor megismertem a férjemet, olyan jóképű volt, hogy automatikusan azt hittem, hogy biztosan okos, ügyes, és még a házi munkához is ért. Aztán az első közös lakásban kiderült, hogy a mosógép számára egy titokzatos, veszélyes szerkezet, de legalább még mindig jóképű, valamit valamiért, írja Melinda.
0: Jó, oké, okay, figyelj, tehát legalább a józanodás megtörtént. Jó, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. 0730-54-88-88. Tényleg jártatok-e így, hogy leblokkoltatok valaki mellett azért, mert mit tudom én, mert szép, mert valami. Egyébként ez is egy hülyeség, de igen, csinálunk ilyeneket. Én például mindig túlfeszítettem a hút, vagy túl izgága voltam, vagy túl nagyon akartam. Talán ez volt a legnagyobb a bajom. Nekem így visszamenőleg.
1: Nagyon akartál mit?
0: Hát, hogy mondjam,
1: bizonyítani?
0: Igen, meghódítani. Nagyon izomból csináltam. Nem kellett volna, de hát tudod, az ember idővel. Na, most
1: volt
0: már...
1: olyan, hogy amikor megláttad a kiszemeltedet, akkor hamar elvonultál egy szobába, és 15-30 karkinyomást csináltál azért, hogy a bicepszed az, vagy a tricepszed az legyen kidudorodva? Nekem voltak ilyen ismerőseim.
0: Tényleg? Azt tudom, hogy volt egy olyan nálunk, hogy a diszkó fölött volt a konditerem, és akkor a fiúk még beugrottak egy ilyen gyors körre, hogy egy kicsit úgy hirtelen
1: feszülőm.
0: Aha, igen, igen.
1: Aha, és akkor jó nagy izzadtan mentek diszkóba.
0: Hát nem, az még az enyhe izzadság volt, tudod, ami még úgy vonzó, még így a feromonok jönnek belőle, nem a csípős hónajszagból, remélem. Tehát, na mindegy, jó témákat találtunk. A csípős hónajszagot tegyük félre, akinek van, az használja a szappant, mert az a helyzet, hogy itt arról beszélgetünk, hogy van ilyen, hogy az ember lebénul azért, mert a másiknak nem jön be, és tényleg az van, hogy... Én nem tudom. Volt ilyen, hogy valaki rád nyomult, és érezted, hogy ez így túl sok?
1: Azért, mert annyira... Igen, volt
0: igen.
1: Ilyen.
0: De tényleg van egy ilyen, ami szerintem rosszabb egy nőnél egyébként. Olyan így hirtelen, tehát ez a szekundér szégyen érzeted van.
1: Snasz.
0: Ha szekundér szégyen érzeted van a nő helyett, vagy lány helyett, akkor abból kálickő nem lesz. Tehát az a vonat elmegy. És egyik barátinámtól tanultam a mondatot, hogy ha a férfi azt mondja, hogy nem, akkor az nem opcionál. Az nem, s kész. Nem.
1: Valami változik, szólok.
0: Ez a klasszikus vicc, a Székely bácsit hazafelé igazoltatja a rendőr. Bulletinos. Székely bácsi azt mondja, hogy na, rendőr, ha mi nem. Na, jó, ehhez Székelyföldet egyszer meg kell járni, hogy megértsed.
1: Tehát akkor te is kerültél ilyen helyzetbe, hogy a csaj túl nyomulós volt, és te nem szerettél volna tőle semmit.
0: Hát akkor már nem.
1: Nagy Don Juan voltál te.
0: A Don hiány
1: voltam. Vagy én. Amiatt, hogy túl nyomulós volt, emiatt nem akartál tőle semmit, igen. Vagy unblock úgy amúgy sem.
0: Igen, attól. Ja, volt olyan, hogy...
1: Hát de nem már szerintem, hogyha valaki nagyon tetszik neked, akár külsőre is nagyon bejön, az nem tántorít el attól, hogyha túl nyomulós.
0: Hát figyelj, ha nagyon tetszett volna, és nyomult volna, akkor nem kellett volna nagyon nyomuljon, érted? Van ebben azért egy ilyen 22-es csapdája. Jó, várjuk a véleményeteket, 0-30-54-88-88, vagy Rádió Gaga app, vagy bármilyen egyéb felület, postagalambot is fogadunk, csak fel ne kenődjön az ablakra. Jön a Deep Down, élok, elájár is jó sokan még.

0: Annyian vannak, mint az oroszok. Alok, Eli Ayer és Kenny Dope, na meg még valakik. Deep Down, ez szólt itt a rádió.
1: Igen, Never Dull egyébként.
0: Never Dull is itt van, igen.
1: Hogy ez egy valaki, vagy két valaki, ezt én nem tudom, vagy több valaki.
0: Hát, több valaki. Hát,
1: mindegy, tehát a mikrofon...
0: Mármint a Never Dull? Nem tudom, majd utána nézzük.
1: Na jó.
0: Na, Attila hozzászól a témánkhoz, várjuk a férfi véleményeket is persze. Azt írja, hogy a szomszédunknak van egy gyönyörű vadonatúj BMW-je, amikor megvettem, mindenki azt mondta, hogy biztosan nagyon sikeres ember, és jól megy neki az élet. Aztán kiderült, hogy a kocsinak akkora törlesztő részlete, hogy a hónap utolsó hetében már a Parizert is hitelre venni, ha lehet. Nem ez a holdudvarhatás? Kérdezi Attila.
1: Nem, hát ezt rossz anyagi döntésnek hívjuk, de...
0: De nem magyarázható a Halo effektussal?
1: Nem, ez az a magyar, hogy hey, belelovaltam magam egy rossz döntésbe. Igen, figyelj, én azért ezt a fajtát ismerem. Haveromék Bukarestben egy nagyon menő lépcsőházban laktak. Volt egy gazon a 10. nem túl jó állapotban, ahol egy olyan pár lakott, mondom gazon, akik két Bentleyvel jártak. Részletre, de amikor láttad, hogy a Bentley csomagtartójából veszik ki az akuszkát, nem tudom mit, akkor elgondolkoztál, hogy biztos, hogy ezt így kell. Tehát, hogy nálunk
0: de az... milyen pénzből volt egyáltalán lehetőségük tankolni, mert azért a Bentley eszik.
1: Hát nem tudom, gondolom, köbösnek rendesen a tartályba, hogy menjen a kocsi. Igen. No, következőket tudjuk még a holdudvar hatásról.
0: Nagyon kíváncsian várom.
1: Emberek fiatalnak,

0: hogy tulajdonképpen a 1920-tól ismerjük. Képzeld el, az agyunk...
1: Ezt az effektus?
0: Igen. Ja. Egy Edward Thorndike nevű pszichológus írta le, ilyen mondom.
1: Igen.
0: Édes mindegy, az a lényeg, hogy az agyunk így próbál energiatakarékosan véleményt formálni valakiről, valamiről, majd egy döntést hozni, és hát meglehetősen kevés információ alapján. És ezért van az, hogy egy csinos kollégina, vagy egy jóképű kolléga azért az tud az elején hódítani. Aztán, amikor megismerik, akkor kiderül, hogy hát igen, azért neki is reggel rossz a lehelet, hogy egyébet ne is mondjak.
1: Na de Angélánk ő a kudarcról is ír, mert azt mondja, hogy nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek, és ez az én hibám, nem az övék, nekem ugyanis a sötét hajú, magas és jóképű pasik jönnek be, amivel még nem lenne gond, mert ezt a nők nagy része szintén elmondhatja magáról. A gond az, ami ezután történik, ha látok egy ilyen férfit, írja Angéla, egyből arra gondolok, hogy biztosan remek szerető, romantikus, minimum 10 nyelvet beszél és remek szakács. És bizonyára okos is, tele önbizalommal, és a nők bomlanak érte, ezért kedvére válogathat, tehát hol jövök én a képbe? Teszi fel a kérdést Angéla, és válaszol is. Sehol, mert az agyam már el is döntötte, hogy az illető elérhetetlen.
0: Ja, és akkor
1: igen,
0: ebben van valami.
1: Ebben van valami amúgy, igen.
0: Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy elérhetetlen, nézd meg a legkeményebb csajozók.
1: Tehát, hogyha valaki nagyon szép, akkor automatikusan számunkra elérhetetlenné válik, mármint úgy, hogy az agyunk így gondolkodik.
0: Van ebben valami, de tudod mit? Meg kell kérdezni a szépségkirálynőt a családban, hogy ő ezt hogy látja.
1: Ja, jó.
0: Cameron Whitcomb után fogjuk folytatni.

0: Reklám.
1: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
0: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
2: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
3: A tisztaság a lélek tükre. És amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Clintech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást. Otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Clintech Facebook oldalán. Clintech. Tisztaság, ami felszabadít.
4: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
5: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
6: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
7: Rádió.

0: Hűha! Folytatódik a születésnapi játékunk, még a holnapi nap is, és az az igazság, hogy holnap jönnek az igazán nagy nyeremények, nagy értékű nyeremények, de a mai sem elhanyagolandó. Azt képzeljétek el, hogy a szovátai Polaris részéről egy darab Einhell márkájú fúr és csavarúzógépet lehet nyerni. Hát azt kell nektek mondjam, hogy Einhell kütyüket használok meglehetősen rég, úgyhogy szerencsés egybeesés. Ilyen, olyan embernek, mint én, jó?
1: Azt hittem, te ajánlottad fel ezt a díjat, a nyeremény.
0: Nem. De úgy, ahogy mondjam, az alapfunkciókat ellátja. Nagyon profi, gondolom, lehet, hogy ennél felsőbb kategóriát választanak.
1: Sorsol a számítógépünk, Istvánt fogjuk hívni, ugyanis ő lehet a szerencsés. Persze fel kell venni a telefont, és valahogy fel kell köszöntenie bennünket.
0: Na lássuk, megtörténik-e. Halló.
1: Szia István! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi ott csinálsz, István?
2: Hát, épp biciklizek.
1: Aha, azért vetted ilyen későn fel a telefon, meg kellett állnod. Gondolom, egy nagy féket bevágtál.
2: Igen.
1: Oké. Okay. István, a Gaga szülinapi játékából hívunk, pontosabban, és tudod a szabályt. A lényeg az, hogy mi felteszük a kérdést, hogy amennyiben idén 27 éves a Rádió Gaga, te mivel köszöntenél fel bennünket? Milyen ajándékot szánnál nekünk? Tortán kívül.
2: Hát az az igazság, hogy nagyon nem gondolkodtam rajta. Csak belevesztem a játékba, aztán nem is reméltem, hogy leszek hívva.
1: Na látod.
2: Hát, mi is legyen, hogy jó legyen.
1: Add nekünk a biciklidet.
2: Fogalmam nincs.
0: Valamit. Figyelj, tehát biztos van valami ötleted. Mit lehet egy szülinapi partira vinni? Az, gondolom, azért van ötleted. Mondjuk valamit, hogy éppen szomjan ne halljunk.
1: Például.
2: Hát az gondolom,
1: gyere,
2: hogy
1: lesz.
0: Na, gyere, javasoljál valamit, hogy mit tartasz jó ötletnek.
2: Hát szülinapra mindenképpen pesgőt.
1: Jó, halleluja. Oké, elfogadjuk, ennyi elég.
0: Nehéz szülés volt te, István, de tudod-e mit? Megháláljuk neked akkor is. Jelen pillanatban az a jó, várjál, mennyire szoktál barkácskodni otthon?
2: Szoktam.
0: Jó, fúrógéped, akucsavaród van-e már?
2: Hát van, de az mindig jó, ugye?
0: Akkor gratulálok, mert a Polaris felajánlásából egy Einhell márkájú fúró és csavarozógépet nyertél. Nekem ilyenem van, meg vagyok vele elégedve, úgyhogy remélem nálad is jó szolgálatot tesz majd.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a szovátai Polaris nyertesének. Ha építkezel vagy felújítasz, térj be hozzájuk a Paradi út 94 per C-szám alá. Polaris, 22 év tapasztalat, amire építhetsz.
4: Zsírra tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
5: Ez is a Rádió.

0: Na, itt leállunk a játékkal, legalábbis a mai napra, de holnap aztán jönnek még az óriási nyeremények, úgyhogy figyeljetek és még regisztráljatok. 07 30 54 88 88, de már sokszor elmondtuk azt is, hogy talán applikáción keresztül könnyebb regisztrálni.
1: Az a fontos, hogy legyen meg a telefonodon az applikáció, alkalmazás, attól függ, melyik szót használod, mindegy, illetve lehet még írni nekünk a 07 30 54 88 88-on is, az egy megbízható telefonszám, is örvendünk, hogyha hozzászóltok a témáinkhoz, egyelőre pici szünetet tartunk.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet, na meg ott egy túnyog is, és mi ez a szintogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
4: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
5: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
6: Helyi ízek.
7: Ham.
6: Helyi éttermek.
7: Ham.
6: Helyi futárok.
7: Ham.
6: Te is a helyit választod?
7: Ham.
8: Kattanj rá a kajára! Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: A hangverseny évad egyik kiemelkedő eseményére várják a közönséget Sepsiszentgyörgyön október 22-én este 6 órától. Mindenképpen meg fogja szavazni az új kormányt az RMDS, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a többség. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Újra estartol a 17. bölcs diákok vetélkedő. A Kommunitás Alapítvány partnerségben a Kolozsvári Református Kollégiummal és a Bábes-Bolyai Tudományegyetemmel idén 17. alkalommal szervezi meg ezt az országos szintű vetélkedőt. Az idei verseny témája az életutak, a felhívás szerint azért esett erre a választás, mert az erőteljesen mediatizált világunk egyik legnagyobb kihívása a számtalan követése buzdító hang útvesztőjében megtalálni azokat a példaképeket, amelyek valódi emberi értékeket hordoznak magukban. A vetélkedőre 3-4 fős középiskolás csapatok jelentkezését várják, egy vezető tanárral kiegészülve. Jelentkezni november 8-áig lehet a www.bod.kommunitas.ro honlapon. A hangverseny évad egyik kiemelkedő eseményére várják a közönséget Sepsiszentgyörgyön október 22-én este 6 órától. A Magyar Orpheus Magyar Romantikus Zene című ünnepi hangverseny a magyar költészet és zene különleges találkozását idézi meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegve a Kódex Régi Zene Együttes és a Vox Humana Kamara kórus előadásában. Délelőtt 10 és 12 órától a diákokat hagyományos lecke hangverseny várja a Székely Nemzeti Múzeumban, ahol a magyar felvilágosodás és romantika zenei világával ismerkedhetnek meg élményszerűen közvetlenül a muzsikusok tolmácsolásában. A lecke hangversenyre a helyek száma korlátozott, ezért az érdeklődő pedagógusok előzetesen telefonon jelentkezhetnek. Elárasztották a patkányok Bukarest belvárosát. Ciprian Csuku főpolgármester a közösségi oldalán reagált a lakosok által készített nyilvánosságra került felvételekre és tisztázta, a kártevők éppen a területen végzett takarítási és fertőtlenítési munkálatok miatt menekültek a felszínre. A városvezető ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a patkányok jelenléte az utcára elszórt szemét és ételmaradék következménye, amelyet nem az önkormányzat halmoz fel. Csuku ugyanakkor fokozott ellenőrzést és ismét ismételt írtási akciókat rendelt el az érintett körzetben. Sokkoló eset történt Olt megyében. Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 59 éves férfit, aki ellopott egy személyautót, amiben egy 7 éves gyermek is tartózkodott. A helyi kocsmából hazafelé tartó ittas és jogosítvány nélkül vezető elkövető egy kapu előtt nyitva hagyott indítókulccsal a gyújtásban felejtett járművet kötött el Izvarele településen, miközben a gyermek apja csak néhány másodpercre ment be az udvarra. A férfi ezután egy kilométert sem tett meg, amikor az autóval egy híd fejnek csapódott. A balesetben a 7 éves kisfiú megsérült és kórházba szállították. A rendőrségi ellenőrzés során kiderült, hogy a gyanúsított erősen ittas állapotban volt, illetve vezetői engedéllyel sem rendelkezett. A bíróság ezután elrendelte a férfi 30 napos előzetes letartóztatását. Mindenképpen meg fogja szavazni az új kormányt az RMDS, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a többség, jelentette Bekelemen Hunor. A szövetség elnöke kiemelte, hogy most az a cél, hogy feloldják a több mint 5 hónapja tartó politikai bénultságot, és szeretnék, ha péntekig vagy legkésőbb hétfőig teljes jogkörű kormány alakulna. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, éjszaka viszont hidegebb lesz, akár fagypontig is lecsökkenhet majd a hőmérséklet értéke Sepsiszentgyörgyön és környékén, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. Holnap egy kicsit hűvösebb is lesz napközben is, mint a mai napon volt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Most pedig. Van az a pillanat, amikor az embernek egyetlen egy gondolata van, amikor az ember úgy érzi, hogy a hét közepén már túl lendült, és ez egy jó érzés. Holnap kispéntek van, de ma még a hump day, a döcnap. Horváth Gábor és Kis Bence, döcögünk.
0: Várjuk a forgalmi információkat is tőletek, 0730548888, átdöccentünk tehát a hét közepén, most már közeledik a hétvége, úgyhogy mindenki nagyon happy és nagyon boldog. Jason Derulo érkezik hozzánk itt a Take You Dance.
7: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány-vágány.
10: Vagány-vágány.
7: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délután.

0: mit is mondjunk nektek. Azt, hogy pillanatnyilag a Peszedi arról támad, hogy akkor mi is lesz a kormánnyal, úgy néz ki, hogy már ki van találva, hogy ki lehetne a Luca Niculescu új miniszterelnöknek a miniszterei. Ilyeneket látunk, akit még nem ismertünk sosem, hogy Alexandru Nazare technokrata. Hát az mikor volt ő technokrata?
1: Hát mától az.
0: Jó, rendben. Szeretnék még ilyeneket. Jó, mindegy. Inkább nézzük, mit írnak a hallgatók, csak így valami frisset akartam
1: bedobni.
0: Igen, a
1: Halo effektusról beszélgettünk ugye az előző órában, és Zsuzsanna írja nekünk az alkalmazásunkban. A mércét én is megütöm a férjem szerint. Azt mondja, elvett, van papírja is róla, de jó székelyhez mérten, csak ritkán mondja, hogy szeret, ha majd lesz változás, akkor szól. Judit voltam, Csonka Homból, Püspök Molnáriból. De örvendünk annak, hogy onnan is hallgattuk bennünket.
0: Jól esik az ember lelkének az ilyesmi. Na jól van. Itt közben a gondolatunk egy picit arrébb ment. Mit is akartunk elmondani nektek?
1: Arról van szó, hogy elfogadta szerdán, tehát a mai napon a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajudás és a szülés alatt. Tehát azt jelenti, hogy most már törvénybe foglalták azt, hogy esetleg mi, férfiak, mármint a férj, az bemehet a szülés
0: vagy
1: alatt.
0: Valaki, nem kötelező, tudod miért?
1: Nem kötelező, persze. Igen.
0: Vannak ki példa, ugye vannak ezek a dullák, akik ilyen jobb szó hiány, ilyen szülésasszisztensek. Van, aki, mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amikor egy nő egy gyereket a világra hoz, vagy szüléssel, vagy császárral, édes mindegy, az egy olyan dolog, amiben minden támogatást, amit úgy nagyjából lehet adni neki, azt meg kell adni. Nagyjából úgyis ő fogja lemeccselni, vagy az orvos, és ő, de ettől függetlenül, amíg oda jut, szerintem az egy olyan stressz, pláne az első gyerek, amiről nulla tapasztalatod van, hogy tényleg kell oda. Tehát most hány ilyen sztorit tudsz, hogy kipakolták a, mit tudom én, az akárkit. Nem mehetett oda, vagy... Nem biztos, hogy feltétlenül. Tehát az Gábor, azért valljuk be, hogyha mi egy szülés végkéne nézünk, akkor valószínűleg minket utána ápolnának.
1: Hú, hát én nem tudom, hogyha a feleségem meg fog kérni, hogy menjek be, én bemegyek, de szerintem engem fel fognak mosni.
0: Szerintem vigyél magaddal egy széket, még pedig egy olyat, amiben így kipróbálod, hogy nem tudod eldölteni a széket, ha te elájulsz.
1: Mert sanszor... Nem tudom, hogy...
0: De ezt azért tisztázzuk, igen? Hogy most gyakorlatilag a szülőszobában kicsit komplikáltabb, tehát a várandóság, a vajudás és a szülés alatt. A szüléshez oda én, ha egyszer opció, akkor nem megyek be. Nyilván, ha a feleségem azt mondaná, hogy ott kell lenni, akkor oda
1: akkor,
0: megyek.
1: Akkor ott leszel, igen.
0: Igen, lehet, hogy majd engem kell ápolni, nem az anyát, nem a gyereket, hanem a hülye férjet.
1: Csak el kell dönteni, hogy akkor stresszesebb egy szülőnő, amikor benn van a férje mellette, vagy esetleg nélküle, hogyha egyedül van.
0: Igen, majd húzhatja a hajadat, tudod, hogy mondtam, hogy vigyázzál! De...
1: Hát, az enyémet már nem fogja húzni.
0: Valahol a szakállodat akkor igen, azon nem igen, igen. Hanem az orrod. Valami kerül, ne aggódjál, ha bántani akarnak, akkor az benne van. Őszintén, ez eddig is egyébként így lett volna a normális, meg voltak tudod ilyen, hogy az jó kórház, vagy jó orvos me beenged.
1: Ja, valószínűleg tehát akkor eddig így volt? Tehát törvényben volt iktatva, hogy nem mehetett be egy kísérő?
0: Nem volt törvénybe iktatva. Nem volt törvénybe iktatva az se, hogy se az ellenkezője. Nem vagyok meggyőződve egyébként, érdekes lenne megkérdezni egy nőgyógyászt, egy szülésznőgyógyászt, hogy mikor mondja azt, hogy inkább ne menjen be a kísérő, mert lehetom ki, tehát ha valami komplikáció lép fel, ahol tényleg igen. Gyorsan be kell, szerintem úgy kidobnak, hogy a lábad nem éri a földet. És nem is fogok igen, tiltakozni igen. Ezzel ellen, egy orvos ezt tudja. Na mi a véleményetek?
1: No, várjuk a sztorikat amúgy, igen. Hogyha voltak kísérős szülések, akkor lássuk, hogy milyen sztorik kerekedtek ki ezekből. Megyünk tovább Madonnával.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Itt volt a Szélcsend a Follow the Flow előadásában a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajuthatnak és szülhetnek, és ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben biztonsági okokból korlátozhatók.
1: Az jó, amit
0: írja elő a tervezet.
1: Az a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy tényleg van az, amikor komplikáció. Akkor igen, tényleg igen. Ne legyél ott, ne, hogy mondjam, úgy érzem, hogy megakadályoznád az orvost, hogy végezze a munkáját. Jó, hát kíváncsiak voltunk ugye sztorikra, és hát úgy néz ki, hogy
0: igen,
1: kapás.
0: Tehát inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy voltatok-e már ilyen apásszülésen, vagy vannak-e hallgatóink, voltak-e hallgatóink olyan helyzetben, hogy apásszülés, tehát hogy az apa is bent lehetett. Levente a következőket írja. Sziasztok! Én ben voltam a feleségemmel a szülésnél, mert megígértem neki, hogy jóban, rosszban mellette leszek. Azt hittem, majd fogom a kezét, biztatom, mondom, hogy ügyes vagy, mindjárt itt a baba. Ehhez képest az orvos rám nézett, és megkérdezte, jól vagyok-e, mert olyan fehér vagyok, mint a fal. Mondtam, persze, doktor úr, csak egy kicsit melegen van. A következő emlékem az, hogy a feleségem szülén meg egy széken ülök, a nővér pedig legyezked. Na hát ez az a helyzet, erről beszéltem én is. Igen, kb. Így tudom elképzelni.
1: A nővér kellett volna segítsen a szülésben.
0: Igen, igen. Ott apát kellett legyezgetni, mert nem volt jelen.
1: Apa jelen akart lenni, de hát ugye hiába erős a lélek, ha a test gyenge.
0: Ez így van. Az erő elment Leventini.
1: Szerintem a pasasok egy jelentős részénél ilyenkor a kicsi ember a nagy ollóval jön, úgy összeszaggatja a filmet, mint ha megittad volna az összes vodkát. És az összes vodkára gondolok.
0: Van üzenetünk újabb, azt írja a hallgató, hogy név nélkül olvassuk be. Olvasod, Bence? Ott van a WhatsApp, meg van nyitva.
1: Igen, azt mondja, hogy nálunk, hölgyről van szó, annyit azért mondjunk el. Igen. Mindkét szülés apás szülés volt. Nagyon megnyugtató érzés volt számomra, hogy ott van. A férjemmel volt, és végig kapaszkodtak a karjába, gondolom kapaszkodtam, csak itt bejavított. Jelenleg kell apuka egy úgynevezett tanfolyamot csináljon, hogy beengedjék a szülésre.
0: Ja.
1: Igen, tudom, voltak ilyenek, őszintén, okosnak
0: de
1: tartom.
0: Hát a tanfolyamon mire készítenek fel, hogy ne
1: szülésen ne
0: kerülj pánikba? Hát, azt szerintem hozza magával a helyzet.
1: Nem tudom, hogy mi az igazság. Van olyan barátom, aki végzett el ilyen tanfolyamot, azt mondta, hogy hasznos volt. Tehát ő úgy élte meg. Egy olyan ember, akinek adok a véleményére, úgyhogy elhiszem, hogy nem volt ez haszontalan. Uh-huh. Hát gratulálunk akkor a férjnek, a hallgató férjének, akitnek, hogyha az a kérdésetek, hogy ne olvassunk nevet, akkor nyilván nem mondunk nevet.
0: Igen, igen.
1: Őszintén, én úgy gondolom, egyébként tényleg ez az egyetlen szempont, amit én is okosnak tartok, hogy ha a nőnek akkor, amikor fizikailag nem tudsz támasza lenni, na, tehát nem tudod átvenni, meg arról nem beszélve szerintem, hogy mi férfiak össze vagyunk rakva, hát egy szülésnél az hallaná az egész város. Úgy ordítanánk kínunkba, de ehhez nő kell. És, de hogyha ott tudsz lenni, és tényleg lelkileg támasza tudsz lenni, vagy érted, lehet, hogy csak az kell, hogy beszélsz, vagy mit tudom, hogy hülyéskedsz, vagy hozol neki egy vizet, vagy megmondja, ülj csendben, mert megváglak. Tehát ja, mindegy, ja. Van, ilyenkor ő a főnök. Hogyha az neki jó, hogy ott legyél, akkor az, természetesen ez benne kell legyen, én is így érzem.
0: Péter írja, én annyira izgultam az első gyerekünk születésénél, hogy amikor a feleségem azt mondta, fogja meg a kezét, automatikusan a mellettünk álló szülésznő kezét kaptam el. Szorítottam, mint a satú, és mondtam neki, hogy együtt megcsináljuk. Szorítottam, mint a satú. És milyen bizalommal, hogy bíztatta Péter, együtt megcsináljuk.
1: Igen, és gondolom a szülésznővér azt mondta, hogy hát már volt ilyen. Csak a kezem könyörgöm, ne tegyet.
0: Ez jó.
1: Swedish House Mafia és a Wait So Long, ami itt szól.

0: azért jönnek az üzenetek, úgy néz ki, hogy az apukák azok ma tollat ragadtak. Következőket írja nekünk Lóri. Sziasztok, azt hittem, hogy ilyen csak az amerikai filmekben van, hogy előtte jártam erre a tanfolyamra, amit már sokan említettek, gyakoroltuk a légzés technikát, még az útvonalat is kitaláltam, hogy hogy lehet a sürgősségre felírni, sürgősségre gondolom kórház akart ez lenni, amikor elindul a szülés, és amikor elindultak a fájások, büszkén felkaptam a kórházi táskát, kinyitottam az ajtót, magabiztosan lerohantam a kocsimhoz, akkor jutott eszembe feleségem, azt ott hagytam még a lakásba. Ops. Tényleg ilyen csak a filmben volt. Figyelj, ő készen állt. Aztán, hogy tehát ő a részét megtette, az azt, hogy nem jött, az már egy másik történet.
1: Igen, gondoskodjon magáról. Robi is ír nekünk, nálunk az apás szülés úgy zajlott, hogy a feleségem vajudott, én pedig próbáltam mindenben segíteni. Egyszer csak megkérdeztem, hogy ehetnék-e valamit, mert reggel óta nem ettem. Na, ezt nem kellett volna, úgy nézett rám, hogy abban több fájdalom volt, mint az összes fájásban együttvéve. Azt mondta a feleségem, persze drágám, menj csak egyén nyugodtan, én addig majd megszülöm egyedül a gyereket. És Attilának is van egy Facebook üzenete, azt írja, sziasztok, én benn voltam mind a két gyerek születésénél, de úgy éreztem, hogy egy élet jön, és egy élet megy.
0: Gondolom az övét.
1: Szegény fejed, Attila.
0: Zoltán írja, WhatsApp-en jött, azt mondja, hogy vajon a tanfolyam nem abból áll, hogy be kell menni, gyakorlatozni egy olyan anyukához, akinek a férje nem vállalja a szülést, és amire te oda kerülsz, hogy menjél a feleségeleddel, addigra már legyen tapasztalatod? Nem tudhatod sose.
1: Alkalmazásban is érkeznek az üzenetek, azt nézem, hogy Lóránt Attila írja. Sziasztok, vagányok! Jelen voltam mindkét lányom születésénél a szobában, csak mi voltunk, és a bába, aki ahányszor csak belépett a szobába, előtte kopogott. Az első lányunkkal 4 napot voltunk a kórházba, mire megszületett, ez idő alatt végig bent lehettem, saját szobánk volt, fizette a biztosító. Mindez Németországban történt, írja Lóri.
0: Hát erre azt mondod, hogy schön, nálunk nem így van.
1: Ganz schön.
0: Igen, sehr schön. Na jól van, Erika. Sziasztok, én 2 szültem, de oda nem hiányzott a férjem, sem lelkileg, sem testileg, az emojik, ez a szembe lehet akartam, hogy ez kellett. Abszolút nem is jött volna be, mert biztos, hogy mindenki őt kellett volna most. Hát igen, ez sajnos benne van a pakliban, de köszönjük szépen, hogy ilyen őszintén írtok, mert jól esik a lelkünknek. Van még egy üzenetünk. Vagy neked is van még, amit? Itt jött Facebookon.
1: Na, go!
0: Következőket írja nekünk. Azt mondja, hogy anonim kéri. Amikor végre megszületett a kisfiam, az orvos kezembe adta az ollót, hogy

0: be is ki. Mondtam neki, hogy ha még egyszer elmagyarázza, hogyan kell levegőt venni, én személyesen gondoskodom róla, hogy ő is kipróbálhassa a fájásokat. Ezért mondom, hogy nem mindig jó az, hogyha a fér vagy az apa benn van ezeknél a szülésnél.
1: En.
0: Stressz helyzetben, igen?
1: En írja. Elég hosszú volt a szülésem, és fájdalmas is, írja zárójelben. A 18. órában a férjem végre elérkezett, meg látta az időt, hogy megmutassa, hogy mennyire velem érez. Odaállt az ágy mellé, szememben nézett, és azt mondta, hogy édesem, annyira sajnálom, én ma olyan álmos vagyok. Csoda, hogy ott nem vártunk el azonnal. Jaj, jaj, jaj. Jó, ehhez kell egy zene is most már.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
7: Bodor.ro.
8: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból, a megoldás a telefonodban van.
9: Medrész.
8: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
9: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
8: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
13: ismét lágerek,

0: this time.
1: Jó, Melinda üzenete az nem pont ide vág, de egyetértünk. Nézzük meg, hogy még mik vannak. Igen. Azt írja nekünk az egyik anyuka. Amikor elérkeztünk a baba kitolási szakaszához, a szülésznő az rám mosolygott, hogy na gyerünk, nyomjon úgy, mintha az élete múlna rajta. Kinyitottam a szemem, megláttam a férjem, aki a háttérben teli tüdőből nyomott velem együtt. Az orvosnak kellett rászállni, apuka maga lazítson, mert a végén még a szomszéd szobába kell bevigyük. Én ezt azért így látom, hogy ez, legalábbis az empátia megvan, nem tudom, mennyire segít.
2: Másik üzenetben ugyancsak némlékül kéri a hallgató. Az én férjem annyira félt a szüléstől, hogy a kórháznál még azt mondta, ő mindenáron bent lesz velem, aztán amikor meglátta a szülőszoba ajtaját, hirtelen eszébe jutott, hogy az autóba égve maradt a lámpa. Lement ellenőrizni. Utána eszébe jutott, hogy nincs elég aprója a parkoló automatához, aztán vett egy vizet. Na igen, de a sztori végét nem írta le a hallgató, hogy végül bent volt a szülésnél vagy sem.
1: De én úgy
2: igen,
1: érzem,
2: tehát hogy erről itt beszélek, hogy amikor stressz helyzetbe kerül a férj vagy az apa, akkor olyan hülyeségeket csinálhatunk, hogy inkább ne ígérjük azt, hogy bemegyünk a szülést végignézni.
1: Nem tudom. Figyelj, maradjunk abban, hogy a méltósághoz hozzájárul az is, a nő méltóságához, hogy legyen mellette valaki. Hogyha persze van. Tehát egy jó ideig, ez ilyen, hát tudod, volt, ahol azt mondták, hogy esetleg pénzzel kellett elintézni, nem nálunk, de nagyvárosokban.
2: Ahhoz, hogy bent lehess a szülés.
1: Há, igen, a doktor úrnak egy kicsi figyelmességet adtak, és akkor beengedte. Nálunk azért ez nem így működik szerencsére, de hallottunk ilyeneket, illetve ott volt a magánkórház. Egyébként a magánkórházas szülést az csak azért szeretem ilyen szempontból. Nem hiszem, tehát most már elég sok fiatal orvosok, azok egyértelműen nem szoktak, hogy fiatal labb orvosok. Nem ez a Adida borítékot, ma addig nem történik persze semmi kategória. De a magánkórházban, amíg még ment ez a fizetős történet, ez jó volt. Bementél, a végén mondták, hogy ennyi lesz, pittyentetted a kártyát, ez került, amibe kerül, de hát a gyerek az meg mennyi pénzt ér?
2: Amit én ígérni tudok, hogy én ott leszek, hogyha igényt tartanak rá, én ott leszek a szülésnél, de hogy meddig maradok ott, vagy meddig...
1: Azt nem ígéred, hogy nem ájulsz el, és hogy igazi segítség lesz.
2: Így van, nem tudok semmit ígérni, nincs ahogy. Te?
1: Te figyelj, hogyha azt mondják, szintúgy, hogy legyek, akkor én megpróbálok bemenni aztán.
2: Én mindent beleadok, de aztán, hogy mi lesz ott?
1: Hogy hallod, én azért óvatosságban lehet inkább a földre ülök, ha onnan kisebbet tudok esni. De legalább lesz jogunk ahhoz, hogy bemenjünk, ha az anyukának ez segít nyilván. Úgy gondolom, hogy be kell menni, ha az anyuka azt mondja, hogy ne gyere ide nekem, akkor azt kell, amit férfiak ilyenkor szoktak, iszol a haverokkal.
3: Plecskálunk, informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Jó van, az a helyzet, hogy a játékunk még a holnapi nap tart. Hogyha akartok nevezni, ezt még mindig megtehetitek a 0730548888-on. Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és hoteltől lehet például páros hétvégét nyerni, azaz párosan hosszú hétvégét nyerni. Vagy a Gamma Electronics felajánlásából 109-es Full HD TV, vagy Smart Business Management által egy darab páros két éjszakás hétvége a Bordőr Hotelbe. Szóval csomó izgalmas dolog van.
1: Annyi minden van, hogy tényleg érdemes még egy pár percig regisztrálni, ahabár holnap délelőttig még elküldhetik tek a regisztrációs üzenetet, most jönnek a hírek.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745-350-451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsi Szent György, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
7: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás szüneteléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
8: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Vitákat és elégedetlenséget váltott ki Sepsi Szent Györgyön a kerékpáros infrastruktúra legújabb bővítése. Nagyszabású olaj és gáz, valamint ásványkincs kutatást tervez Grönlandon Donald Trump. A következő napokban hűvösebb időjárásra számíthatunk, hétvégén esni fog. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Sürgős költségvetési intézkedéseket követel a Romániai Krónikus Betegek Szövetsége, figyelmeztetve, hogy a pénzhiány miatt életmentő kezelések állhatnak le. A szervezet az államfőhöz, a parlamenthez és a kijelölt miniszterelnökhöz intézett nyílt levelében kiemeli, hogy a betegek élete és a folyamatos gyógykezelések nem függhetnek a politikai csatározásoktól és az adminisztratív csúszásoktól. A szövetség elnöke Cezár Irimia drámai üzenetben szólította fel a döntéshozókat, ne írják alá többé a romániai betegek halotti bizonyítványát, és olyan azonnali beavatkozási tervet sürgetett, amely garantálja az egészségügyi rendszer folyamatos működését. Vitákat és elégedetlenséget váltott ki Sepsi Szent Györgyön a kerékpáros infrastruktúra legújabb bővítése. A lakossági felháborodást a hibásan kijelölt vagy teljesen hiányzó kerékpársávok mellett az is táplálja, hogy a közutakon az autósok folyamatosan veszélyeztetik a biciklivel és elektromos rollerrel közlekedőket. A Székelyhon tájékoztatása szerint a legtöbb kritikát az Olt utcai szakasz kapta, ahol a kétirányú bicikli út kialakítása miatt a parkolóhelyek egy részét a járdán vezette végig a kivitelező. Az autósok a parkolóhelyek szűkítését, a gyalogosok pedig a lerövidült járdafelületeket kifogásolják. Az önkormányzat szerint ugyanakkor a megoldás megfelel az Európai Uniós szabványoknak, a gyalogosok pedig a túloldali járdán és a felfestett biztonsági sávokkal továbbra is közlekedhetnek. A cél ugyanakkor egy összefüggő biztonságos hálózat kiépítése, a városi közlekedés átalakítása ugyanakkor elkerülhetetlen kompromisszumokkal jár. Nagyszabású olaj, gáz és ásványkincs kutatást tervez Grönlandon Donald Donald Trump az amerikai elnök közösségi oldalán arról írt, hogy a sziget páratlan stratégiai és biztonsági előnyt jelent Washington és Európa számára, a területén lévő kiaknázatlan energiakészletek pedig jelentős mennyiségűek. Egyelőre több információt nem lehet tudni ezekről a tervekről. A bejelentést megelőzően egyébként még szeptemberben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az amerikai katonai jelenlét növeléséről. A tervek szerint két új amerikai bázis és egy új légvédelmi rendszer épül a szigeten, miközben Dánia szuverenitása és a helyi lakosság jogai a megállapodás értelmében érintetlenek maradnak.
2: Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe az Etela kiszületésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói koronajátékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én két felkészülési mérkőzés játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. A magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székelyudvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsal bajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton.
10: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő napokban 10 és 13 fok közötti maximumokra számíthatunk, ugyanakkor csapadékra péntektől van esély, szombaton és vasárnap szinte biztosan esni fog, illetve jövő hét elején is csapadékos időjárásra készülhetünk, bár ekkortól egy kicsit talán enyhébb hőmérsékleti értékekre kell számítani. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig. Ütött az utolsó óra, és az utolsó óra az valóban bekattant. Na de mindegy, kicsit mielőtt az AI-ra rátérnénk. Térjünk rá a fontosabb kérdésekre. Horváth Gábor és Kis Bence, itt vagyunk veletek. Mondhatni, lássuk a medvét.
1: Nézzük meg a medvét, hogy mennyire kell megúvnunk a medvéket. Na de hogy miről van szó, ez mindjárt kiderítjük. Ti regisztrálhatok még játékunkra holnap délelőttig 0730548888. Shepard-t köszöntjük itt a Pink Pony Club.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
11: Vagány Vágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sinre tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, ki írja a Nikusor üzeneteit. Valószínűleg leginkább a ChatGPT, mint mindenki más.
1: Mármint a közleményeit.
0: Igen, tehát volt egy ilyen, hogy Climate Change Summit 2026. Ez Bukarestben.
1: Yes.
0: Ez egy klímacsúcs. Hát ugye, pont ha nem beszéltünk volna ma arról, hogy nem lehet egyszerre zöldíteni is, és energiabiztonságot is teremteni egy egész kontinensnek. Sajnos ez egy olyan történet. Nyilván nem kell lemondani arról. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a zöld céljai azok jók. Csak a megvalósítása, tényleg ne előzzük meg a szekérrel a lovat, mert akkor baj lesz.
1: Jók, de utopisztikusak. Ennyit tennék én hozzá. Tehát semmi realitása nincs jelen pillanatban.
0: Tehát igen, tehát attól a perctől fogva, hogy mindenki többé-kevésbé önmagát el tudja látni energiával, onnantól érdekesebb lenne a történet. De ettől messze vagyunk. Mondhatni azt, hogy legalább a számot lejjebb kéne faragni, de nem is erről volt szó. Mai nap ugyanis Nikusor Dán nem jelent meg személyesen, hanem egy üzenetet küldött, amit a környezetvédelmi ügyekért felelős elnöki tanácsadó, egy bizonyos Stefania Georgiana Simion, nem összetévesztendő a másikkal, olvasott fel, és azt mondta, képzeljétek el, hogy Románia biztos és megfizethető energiára, stimmel, beruházásokra, stimmel,
1: okay,
0: a klímaváltozásra felkészített infrastruktúrára, ezt egyszerűen nem értem, és fontos, hogy védjék a medvéket. Hát az anyja kínja.
1: Pontosabban arról van szó, hogy az államelnök felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, például a medvék megóvására.
0: Hol veszélyeztetett valami... az a medve? Esküszöm.
1: Annyi van
0: belőle. Populáció van belőle.
1: Igen.
0: Nem azt mondom, hogy lőjenek le minden medvét, félre ne értsetek. Csak egy kicsit azért,
1: nem
0: tehát
1: szó, csak...
0: ilyen alapon könyörgöm, védjük inkább a farkas, mert az tényleg veszélyeztetett.
1: Kinek akar ezekkel az üzenetekkel kedvezni Nikusor Dán? Én azt nem értem. Mert hogy a román állampolgárokra nézve nem jó ez az üzenet, az is biztos.
0: Te figyelj, vannak olyan emberek biztos Bukarestben, akik nagyon aggódnak a barna medve sorsáért. Csak ezzel egy baj van, egy 5. emeleti panellakásban Bukarestben könnyebb a medve miatt aggódni, mint mondjuk nem tudom, annak a tanárnak, akinek az iskolája udvarán ott jár a medve, annak a szülőnek, akinek az utcájában ott jár a medve. Szóval ezt egy kicsit valahogy nem úgy kéne megoldni. Nem azt mondom, hogy a lelövés a legjobb megoldás, de hogy amit eddig alkalmaztunk, semmi nem működött rendesen. Vagy alkalmaztunk-e
1: hát
0: valamit?
1: Most nem tudom, hogy a kilövési kvótáról mostanság szó van-e, vagy abban az esetben, hogyha a medve az emberre támad. Mert itt ez volt a legutóbb a probléma, hogy nagyon kevés volt, vagy kicsi volt a kilövési kvóta, és emiatt sok szakember, többek között erdészek is fel voltak háborodva, hogy már miért nem változtatják meg a törvényt. Abban az esetben, hogyha a medve emberre támad. Erről beszélünk.
0: Egyfelől, ezt mondjuk most már megvan oldva, de azt is hozzátenném, ugye, hogy nem a vadászengedélyeknek, újra fogalmazom, nem a trófea vadászatot akarom én itt helyzetbe hozni. Van meggyőződésem szerint nem egy, nem kettő, jó néhány olyan hallgató, aki ért a kérdéshez. Ha nem a hallgatók közt, akkor biztos az országban van ilyen szakember. Engedjék meg, hogy ők találják ki, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nyilván a szakemberek nem csak állatvédőkörökből kell jöjjenek, hanem kell ott mezőgazdasági, vadgazdálkodási erdész is legyen, mert egyszerűen több szem többet lát, kirakni a konyhakést, aztán aki meggyőzi a többieket, az nyert. Gratulálunk, nem?
1: Igen, de tegyük azt még hozzá, hogy ne csak egy mondatot ragadjunk ki a közleményéből, amit az államelnök küldött, hanem ugye azt már mondtuk, hogy Nikusor Dán felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, így a medvék megóvására, valamint a Petresti Vadvédelmi Rehabilitációs Központ és az ehhez hasonló többi létesítmény munkájára, ahol a szakemberek és önkéntesek sérült és árván maradt vadállatokat is ápolnak. Ezzel egyetértek, csak hogy a medvéket ide miért kell bevonni.
0: A vadaspark az egy másik kör. Történet.
1: Igen.
0: Tehát az teljesen rendben van. Egy vadas parkban, igen, ott nyugodtan van helye az ilyeneknek. Mondtam, nem kell kinőni ész nélkül minden vadat, csak meg kell nézni, hogy melyik az, amelyik esetleg problémát okoz, és nem fontos az állomány szempontjából.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

kellett, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: A medvék megóvására is felhívta a figyelmet Nikos Ordán, de ahogyan jeleztük is, tehát arra is felhívta a figyelmet, de itt másról is szó van, mert kiemelte, hogy ezen tevékenységek itt többek között a vadasparkról beszélünk, támogatásának szükségességét és a rehabilitáló központok stabil működésének biztosítását. És Nikos Orr hangsúlyozta, hogy a természetvédelemnek szerves részévé kell válni a minden fejlesztésre irányuló kezdeményezésnek, ez pedig jól meghatározott szabályokat, alapos elemzéseket és felméréseket, valamint a konzerválásra biztosított forrásokat feltételez. Az a problémám ezzel a közleménnyel, vagy ezzel az az a bajom ezzel az üzenettel, Nikos Ordán üzenetével, hogy ilyen messze semmi fog megjól.
1: Ez egy nagyon
0: szépen
1: szép,
0: hangzik.
1: Így van, egy nagyon szép általánosságokat felsoroló, szerintem is semmit mondó üzenet. Értem, egyébként még azt is megértem nyilván, hogy Nikos Ornak nem volt különösebben ideje most ilyen üzenetekkel foglalkozni, mert egy kormányválságot próbál gatyában.
0: Hát épp a parlamentet akarja feloszlatni, úgyhogy.
1: Nem akarja feloszlatni, szerintem ez csak egy olyan dolog volt. Kíváncsi vagyok, hogy meglépte el volna, de ez volt szerintem az a lökés, amire szükség volt, csak már így is 5 hónapja lökjük. Más azért nem 5 hónapot szokott lögdösödni, mert az már nem lesz egy egészséges dolog. Na, tehát el kell gondolkozni azon tényleg, hogy ez most jó, rossz. Szerintem ez, amit Romániában történt eddig, az nem kérdés, hogy rossz volt.
0: Igen, hát ahogyha már a politikáról beszélünk, akkor említsük meg a Peszedét, mert annak a vezetése ma délután dönt arról, mostanság,
1: illetve
0: hogy
1: a ma nagyjából döntött szerintem, csak
0: még nem döntött is. Úgyhogy hát fordulat jöhet, hogy a padhelyzetet oldják fel.
1: Hát úgy néz ki, hogy ők azért most már hajlandóak lesznek nagyjából támogatni ezt a kormányt, annál is inkább, hogy nézegettem a miniszterek listáját, mind peszedések, semmi más nincs benne, de úgy érzem, hogy ez, hát, várjál, nem éppen technokrata kormánynak hívják, hanem valamilyen pseudo-technokrata.
0: De miért pseudo?
1: Hát
0: szerintem egy simán technokrata kormányról beszélünk, hogyha felállítunk.
1: Gábor, nekünk sose volt technokrata kormányunk. Amikor azt mondták, hogy az van, akkor se volt. Akkor is
0: Csolos
1: csak
0: idejében nem volt az?
1: Amúgy apropó Csolos. Ezt, tudod, hogy nézegettem a tanácsadóit, Nikos Ornak kiülött mellette?
0: Na
1: Csolos.
0: Ki?
1: Tehát egyszerűen ezektől nem lehet megszabadulni. Én őszintén, tehát vannak nálunk ilyen politikai, nem tudom, túlélők, azt kell mondjam, hogy ezek szerint Dacian Csolos és egyike ezeknek. Nem a legrosszabb arc a teljes román politikában, csak amikor megláttam, ó, nena. Tehát az előző technokrata kormánynak köszönhetjük egyébként a medve problémát. Azért azt ugye el szeretném mondani, ők voltak, akik azt mondták, hogy nem lehet egyáltalán kilőni medvét, na akkor nem mértük fel, hogy mekkora problémát okoznak ezzel. Remélem, hogy most ilyen nem lesz. Őszintén ettől akkor, nem tudom, én is mindig úgy vagyok ott, hogy mint a hülye gyerek, hogy mindig azt hiszem, hogy akkor most jobb lesz. Nem lesz jobb. Mi a franctól legyen jobb?
0: De hogy lesz jobb, csak végre legyen stabilabb a helyzet Romániában, mert most már elegünk van ebből, hogy fél éve nincsen kormányunk és miniszterelnökünk. Viszont tegnap fellélegeztem, amikor az RMDSZ is belengedte, mármint Kelemen Hunor közölte, hogy megszavazzák azt a kormányt és kormányprogramot, amelyel Luca Niculescu a parlament elé áll.
1: Szerintem az RMDSZ is úgy volt, hogy mindegy, nagyjából innentől arra fele, hogyha hát odalakják a bodlikutyát, ő is miniszterelnök lesz, csak most már tényleg legyen teljes miniszterelnöki köre. Azt azért el kell mondjam, hogy egy csomó minden az van, hogy például nem lehet átvinni törvényeket. Tehát láttam Táncos Barnának olyan dolgait, ami jó lenne mezőgazdászok támogatására. Miniszter is, csak kell a parlament jóváhagyása. Na, így nem lehet haladni, úgyhogy ezért kell egy teljes körű kormány. Szerintem péntekre meg lesz, vagy legalábbis nagyon merem remélni, hogy meg lesz.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány. Ez is

0: Claude a jó barát, ő az Anthropicnak a terméke. Egyébként aki így inkább IT-ban utazik, az valószínűleg ismeri, mert hogy elég jók a képességei ennek az AI-nak, sőt mondhatni azt, hogy neki vannak a legjobb képességei, hogyha ilyesmiről van szó. Olyan figyelmeztetést adtak ki, ami egy kicsit meglepődtem. Én nekem elég sok okos eszközöm van otthon, beleértve két okos porszívót, amiből az egyik olyan okos, hogy meg se indul.
1: Fellázadnak, figyelj. Igen. Csak meg.
0: Hát figyelj, tehát a gépek lázadása az innen. De figyelj, mikor kezdődik a Terminátor? Hányban zajlik? 29? Hú. Mintha. Valamire úgy emlékszem, hogy igen.
1: Na igen, lehetséges. Na, arról van szó, hogy az EMI modellek önreplikációjának lehetőségét vizsgálva arra jutottak az Anthropic kutatói, hogy már csak hónapokra vagyunk attól, hogy az úgynevezett EMI, tehát mesterséges intelligencia férgek hozzáférkőzzenek az internethez csatlakoztatott otthoni okos eszközökhöz. Most nem tudom, hogy a kazánunk vagy a kandallónk ilyen szempontból érintette.
0: Okos, mert le van csatlakozva?
1: Így van, tehát tudom én telefonról is ki és bekapcsolni a kandallót, uh-huh. Bárhol legyek a világ bármely részén, és hogyha ezek a férgek megérkeznek, akkor nézhetjük.

0: szavak lehetnek?
1: Nem tudom, milyenek lehetnek, hogy őszinte legyek. Mindennek vannak ilyen sérülékeny részei. Minden esetre izgalmas. A vállalati kutatók, az antropik kutatói szerint az AI modellek ugye tényleg olyan eszközökbe fognak belefeküdni, mint az okos tévé, okos sütő, robotpolszívó, és aggasztóbb, hogy a kisméretű beépített mesterséges intelligencia csippel működő biztonsági kamerák és a videokonferenciához használt rendszerek is célpontok lehetnek. Tehát majd otthon fogják. Nekünk azt mondta annak idején, ja Isten, informatika tanárnő egyetemen, hát nem volt valami okos a lelkem, azt mondta, hogy a kínaiak beépítik a kicsi kamerát a tévébe, és úgy figyelik, hogy te csórén otthon mit csinálsz. Gondolkoztam, hogy hát, ha maga kinéz, szerintem Kínában a szervert is lekapcsolják. Na de mindegy.
0: Lefagy az atya úristen is.
1: Az, hallod, azért a tévé leesik a falról rögtön.
0: Na és az antropik kutatói a vállalat hétfőn közített jelentése szerint azt vizsgálták, hogy egy mesterséges intelligencia modell képes lehet-e internethez csatlakoztatott eszközökbe behatolni, majd onnan más eszközökre átterjedni, és az adatközpontok helyett önmagát másolva azok beépített csipjein futni. És hát kiderült, ahogy mondtad te is, hogy igen.
1: Igen, most kérdés, hogy mennyire tudja meg, de valószínűleg, hogy nagy biznisz lesz, hogy csippeket cseréljél ilyeneken, hogy emmi biztos. Én egyébként most már azt várom, hogy mikor jön elő az az állapot, amikor azt mondják, hogy mi az mesterséges intelligencia vírusok ellen is. Hát ugye féreg, worm, tehát értsed, de csak valaki úgy nézem megint AI-jal fordította a szöveget, és ennyit sikerült összehozni belőle. Nem erősen értette, hogy miről van szó. Na de hát a logika az, hogy igen, persze, tehát tudjuk, hogy okos dolgokat csinálnak. Gondolj arra, hogy mesterséges intelligenciával olyanokat hoztak az utóbbi időben össze, hogy mosolyogtam. Ott vannak az Adobe termékek, amiket nagyon szeretünk. Valaki nekiállt, és ugyanazokat a funkciókat megcsináltatta a mesterséges intelligenciával, úgyhogy az egész szabadon elérhetővé vált. Például egy pont az Audition nincs, amit mi szeretnénk, de azon kívül a Premiere meg ezek elérhetők ilyen változatban, és jogilag tiszta a dolog.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: to the rhythm.
1: Reklám. Dr. Optics.
2: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
2: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
3: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
4: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
5: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro. A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyét itt az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után ismét lágere.

0: Na de nézzük a legrosszabb forgatókönyvet, amit okozhatnak ezek az emiférgek, mert a kutatók arra jöttek rá, hogy rajként is egyesülhetnek, hogy számítógépes hardvereket támadjanak meg, és a kutatók szerint ennek egyelőre leginkább az otthonok, illetve a kisvállalkozások eszközei vannak ítéve. Egy ilyen replikátort nehéz lenne leállítani, mivel nincs olyan központja, ahol le lehetne kapcsolni. Arra kell törekednünk, mondják a kutatók, hogy megerősítsük a rendszereinket, hogy megnehezítsük az ilyen replikátorok terjedését. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra is, hogy olyan világgal kell majd megbírkozzunk, amelynek ezek a replikátorok már a kitörölhetetlen részei. Ezt írták le a kutatók. Tehát itt én a bús jövőt kezdem felfesteni.
1: Igen, mert gyakorlatilag egy olyan jelenben élünk, ahol a vírusoktól így megszabadultunk. De emlékszel adott ponton számítógépes vírus? Ugyanaz lesz. Megtanulunk, majd teszel replikátor védelmet. Kicsit komolyabb kell legyen, mert talán az a különbség, és ez nagyon fontos, hogy amíg régen volt mondjuk egy számítógép a házban, ami nem működött, most már jóforma a tévé is okos, mindenkinek okos tévéje van. Az másrészt, hogy sajnálom, de azt kell mondjam, hogy hülye, de ettől függetlenül meg tudja zavarni valami olyan szoft, ami egyszerűen elkezd hülyéskedni rajta.
0: Csak úgy vagyok én ezzel az egész dologgal, ezzel az egész EMI rendszerrel, pontosabban a mesterséges intelligenciával, hogy szerintem a világ társadalmai nincsenek felkészülve, tehát olyan hatalmas lépésekben fejlődik a mesterséges intelligencia, mert ugye a legnagyobb EMI fejlesztő cégek már egy ideje világvégét vizionálnak amúgy, nem teljesen alaptalanul. Mostanában több ijesztőnek tűnő biztonsági incidens is történt, amikor az EMI ügynökök úgymond tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ért. Például az OpenAI mesterséges intelligencia ügynöke júniusban behatolt az osztrák kormány által működtetett általános egészségügyi rendszerbe. Ez csak egy példa.
1: Már valószínűleg, hogy több ilyen lesz. Gondolom, hogy tüzet tűzzel, logika mentén, majd lesz egy mesterséges intelligencia őrkutyánk, ami nézi, hogy szájon vágja ez ilyeneket, amik bejönnek. Egyébként is azt mondtam, hogy az okos otthonnak a legnagyobb baj az, tudod, hogy van 15 féle kütyüd, a 15 az véletlenül is akar egymással beszélgetni. Tehát egy kicsit azért a vírusoknak is megvan ez a problémája, vagy mit tudom én, férgeknek is. Kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia mennyire tudja összehozni egy fedél alá. Kíváncsi vagyok. De nyilván ott, amikor pozitívum megjelenik, ott általában negatívum is megjelenik. Tehát a mesterséges intelligenciát nem csak pozitív irányba lehet használni, ezt tudjuk.
0: Sajnos. Viszont azt is alá kell húznunk, hogy több mint 10% az esélye annak, hogy a technológia a következő évtizedben kiírtja a fajunkat. Ezt is írják a kutatók. Na tessék.
1: Na,
0: szép, gyönyörű jövő.
1: Jönnek a terminátorok, mondom én.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: egy könnyes búcsút veszünk tőletek most, és egymást megölelvén mi is búcsúzunk közösen, együtt, tőletek, Kis Bence és Horváth Gábor. Aztán holnap jövünk, itt leszünk délután 3 órától ismét, úgyhogy várunk mindenkit. És ne felejtjétek, nagy nyereményeink vannak a holnapi napon is.
1: Így van, regisztráljátok jó nyugodtan, mert meg lesz a... meg lesz utána a nagy nyeremény. Kérdés, hogy kinek adjuk oda, már is várjuk azt a dolgot, hogy elmondhassuk, hogy mekkorát nyertetek. Jó, egyelőre csak annyit mondunk el, hogy sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Várunk a Poliana klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménye vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
10: Szúnyogálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
2: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
11: Slágerek és új zenék.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

0: Slágerekre.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: az élet az otthonodtól.
1: De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed.
0: Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van,
2: a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: zene, egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

felszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ez
1: a Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.
3: Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.